Jönnek, nem jönnek a buszok. Jönnek, mennek. A tilos rádió szól, és benne ideig tartottam az Optimál. Érkezik az Orion. Szól nektek a tilos, szevasztok.

mindenkinek. Ez itt az Orion, akkor a klub, Piros Rádió, FM 9.3, piros.hu-n. Én Töve vagyok, egészen 5 óráig. Ismét visszaúrunk egy 30 évet. Fiatalodunk, tartsatok felénk.

This is my war. I've been lost. My plan is to stay here till I die.

Na jó reggelt mindenkinek. Hangban. Az ott már az Orion. A végére az angolok. Ma délutántól pedig a Keszthelyi városi strandon kezdődik a 13. Gól Balaton. Jahellel, Jürekennel, Pagarszorszal, Csampával, és rengeteg, még rengeteg külföldi és falai fellépőkkel. Oh, oh. Szóval gyertek, jó lesz. Most pedig jön a hírek, aztán krak, és a várkokcsavagot helyi levegő. Szóval érdemes továbbra is hallgatni a Filozt.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A University College London egy friss kutatás eredményeiről kiadott közleményben azt állítja, hogy bár a demenciát sok minden okozhatja, az Alzheimer-kortól a sztrókon át a májbetegségekig, egy friss kutatásból kiderült, hogy a szegénység egy olyan hétköznapi állapot, ami szintén növeli a kockázatot. 2800 önkéntes adatait vizsgálták a világ egyik legrégebb óta zajló longitudinális kutatásából, amit összevetettek a résztvevők agyáról készült felvételekkel, és a saját bevallások szerinti anyagi helyzetükkel. Azok, akik hosszú időn keresztül éltek nehéz anyagi körülmények között, rosszabbul teljesítettek a memóriateszteken idősebb korukban, a felvételek tanúsága szerint pedig nagyobb mértékben csökkent az agy méretük is, írja a Kubit. A legrosszabb helyzetben a hosszú időn keresztül nélkülöző férfiak voltak. A Widener Egyetem kutatói a Frontiers in Psychology című tudományos folyóiratban publikálták kutatásuk eredményeit, ami szerint azok a gyerekek, akik szerint a szüleik a mobiljukra figyelnek, azok jó eséllyel érzik azt, hogy mások iránti kötődésük bizonytalan, olvastuk a hvg.hu-n. A vizsgálatba 612 és 17 év közötti fiatalt vontak be. A bizonytalan kötődés már a csecsemőkortól kezdve eredeztethető, a gyermekkorban tapasztalt kötődési minták pedig a felnőtt életre is hatással lehetnek. A tudósok arra próbáltak rávilágítani, hogy mi történhet a gyerekekkel, ha a szülők túl sokat mobiloznak. Azok a gyerekek, akik úgy érzik, hogy a szüleik telefonfüggők, a kötődés hiányát érezhetik. A kutatók szerint a vizsgálat az ok-okozati összefüggést nem tárta fel, arra azonban rámutat, hogy a túlzott mobilhasználat és a gyerekek kapcsolódási nehézségei között van kapcsolat.
2: Valójában egy átszázott üstökös a 875163 1998 SH2 jelű, jelenleg aszteroidaként besorolt földközeli objektum haladt el a Föld mellett 2025. augusztus 28-án, olvasható a Nature Astronomy folyóiratban. A csupán halovány csóvát produkáló üstökös mindössze 3 millió kilométerre haladt el a magyar narancssérjét. Hallottátok? Új szuper számítógépes szimulációk szerint drasztikusan megváltoztathatta a galaxisunk korongjának helyzetét a Gaia Sausage, az a kolbász, Enceladus, egy hatalmas törpe galaxis, amely mintegy 10-11 milliárd évvel ezelőtt ütközött a korai Teutenszerrel, majd beleolvadt abba. A kataklizma csillagok milliárdjait hagyta hátra, melyek azóta is erősen megnyúlt, kolbász alakú pályákon keringenek. A magyar narancsírét hallottátok?
0: Ezek voltak a hírek.

szimpatikusak vagytok, kedves hallgatók. Csettörög ezerrel. Lassan véget ér már a vákuumcsomagot, egy levegő. És ez még mindig panoramik barrier. Ami szóval következő is, ne felejtjétek, jövő hét, most péntek, azaz ma. Apóba. Dalmat a Dániel. Kiadó 10 éves évfordulóját ünnepli, úgyhogy gyertek.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: A Rajnapfalc tartománybeli Oberweselben egy partmenti építkezésen palackpostára bukkantak a Koblenz és Mainz között ingázó Drachenfels kiránduló hajó 1958-as étlapjának hátán levelező társakat keresett a francia nyelvű üzenet feladója Annie Gruss. Az akkor 22 éves szakácsnő a címét is megadta, ám ennyi idő múltán nem volt könnyű őt megtalálni. Lányának és a népesség nyilvántartónak hála végül mégis sikerült. A Rheinzeitung cikke szerint a most 90 esztendős, az Eiffel-hegységben élő asszony szívesen gondol-e felhőtlen időszakra, az ismerkedni próbáló francia turistákra, és a Rajnára bízott, közösen fogalmazott levelekre. Jan Zimmer polgármester úgy véli, a palackposta a helyi múzeumban kaphat helyet. Számol be a HVG. A Pizai Egyetem repülőmérnök hallgatói több hónap alatt létrehozták a világ legnagyobb, 7 méter hosszú, 20 méter szárnyfesztávú papírrepülőjét, írja a Cedemi Science. Egy ekkora hajtogatott papíralkotmány meghajlana, elcsavarodna a saját súlya alatt. Az Icarus tehát vitorlázógép, melynek belsejét papírgerendák és bordák merevítik, stabilitását elülső-hátsó él és egy farok rész adja, szárnyai belsejét mégse egy szerkezet szilárdítja. Súlya 28,49 kg, ám építése során 300 kg papír és 60 kg ragasztó fogyott el. Egy alig 3 méter magas állványról kézzel elindítva az óriás papírrepülő simán siklott a levegőben, majd 59 métert megtéve lágyan ért földet, miáltal bekerült a Guinness rekorderek közé, ad hírt a HVG. Gyakran merül fel, hogy a szokásos légkondicionálásnál nem kedvezőbb a csőhálózatban, a távhűtés alapelvét megfordítva, hideg vizet továbbító hűtőmódszer. A távhűtési rendszer üzemeltetése olcsóbb, csökkenti a széndioxid kibocsátást, és több száz épületet is képes ellátni. Érvel Rob Thornton, amerikai szakértő. Ázsia és a Közel-Kelet hőszigetté vált városai óriási távhűtőhálózatok építésébe fogtak, az USA-ban már működik 500. Európában a távfűtést és hűtést egyesítő ambient loop technológia terjedhet el, melyben a csőhálózat évszaktól függően keringet 10 és 25 Celsius fok közötti hőmérsékletű vizet, amit az épületben tovább kell melegíteni vagy hűteni, de ez már jóval kevesebb áramot igényel, írja a Qubit.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióból.

0: nem várok. Na, akkor kezdhetjük. Szép jó reggelt kívánunk, kedves hölgyek és urak, ez itt a Szex Akció hírcsoport. Konstiba. Mi nem hallak, várjál pedig. Ja, valaki kinyomta a sárgádat.
1: Jó, meg vagyunk, hozzá, akkor Malkovicsal, igen.
0: Igen, kisebb technikai malőr, és nagyon kedves vendéget hívtunk most is. Ugye, mivel a Szex Akció hírcsoport, ebből lehet tudni, hogy vendég is van. Hát egy pont most néztünk utána a... Zének az előző, mert hogy ettől a szervezettől már voltak nálunk korábban, és pont, hát lehet mondani, hogy egy 10 éves jubileum, hogy 10 éve voltak utoljára nálunk
1: beszélgetni. Még a Máre utcában, ugye, durva 2 helyjel ezelőtt, 10 évvel és 2 helyjel ezelőtt, azóta 2 helyet fogyasztottunk el, de valóban itt voltak akkor a Noi Állat Otthontól, ahogy most is.
0: Így van, Nagy Levente a Noi Állat Otthon szóvivője a vendégünk. Jó reggelt kívánunk, szia!
2: Jó reggelt kívánom, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
0: És hát egy ilyen update félét tervezünk most itten 10 év elteltével, hogy Noi Állat Otthon szívünknek kedves helyszín, meg a tevékenységi kör is, és hogy akkor egy ilyen, tulajdonképpen beszélgessünk arról, hogy mi a helyzet felétek, tehát igazából hogy vagytok, mint vagytok. Ez az adásnak a célja, de most vannak aktuális kérdések is.
1: Abszolút vannak. Egy-két pont azt néztem az elő, hogy azt beszéltük, hogy... Ugye úgy találtam meg, hogy még az adásnaplónkat a Drive-ban megtaláltam, hogy 10 évvel ezelőtt, akkor úgy találtam meg, hogy mikor voltatok utoljára. De nem ugyanazokat a kérdés, ez is lehet, hogy ugyanazokat a kérdéseket most pihen 10, de van egy sokkal aktuálisabb, amivel egy imediesre kezdenék, mert hogy ugye mostanában másról se szólnak a hírek tulajdonképpen, hogy milyen dögmeleg van, 40 fok meg 40 fok fölötti, és hogy nagyon sokat beszélünk arról, hogy mit csináljunk emberek, meg hogy hűtsünk, használjuk a klímát, mit csináljunk az utcán, hogy ne essünk össze, vagy ne menjünk az utcára eleve, tehát hogy a nappal nagyon vigyázunk, stb. Tehát, hogy ti egyébként a Noi Állatotthon, hogy vészelitek át ezt az ilyen pokoli hőséget, és hosszantartó hőséget?
2: Ezt most rólunk kérdezed, vagy az állatainkról, mert
1: Igen, tehát, hogy jó, hát arra sokat beszélünk, igen, hogy mit csinálunk mi emberek, tehát akkor térünk egy kicsit át az állatokra. Nektek milyen plusz feladatot, mit kell pluszba csinálnatok, hogy ne szenvedjék meg ezt az állatok különösebben?
2: Hát a folyamatos hűtés az ilyenkor rettentő fontos. Ugye az állataink nagy rész kinti kennelekben vannak, és akkor az árnyékolók felszerelése, újítása, hogyha leszakad, folyamatosan kell figyelni, mert tűző napon egy kutya, vagy egy cica, vagy bármilyen más állat, az komoly bajhoz vezethet nagyon hamar. Uh-huh. Ugye így az állatokra átvezetve az emberekre, hogy az embereknek van egy nagyon jó hűtési módszerük, ami az, hogy elkezdenek izzadni. És ezzel nagyon jól levezetik a hőt. A kutyáknak, a macskáknak, más állatoknak ez nincsen meg. Ők csak a talpárnájukon tudják levezetni a hőt lihegéssel, és ez nem olyan effektív. Ezért nagyon fontos az ivóvíz, napi többször cserélni, az árnyékolás és a hűtés. Uh-huh. Rengeteg medencét kaptunk adományba, szóval van pancsolóik is az állatainknak, főleg a kutyáknak, macskák nem annyira szeretik meglepő módon, de még a borzunknak is van pancsolója, aki kifejezetten imádja, és akkor ezzel próbáljuk segíteni őket.
0: Igen, Pörölynek már elég sok viselt dolgát. Ismerem személyesen is, de hogy hallom a viselt dolgát rendszeresen, hogy kell majd ilyen vicces történeteket, úgyhogy azért ő egy nagy arc. Tulajdonképpen mióta, tehát ez minden nyáron így van, vagy most csak ezzel a kiemelt hőség esetén vannak ezek a problémák? Tehát ezek a nehézségek.
2: Szinte minden nyáron figyelni kell erre, ezért szoktunk fákat is ültetni, ami ebben az évben is azt hiszem ültettünk, és még nem fog árnyékot adni, de mondjuk 1-2-3-4 év múlva fog adni. Ez a különös hőség, ez a 40 fok, ez a hőségriadó, ez most nagyon megvisel minket is, meg az állatainkat is.
0: Tegnap azt hiszem meg is dőlt a... Tegnap volt, hogy megdőlt a budapesti melegrekord? 41,6 fokkal,
1: igen, azt
0: hiszem,
1: hogy pontosan a budapesti, vagy a napi budapesti, de azt hiszem, talán az ősz budapesti. De hogyha nem, akkor sem voltunk nagyon messze. 41 fölött vagyunk, az már...
0: Igen,
1: és azt hiszem, hogy egymás után 2 napokon dőlnek, vagy egymás után napokon dőlnek meg, szóval. Az egy csak egy technikai kérdés, hogy van elemény protokoll, hogy egy bizonyos fok fölött azonnal, vagy pedig az érzésre csináljátok ezeket a dolgokat, hogy a rendkívüli állapotot akkor vezetitek be most idézőjelben, amikor ti azt érzitek, vagy van egy ilyen szám, amikor azt mondjátok, hogy mostantól muszáj máshogy
2: csinálni? érzésre nagyjából, de amúgy, amikor már tartósan 30 fok fölött van, akkor így általánosságban mondhatjuk azt. Ugye nagyon sok tényező van, ami befolyásolja, mert lehet, hogy 30 fok van, de nem érződik annyinak, meg felhős, és nem tűz a nap az állatokra, vagy éppen szeles az idő, és akkor sem viseli meg őket annyira. Ezt így nem nagyon lehet belőni, hogy 30 fok fölött akkor biztosan vészhelyzeti dolog alakult ki, viszont igen, ilyenkor nagyon sok tényező van, amit figyelnünk kell.
0: És melyik állatok a legérzékenyebbek erre? Tehát, hogy melyik az, ami jobban viseli, mondjuk egy, nem tudom, ló, mondtam példát, vagy egy kutya, amelyik ugye nagy szőre van, az lehet, hogy nehezebb.
1: Kijelez először.
2: Igen, ez egy érdekes tévhit, mert hogy a nagyszőrű kutyáknak, hogyha jól ki vannak fésülve, akkor nekik szigetel a bundájuk. Uh-huh. Szóval a meleg ellen is véd, nem csak a hideg ellen, uh-huh. például a huskiknak.
1: Yes.
2: És ezen felül még akiket nagyon megvisel, akiknél egyből látszódik a probléma, azok a nyomott orrú fajták. Ilyenek például a buldogok vagy a boxerek. A buldogok azok kiváltságos helyzetben vannak nálunk, mert akik klimatizált helyük van, mert a téli hideget sem bírják, és a nyári meleget sem, ezért nekik télen fűtés kell, nyáron hűtés, és akkor viszont a boxereink külső kenelekben vannak, és rajtuk látszik, hogy lóg a nyelvük a földig, és nekik különösen oda kell figyelni a hűtésükre. Ők pont ezért, hogyha jártatok már nálunk, a hátsó részen a külső kenelen vannak, mindig szem előtt.
1: De vannak olyan kutyák, bocsánat, nem, szóval nem vagyunk se rasszisták, se nem élcelődünk bizonyos állatfajtákon, de vannak olyanok, akikről így nehéz elmondani, mikor van nagyon melegük, és az éliheknek, vagy csak azért, mert olyanok. Tehát,
0: szegény mopszokra szokták,
1: igen, mondani, igen, nehezen igen, kapnak levegőt. Nyilvánvalóan tudom, hogy azért aztán 38-9 fokban egy, amúgy se érzi jól magát már, de hogy így mit tudom, 22-ben is ugyanilyen kis...
2: Igen, igen, csak 38 fokban már az élet veszélyes.
1: Igen, igen, van, igen, igen, igen, igen.
2: Ezt nekünk észre kell venni, igen, neked igen, nem igen, biztos, igen. Hogy meg kell állapítani.
0: Nagyon érdekes, hogy mondtad ezt a fásítási programot, ami úgymond van nálatok, hogy tulajdonképpen lehessen a elviselhetőbbé tenni az állatoknak a létét. Általában milyen fákat telepítetek? Ez azért érdekes, mert most kicsit úgy próbáljuk átvezetni ezt a hőmérsékleti jó gyakorlataitokat, mert hogy ti azért értetek jól az állatokhoz, és hogy akkor, ha valaki hallgató esetleg a saját kis kertjében, saját állatának szeretne jót tenni, akkor nyilván érdemes követni a ti ötleteiteket, hogy alapvetően milyen, tehát szárazság tűrő, vagy gyorsan növő, vagy mi a szempont, amikor válogattok?
2: Nálunk az fontos szempont, hogy gyorsan nőjön, aha. Ugye lombhullató legyen, mert hogyha folyamatosan esnek le a tűlevelek, az nem feltétlen jó, beleállhat a mancsukba az állatainknak, ami nem jó. Sajnos én állatokkal és kutyákkal foglalkozom, így pontosan nem tudom megmondani, hogy milyen fákat ültettünk be, viszont igen, ezek a szempontok, hogy jó árnyékot adjon, viszonylag gyorsan megnőjön, és könnyen lehessen, kevés vízzel lehessen életben tartani.
1: De hogyha már a konsztérre rákérdezett, akkor egyébként az állatoknál, tehát van egy-két olyan gyakorlatotok, mármint így a hősek szempontjából, amit nagyon javasoltok így a mindennapokban is, akár annak, akik bent tartanak állatot, akár akinek mondjuk a kertben van kutyája, macskája.
2: Igen, az árnyékolás, az továbbra is mondom, például nem olyan rég voltak kollégák, állatvédő kollégák egy olyan mentésen, ahol tűző napon a kutyák ki voltak láncolva. Ezt nem ajánlom semmelyik gazdinak se, hogy csinálja. Aki kertben van kutya, annak az nagyon fontos, hogy nagy vizes bödönjük legyen, amit szintén ugyanúgy sűrűn kell cserélni, csak nehezebben melegszik át. Ezen felül otthon, hogyha kiviszik sétálni a kutyákat akár panelból, mert muszáj kivinni őket sétálni, akkor a kora reggeli órákban, hajnalban, vagy a késő estigbe időzítsék a sétákat. Az egy nagyon fontos szempont, hogyha az aszfaltra rárakják a kezüket, és ők sem bírják 5 másodpercnél tovább, akkor a kutya sem fogja bírni.
1: Na bocsánat, hallgató és a felhallgató. Szia, jó reggelt!
0: Jó reggelt, jó reggelt!
3: Jó reggelt, jó reggelt! Egy gyors 3 szavas!
1: Na. Szia!
2: Hello, vigyázz, jó reggelt!
3: Vigyázz, a macska szabad! Köszi!
1: Hello!
0: Köszi!
1: Azért azt el akartam mondani, hogy lesznek ilyen telefonok is, igen, tehát nem feltétlenül csak ilyenek.
2: Készültem a szakmai kérdésekre,
1: igen. Lehet. Az általában inkább a későbbiekben szokott, hogyha jön majd, tehát az elején még inkább azok, akik ilyen szabad versekben gondolkoznak.
0: Igen, azért érdekes, amit mondasz, hogy tehát érdemes kézzel megnézni az aszfaltot, mert hogy ugye nyilván ha csak úgy lépkedsz, nem veszed észre, hogy azért a kutyusnak a lába ott azért igen csak meg tud hűlni, hogyha...
2: Pont Ági önkéntesünknek, akiről szó is esett így az adás előtt, neki a fia csinálja azt, hogy papucsban járkál mindig sétálni a kutyával ilyenkor nyáron, és hogyha ő leveszi a papucst, és az aszfalt az neki is forró, akkor a kutyának is forró.
1: Az korrekt, és ez nagyon jó a taktika, vagy praktika szerintem.
2: Igen, és akkor a kezet sem kell összekoszolni.
1: Igen.
0: Egyébként most, ha adás előtti beszélgetésekre nézünk, pont az írhölgy, akit emlegettem, hogy volt nálunk adásban, ő meg például mezitláb szokott járni nyáron, még Budapesten is, tehát hogy azért...
1: Akkor ő tudja.
0: Az még, mikor... még kutya kompatibilisebb.
1: Kíváncsi, hogy most is ezt csinálja, de mindjárt most zárja este.
0: Hát azóta szerintem hazaköltözött, már család, gyerek, nem tudom.
1: De most már Írországban is nehéz egyébként, és ott is olyan idő van egyébként, hogy nehéz kerek.
0: Igen, igen. Visszatérve arra, hogy ugye most pont kerek évforduló, vagy 10 éve voltatok nálunk, azért sokat változott a szervezet. A legutóbbi időben nyilván nem azt várjuk, hogy most akkor évente mik történtek, de hogy úgy nagyjából mivel lettetek nagyobb, mint mondjuk akár 10 évvel ezelőtt voltatok?
2: Hát ami a legfeltűnőbb, az egy új telephelye. Uh-huh. Pont körülbelül 10 éve lett a Noé állatotthonnak a szergényi menhelye is. Nem tudom, hogy szó esett arról az előző adásban.
0: Szerintem nem.
2: De igen, azzal is bővült a Noés család, és ez szergényben van, Pápa és Celdömök között, és ott is 70 kutyának, körülbelül 70 kutyának adunk esélyt az új életre, és akkor onnan is lehet örökbe fogadni. Ezen felül a folyamatos fejlesztések, amik végbe mennek a Noéban, mindig fejlesztjük a helyszínt, a keneleket, a karanténunk most egy hatalmas projekt, amiben nekivágtunk pályázati pénzből. Ugye 10 éves távlatban egy úton, vagy így vagy úgy lecserélődnek az állatok nagy részei. Nem a lovak, mert ők 30-40 évig is elélnek, de például a kutyáink meg a cicáink szinte az egész gáta az idő alatt lecserélődött. Ezen felül meg igen, folyamatosan bővítjük a menhelyet, és tesszük jobbá azoknak, akik állandóan ott laknak, az állandó lakóinknak, vagy éppen az örökbefogadható kutyáinknak, macskáinknak, mert szeretünk arra gondolni, hogy ez csak egy átmeneti hely nekik, de attól még megpróbáljuk megadni nekik a legjobb átmeneti helyet.
0: Mitől függ az, hogy egy állat örökbefogadható-e, vagy nem? Hogy döntitek el?
2: Nagyon egyszerű, a gazdasági állataink, meg a tyúkjaink, meg a csirkeink, a malatraink, ők nem örökbefogadhatóak, mert hogyha odaadnánk olyan embernek, aki nagyon jól lehazudja a csillagoseget, hogy ő vigyázni fog rá, és utána másnap meghozza a kolbászokat nekünk, hogy itt van a malacotok, akkor az úgy eléggé szerencsétlen. Ezért a kutyák, cicák örökbefogadhatók, és így semmilyen más állat nem.
0: Illetve hát ugye vannak nálatok vadállatok is, akik valamilyen oknál fogva nem engedhetők el, tehát valószínűleg egészségügyi okból gondolom, tehát leginkább.
2: Vagy kézzel neveltek egészen kicsi koruk óta, és hogy elengedjük őket, az nekik azonnali vészhelyzet, ott nem tudnak megélni. Most is például, hogy így egy sztorit felhozzak, egy süni bevándorolt hozzánk, nem is hozzánk, hanem a kutyákhoz, a kenelekbe, ugye ez a hihetetlen szárasság és hőség miatt kereste bárhol, akárhol a vizet, és egy kutya kenelben találta meg, és az egyik kutya szerencsére nem rágta meg nagyon, sőt egyáltalán, csak bevitte a kutyaházba, hogy ő most talált egy nagyon jó szúrós játékot, és úgy kellett kimenekíteni onnan, és most őt rehabilitáljuk, szerencsére nem történt semmi sérülése, megkapja a vizet, és utána elengedjük, és ez ellen próbálunk tenni úgy is, hogy a környező részeken nagyon sok vizes tálkát rakunk ki nekik, hogy tudjanak inni, és ne vándoroljanak be a kutyákhoz, de ez nem a Noé környékén, akár más területeken, ahol közel van erdő, ott is meg lehet csinálni, mert onnan nem egy állatotthonba vándorolnak bele, hanem a forgalmas utakra, uh-huh. vagy akár az utcák közé, és ott elkapja őket egy kóbormacska, vagy bármi ilyesmi, és az végzetes is lehet.
1: Uh-huh. Ez tényleg nagyon jó, hogy mondod, mert amikor beszéltünk az előbb arra, milyen praktikák, akkor pont arra gondoltam, csak végül is elfelejtettem föltenni, de jó, hogy enélkül is válaszolsz, hogy mit csináljunk, hogy mit csinálhatunk azokkal az állatokkal, akik körülöttünk élnek, tehát nem feltétlenül miénk, de hogy szeretnénk, hogyha nem tudom, nem érezzék nagyon rossz magukat, amíg egy pillanatra így meglátogatnak a kertbe, és aztán tovább is állnak akár, de hogy valami jót tegyünk velük, de akkor például az, hogy legyen valami vízünk kint, itt ott, az egy teljesen jó praktikának
2: tűnhet. A kertben madárítatók, akár a vadaknak itatókat kivinni az erdőbe, az hatalmas segítség most nekik.
0: Igen, pont erről jutott eszembe, hogy és az embernek van egy kis jutalma is, hogyha ezt csinálja, érdemes beszerezni, most már nagyon olcsón lehet ezeket a vadkamerákat, amiket itt-ott interneten megvesz az ember, kirakja az itató elé, és elképesztően érdekes éjszakai felvételeket kap, ahogy mennek oda rókáktól elkezdve a sünik, nem tudom, talán őzek. Borzok is, van ahol borzok is, őzek, szarvasok járnak ráinni az itatókra, és nagyon érdekes felvételeket lehet készíteni. Az interneten láthattok ilyeneket, de hát az igazi, ha ti csináljátok a saját.
2: Igen. Én pont fotós és videós is vagyok, szóval én támogatom ezt, és rakják ki, és mutassák meg, hogy milyen az élő környezet körülöttük, mert hogy nagyon sokan például nem is látják, vagy nem is tudják, hogy mi kellnek körülöttük, és egy ilyen vadkamerával nagyon jól meg lehet figyelni, hogy mi az, ami körülöttünk van, még akkor is, hogyha nem látjuk.
0: Ezt egyébként nem csak azoknak javasoljuk, akiknek kertes házuk van, ha esetleg van egy olyan ablakod vagy erkélyed, ahol tudsz kirakni a madaraknak vizet, aki oda tud menni madár, akkor a madarakat is tudod akár filmezni, tehát hogy az szerintem az is egy működő dolog.
1: De a szomszédot is megkamerázhatod.
0: Viszont talán nem fog átmászni. Nem, oda viszkit kell kirakni.
1: Lesznek én adhok kérdéseim, amik így közbőtnek eszembe arra, amit mondasz, hogy mondtad, hogy 10 év alatt, mikor ott erre voltatok itt, akkor azért hát csak a természet alapján is lecserélődnek az állatok, meg hogy vannak azért, akik tovább élnek, hogy azt tudjátok-e, vagy nekünk lehet tudni, hogy ki a legidősebb lakótok? Vagy egy körülbelül?
2: Hát a lovaink közül valaki. Nem tudok pontos számokat mondani, de Sába szerintem már 28 év körül van. Ő az egyik lovunk. Azelőtt a legidősebb kutyalakunk Gyogyó volt.
0: Gyogyó, igen. Pont akartam kérdezni, hogy...
2: Ő 16 évig élt, sajnos nyár elején, vagy tavasz végén vesztettük el.
0: Gyogyó, nagyon híres, hogy mondjam, a Noé egyik kabala állata, ha lehet így mondani, volt. Igen. Tehát, abszolút. Szerencsére volt szerencsém, hogy én még találkozhattam vele, megismerhettem, úgyhogy nagyon jó.
2: Ő volt az, aki bebizonyította mindenkinek, hogy ő igenis fog élni, meg élni akar, mert hogy ő vízfejűen született. Úgymond halálra volt ítélve, vagy egy rövid életre volt ítélve, és ő bebizonyította 16 éven keresztül, hogy de mégis én itt vagyok, és élni akarok, és igen. Nagyon kedves volt.
0: Igen, nagyon jó pofa, jó szeng. Ami még eszembe jutott most így a veletek kapcsolatban, hogy az elmúlt 10 év távlatában visszatekintve, hogy a kapacitás szerinted mennyivel bővült nagyságrendileg? Most azért, most leszámítva nyilván a Szergényi menhelyet, de hogy Budapesten azért, gondolom itt is növeltétek a méretet a...
2: Hát ez nagyon jó kérdés.
0: Nem, hogy mennyi, nem feltétlenül mennyivel, de tehát nem pontos számot így se, de hogy olyan, hogy itt azért a nőtt valószínűleg a kapacitás, nem csökkent, gondolom.
2: Nőtt a kapacitás, talán nem úgy, ahogy gondolod, szóval, hogy a kutyáknak a helyei nem lettek annyival számottevően többen.
0: Aha.
2: Viszont a macskáknak külön kifutók épültek, és így bővült a helyük. A cica elkülönítő is, a karantén részleg, az is bővült, felújításra került. Most a kutya karanténunk bővül, szóval, hogy ilyen apránként fejlődik, de nem azért, hogy számtalan állatot be tudjunk fogadni, hanem hogy azoknak meg tudjuk adni azokat a megfelelő helyeket, uh-huh. amik ott vannak. Vannak olyan kennelek, amik már nagyon régiek, és inkább a felújítása fontosabb, mint újaknak az építése.
0: Uh-huh. azt néztem pont, hogy milyen jó pofa a cica lakhely, vagy ahol a cicák vannak berakva, hogy nagyon ötletesen van megcsinálva a kerítés, hogy ne tudjanak kimászni. Én meglepődtem azon, mert amik ugye kicsit így meg van döntve a teteje, a többi, meg úgy ki van körbe rakva. Én azt hittem, hogy azon át tud menni a macska, de akkor ezek szerint nem. Tehát ez jó.
2: A macskalent kifutónk az szökés biztos ilyen.
0: Igen.
2: Visszahajlított rácsokkal működik. Eddig még nem nagyon volt példa arra, hogy bárki kimászott volna, nagyon jól meg van csinálva, de ez biztos az is segít abban, hogy nagyon jól érzik magukat a cicán. És itt szeretnék pár szót megemlíteni a csodás önkénteseinkről, akik önkéntes alapon csinálják a macskamentést, meg a macskalandot, és fantasztikus munkát végeznek, és az összes cicát körülbelül egy éves távlatban az összes cicát gazdihoz juttatják. Folyamatosan cserélődik, szóval ez nem észrevehető, de nagyon ügyesek.
0: És akkor a macskák közül nem nagyon van olyan, aki ilyen házon belül maradásra van tulajdonképpen szánva. Tehát ott azért próbáljátok pörgetni.
2: Nem, van? Mindenki, csak benti tartásra adjuk.
0: Ja, nem úgy értem, nem kell, hogy a Noénál maradjon, hanem hogy a macskákat próbáljátok azért kiháziasítani, hogy úgy mondjam.
2: Jaj, persze, igen, bocsánat, félreértettem a kérdést.
0: Nem, hát ez nagyon fontos egyébként, igen, ez nagyon sokszor kikötik, mint amit ti is kiköttök, hogy benti tartásra adják a cicát, hiszen egyrészt ugye mondják, hogy károkat is okozhat. Másrészt meg hát ugye nagyon könnyen éri baleset, főleg mondjuk egy városias környezetben.
2: Pontosan, igen. És főleg, hogyha nincsen ivartalanítva, ez a felelős állattartás része, akkor lehet, hogyha kandúr, akkor elmegy és talál magának egy barátnőt, és nem is tudjuk a következményeit, de hirtelen lett valahol 5-10 macska, vagy akár több is, attól függ, hogy hány cicát látogatott meg. Hogyha meg nőstény a macska, akkor meg hazahozza az almat, és akkor ott állunk tárt karokkal, hogy jó, de most mit csináljunk velük.
0: Az ivartalanítást azt a Noé vállalja, mielőtt kiadja az állatokat?
2: Persze.
0: Tehát nem az van, hogy a gazdának a feladata, azt a házon belül megtörtént.
2: Kivételes esetekben, amikor nagyon fiatal kutyákról van szó, akkor 6 hónapos korig még ivartalanítási kötelezettséggel adjuk ki. És hogyha nem történik meg, akkor vannak a szerződés az kötelez, akár visszavehetjük az állatot, amit nem szeretnénk, de hogyha muszáj, akkor muszáj, vagy akár jogi úton, módon kötelezhetjük az illetőt arra, hogy ivartalanítsa, de ez csak a kisebb része, ezek a kölyök kutyákra vonatkozik.
0: Tehát a kutyákra is, nem csak a macskákra.
2: Persze. Mindegyik állatunk ivartalanítva van a Noéba. A malacok is, a lámák is, a lovak is, mindenki.
0: Ezért jutott eszembe most, hogy beszéltünk ugye ezeknekről a beavatkozásokról, hogy azért az állatorvos nem lehet egyszerű dolga, hogy ennyiféle állattal kell foglalkozni, vagy több is van, tehát vannak specialisták, hogy most hívjuk a lámás doktort.
2: Igen. Amúgy meglepő módon igen, vannak a gazdasági állatainkhoz állatorvosok, ahhoz is több állatorvos, a vadakhoz is például külön, a kutyákhoz, ott például több helyszínen vannak állatorvosok, akikkel kooperálunk, de vannak rendkívüli helyzetek, amit például nem tudunk megoldani, és egy olyan specialistára van szükségünk, akár ortopéd specialista, vagy szemvizsgálatokra specializálódott állatorvos, és akkor őket kell felkeresni. De igen, az állatorvosok között úgymond meg van osztva így a munka. Van 2 állandónk, ez a, mondhatom a nevük,
1: a
2: Csipet csapat állatgyógyászati központ és a Babóca állatorvosi rendelő. Ez a 2.
0: Hogy áll egyébként a telítettség most, hogy az örökbefogásokról beszélgettünk?
2: Mindig 110%.
0: Igen?
2: Igen. Folyamatosan teltházzal működünk, és nagyon nehéz olyankor akár egy-egy mentést leszervezni, mert hogy adott helyünk van, és a kutyákat nem tudjuk a fülünk mögé rakni, őket le kell karanténoztatni, és utána lehet kirakni kenelbe. Nagyon sokszor azon múlik, hogy tudunk segítséget nyújtani, hogy hány gazdisodás volt a héten.
0: Aha.
2: És akkor onnan így tudunk utána tölteni a karantén részlegünkről, és akkor ott a karanténhelyen felszabadulnak. De igen, ez folyamatos nehézség.
0: De az, arra jutott eszembe, hogy és amikor így ugye nagyon nagy a telítettség, és mondjuk nem visznek el, akkor azt kell mondanotok, van olyan helyzet, hogy azt kell mondanotok, hogy bocsánat, nem tudjuk megoldani, mert hogy nincs hely.
2: Sajnos erre. Aha. Sokszor van példa. Aha. Ilyenkor próbálunk megoldást találni úgy, hogy közvetített gazdi kereséssel, vagy bármilyen más úton, módon más állatvédő szervezetekhez elküldeni őket, hogyha egy pontos, vagy hogy egy igen, hogyha egy fajtáról van szó, egy adott fajtáról, például a golden retrieverek, vagy a huskyk, akkor például a szánhúzókért összefogás a szánhúzókért alapítvány, ők a huskykkal foglalkoznak, meg a más szánhúzókutyákkal, vagy a retriever rescue a goldeneknél, és akkor így próbáljuk úgy, ahogy tudunk segíteni, de nagyon sokszor kell azt mondanunk sajnos, hogy nálunk teltházban nem tudjuk fogadni.
1: Ez egyébként egészen furcsa, hogy nem gondoltam volna, hogy ezen a héten kétszer is összetalálkozom az összefogás a szánhúzókért. Valahogy kerestem egy csoportot, mint a bizonyosok miatt, egy összefogás valamiért nevű csoportot a Facebookon, és akkor az első földobot az összefogás a szánhúzók. És így rá kellett néznem, hogy mondom, de azt hittem, hogy elsőre azt hittem, hogy valami számhozó vizék, hogy hívják így emberek. Hogy és akkor mondom, hogy eleve furcsa, hogy van egy ilyen csoport, hogy mondom, miért kell összefogás nekik, vagy így lapföldiek, de aztán rájöttem, hogy igen, ja, mondom, persze, hát vannak számhozó kutyák Magyarországon.
0: Ez fogás a hajóvontatóként.
1: Mert múltkor hallgattam pont valami stand-upost, aki mondta, hogy már mindenféle Facebook csoport van, ezt már kb. Egy 10 évvel előtti podcast mondom, nem, hogy erre is van, de aztán rájöttem, hogy jó, ez logikus lesz, tehát a kutyákról van szó.
2: Más, mint amire gondolj.
1: Igen, egy kutyákról van szó, de tényleg iszonyatos érdekes, hogy ja, tehát hogy azért belőlük is van elég. És amit mondta az előbb, az nagyon érdekes, ugye, hogy az ember járkál az utcán, és nem egyszer hallottam már emberektől, hogy jaj, szegény malamut, vagy huszky, úgyhogy biztos mennyire, neki mennyire melege van ember, igen fogva, de hogy eloszlatuk a tévhitet, tehát pont, hogy ők le tudják maguk
2: igen, nagyon fontos,
1: szigetelni, igen.
2: Nagyon fontos, hogy ki legyenek fésülve. Igen. Szóval, hogyha megfelelően ki vannak fésülve, akkor nincs bájuk, hogyha nincsenek, akkor okozhatnak, akkor okozhat problémát.
1: De visszakanyarodva, bocsánat, én kanyarítottam el. Szóval az nem tudom, hogy lehet egy ilyen általános dolgot mondani, de egy kicsit képzeljük el, hogy hogyan zajlik nálatok egy nap. Egyrészt mikor kezdődik úgy nagyjából a nap? Tehát, hogy tyúkokkal keltek, mondanám, ilyen
2: hát igen, a kakas kukarékkal, akkor kiszállunk az ottani kis tanyánkból, de nem, egyértelműen nem így van. Általában 8-ra szoktunk megérkezni, a gondozók is, meg mindenki más. Nem tudok így, vannak napi teendők, amiket el kell végezni, de ez folyamatosan felborul. Egy kutya rosszul lesz, és akkor egy gondozónak például borul a napja, mert hogy őt bedobozolni, elvinni állatorvoshoz. De mindegy is, a napi rutin az nagyjából úgy néz ki, hogy kijönnek a gondozók, körbenéznek, kiengedik a kutyákat, hogyha benti részen vannak, körbenéznek, és hogyha mindenki egyben van, akkor kezdődik a napi rutin. Például az itatás, az itatók cserélése, az egy nagyon fontos része, de nagyon sok ember külön részre van beosztva. Nagyon nagy a terület, hogyha már jártatok nálunk, hogyha nem, akkor meghívlak titeket.
1: Jártunk, de nagyon szépen köszönjük.
2: Szóval nagyon óriási a terület, ezért nagyon sok kisebb részre van lebontva. És akkor van a karanténunkra beosztott ember, most ugyanott felújítások vannak, de hogy van egy kórház részlegünk, ahol ugyan mi nem műtünk, de hogy a betegeskedő kutyákat rehabilitálnak, és akkor ők, akik ott a kórház részlegre vannak beosztva, ők körbeszaladnak, begyógyszereznek mindenkit, akit kell. Utána ilyen nagyjából 1-2 óra magasságában van az etetés, és mindeközben folyamatosan egészségügyi szállításokra viszi az állatokat az egyik kolléga, kutyákat, cicákat. A leggyakoribb az az ivartalanítás, de hogyha kontrollra kell vinni őket, mert volt valami betegsége, vagy éppen hirtelen rosszul lett, akkor elvinni őket. A lovakat szintén hátra kiengedjük a legelőre, reggel, és utána ott szépen lelegeljük, amit le lehet. A lámákat is kiengedjük hétköznap így a hátsó nagy placra, hétvégén pedig a gazdasági udvarunkra. és még van millió meg egy teendő, amit most nem tudom, hogy mennyire szétszórtam, mondok el, de hogy...
1: Nagyjából kérdeztem, tehát nyilvánvalóan egy nap történt, hogy elment, és egy napban is el tudtad mesélni.
2: Igen, akkor itt ülnénk egész.
0: Még ami erről eszembe jutott, így mondtad, hogy kezdődik a nap, van ott állandó valaki, aki figyelgeti azért az állatokat éjszaka is, hogy minden rendben van? Vagy itt teljesen kulcsa be van zárva, azt a jó napot kívánok, majd jövünk holnap.
2: Vannak néhányan, akik például este is bemennek, aha. És akkor úgy például a locsolást elvégzik, ezek nem gondozók, ezt önkéntes alapon csinálja az alapítónk, és ő ott így rá szokott nézni a kutyákra, hogy minden rendben van-e, de még van egy másik kollégánk, aki ott a helyszínen a közelben van, szóval, hogyha kamerán vagy bárhol látjuk, hogy van valami baj, akkor őt adott esetben ki tudjuk küldeni, hogy minden rendben van-e, rá tud-e nézni az állatokra.
1: Rosszalkodnak, nem alszanak rendesen.
0: Ugye most beszélgettünk arról, hogy indul a nap, meg hogy kezdődik. Vannak viszont olyan szezonális feladatok, amik csak bizonyos, csak mondjuk csak nyáron vannak, csak télen, csak ősszel.
1: És igen, átközben bocsáss meg, mert hogy ugye most azért is vagy itt, meg igen, ez a negyedik.
0: Igen, ez kimaradt.
1: Sikerült felsorolni a négy évszakot, illetve hát még amennyi marad belőle. Szóval bocsánat, most ugye nagyon aktuális, ez a nagyon nagy meleg, de például elképzelhető, hogy lehet, hogy pont fél év múlva nem lesz a lit, tehát hogyha mondjuk esetleg véletlen egy nagyon extrém hideg van, akkor azzal is mit tudtok kezdeni, de tényleg ilyen szezonális dolgok érdekelnek.
2: Nem is kell túl visszanyúlóan visszamenni, hát az idei tél, meg hát a tavalyi tél, mínusz 15 fok, jég, hó, meg hasonlók. Nagyon fontos olyankor is, hogy a víz. A víz az mindig a legfontosabb az állatoknak. Olyankor benyegesedik a víz, nem felmelegszik, és akkor nem is tudnak inni. Olyankor például télen nagyon sokat kell figyelni olyan állatokra, akik stressz helyzetben vagy hogy stresszesebbek, mivel ilyenkor ingerlékenyebbek is ezek az állatok, sokszor összekapnak az ételen. Akár többször is kell letetni őket, mert hogy nagyon sok energiát használnak fel csak azzal, hogy fűtik a testüket. Ezen felül a legfontosabb, az egyik legfontosabb az a szalmázás, a hőszigetelés ezeknek az állatoknak, és a szalma az egyik legmegfelelőbb módja, a kutyaházba berakjuk, és az nagyon jól levezeti a hőt, és a nedvességet is felszívja, annyi van vele, hogy folyamatosan cserélni kell, szóval az is egy plusz feladat. Tavasszal annyi plusz feladat van, hogy olyankor indulgat be, meg nyár elején a kis cica szezon.
1: Olyankor
2: nagyon sok macskára kell felkészülnünk, hogy nagyon sokan fognak megkeresni minket, és ez így hullámokba jön a nyáron, most például augusztusban van még egy hullám, hogy a cicák elkezdtek szaporodni, és akkor olyankor nagyon figyelni kell rájuk, hogy több helyet próbálunk biztosítani. A kis cicákat nem tudjuk kint tartani a nagy állatotthonba, viszont ideiglenes gazdik fel tudnak készülni, hogy megpróbálják addig kiszórni az ideiglenesen náluk tartott állatokat, így eljuttatni gazdihoz.
0: És Ági utána... is például jó példa, hogy igen, nála is vannak.
2: Igen, igen, nála is vannak ideiglenes cicák, és akkor utána helyet szabadítanak fel, hogy újabb kis életeket tudjanak megmenteni. Pont például ezen a héten jött 9 babacica, 3 család.
1: Wow.
2: Az egyikük a legkisebbek, alig egyhetesek. Szóval Jézus, annyi se. Kicsike. Hát még a szemük se nyílt ki, de...
1: Igen, ezt akartam, de ez...
2: Igen. Ilyenkor ezekre kkell számítani. De úgy, ahogy a kölyök cicák, úgy a kölyök kutyák is ilyenkor szoktak beindulni, csak ők nem olyan mennyiségben, mint a cicák.
0: Az jutott eszembe, hogy amikor gazdás, most kicsit visszakanyarodok,

0: élettel.
1: De sajnos van sok esztétikai előítélet. Az egyik például az, hogy a fajta tiszta kutyák felé húznak az emberek. A keverékeknek még mindig megvan ez a stigmája, sőt még ez a, hát már majdnem szitok szó, hogy korcs az a keverékekre utal, pedig fantasztikus kutyák.
0: Hát pedig genetikailag stabilabbak is talán, szóval.
1: Erről nem tudok tudományos bizonyítékot adni, de igen, azt veszük észre mi is, hogy sokkal szívósabbak, kevesebb probléma adódik velük, mint mondjuk egy francia buldoggal, aki lehet, hogy fajta tiszta, de tele van genetikai problémákkal. És ezen felül még az esztétikai dolgokra kitérve az, hogy a mai napig fennáll ez a, nem is tudom, hogy minek nevezzem, de hogy nem fogadnak örökbe fekete kutyát. Nagyon sokan úgy jönnek oda hozzánk, hogy bármilyen kutya lehet, csak fekete ne. És nem értem mai napig, hogy mi velük a probléma. Talán nem annyira dekoratívak, mint ezek a színes, foltos, merle kutyák, de meg egy...
0: A macskákra is igaz ez egyébként?
1: A macskáknál egy picit most megfordult. Régen a fekete cicák voltak. A babona
2: miatt. Ott még a macskán ezért nem jobban, bocsánat, de igen.
1: Igen, a kutyáknál azt nem is értem, mert ott sem fekete kutya babona, vagy javítsatok ki, hogyha
2: van. Nem tudok róla, hogy bármilyen
0: szórakozó helyről tudok, mint fekete kutya.
1: Igen. De igen, a macskáknál a babona volt az, ami nagyon sokáig visszatartotta őket, de most már így ez a tendencia kezd visszamaradni, és a fekete cicák hamarabb elkelnek. Uh-huh. Felváltották őket viszont a cilmos cicák. Magyarországon a legtöbb cica, a cica állománynak nem tudom pontosan hány százaléka, de körülbelül fele, az cilmos cica. Uh-huh. És ezért mindegyikre azt mondják, hogy jaj, hát ez is cilmos, ez is ugyanúgy néz ki, mint a többi. Uh-huh. És ők ragadnak be könnyebben. Viszont a cilmos cicák a legfantasztikusabbak, mert mindegyiknek egyedi kis mintáik vannak, így foltos, úgy csíkos, és zseniális.
0: Hát ő cilmos cica szolga egyébként.
2: Cilmos cica szolga vagyok, igen, és egyébként a környezetünkben is van több, és tényleg azt a szemészet. Tehát elsőre mindig az van, hogy jaj, ez olyan, mint a safi, ami macskánk, de egyébként full más mindegyik, tehát teljesen igen, viselkedésben és mintázatban is, tehát minden. Gyakorlatilag, hogyha olyan, mint amikor az ikrekkel találkozol, és egy 5 percet beszélsz, vagy 10 percet, akkor hamar rájössz, hogy melyik kicsoda, és hogy egyáltalán nem kevered össze őket, természetesen pláne, hogy mik velük élsz, vagy mik rokonait, de ugyanígy a cirmos cicáknál is, tehát 5 perc után látod az összes, tehát eszedbe nem jut összekeverni két cirmos cicát, tehát teljesen mások.
1: Meg nagyon érdekes minták születnek belőle, például van, vagy volt most már egy olyan cicánk, szerencsére már gazd is, akinek egy W volt így a homlokán, és azért van a B lett a neve, szóval, de hogy ilyen nagyon érdekes kombinációk
2: de vannak. De egyébként szóval... az a W is nagyon sokszor tök más, tehát hogy van egy viszkászmacskák, apukám szokta viszkászmacskák hívni, mert hogy W, és akkor egy viszkászmacska, de hogy azok is tök más, és valamikor meg igen, megfordul, tehát hogy csak az a kis minta tud egy csomó másféleképp más lenni, de igen, de tök más a mintáik, tehát nincs két egy hópehely.
0: Nincs két egyforma cilmos cica.
2: Nincs két egyforma cilmos. Igen. Cilmos cica haj is nincs két egyforma.
1: Innen is ösztönzünk mindenkit, hogy fogadjon örökbe cilmos cica. És fekete kutyát, hogyha így
2: mellé egy fekete kutya.
0: Ez ilyen akciócsomag.
2: Igen, most jár hozzá egy fekete kutya.
1: Igen, ő az egyben, igen.
2: Azt meg azt a végképp, a cilmos cica, a fekete kutyától könnyű megkülönböztetni.
0: Ami, ugye most beszéltük róla, hogy ezerféle állatotok van, vadállatok, szelid állatok, vagy hogy házi állatok.
2: Nem is, hogy szelid, mert például házi állat a safi is, és igen, nem szelid állat, például az én macskám nem szelid állat.
0: Nem, a safi az nem szelidetlen, vagy hogy nem vad, csak bunkó.
2: Igen, hogy igen, inkább igen, bocsánat, igen.
1: Az oroszlánok leszármazott, bocsánat, hogy az oroszlánok leszármazottja, kell bele egy kis előkelőség.
2: Igen, azt meg tudja.
0: Szóval, melyik állatok a legmacerásabbak, akikre leginkább oda kell figyelni? Most oké, hogy beszéltünk a kutyákon belül, ugye ezek a nyomottorúbb fajták, de hogy például most kitágítva az egészet
2: fajra
0: nézve, hogy mondjuk melyik állat, amelyik úgy leginkább elvárja, vagy tehát hogy mondjam, akik a nem az, hogy kényesebbek, de hogy azért sok figyelmet igényelnek.
1: Nagyon jó kérdés. Igen, most jutott eszembe, így végig gondoltam, hogy kik vannak. A nyuszik meglepő módon. A nyuszik nagyon kényes állatok, könnyen stresszelnek, és ezért ők, akiket így nehéz jól és megfelelően tartani. Uh-huh. És igen, nekik. Szerintem

0: mondanám.
1: Ők vagy nyuszik, vagy házi nyuszik?
0: Házi nyuszik.
1: Házi nyuszik, aha.
0: Törpe nyuszik, és házi.
1: Ja, ők ilyen megunt kedvencek, vagy hogy kerültek oda?
0: Igen, igen. Valaki megunt, például most is volt egy olyan történet, hogy nagyon sokszor előfordul az, hogy a gazdája elhúny az állatoknak, és akkor nem csak egy nyuszi, hanem akár több is, és akkor úgy kerülnek be hozzánk. Nem jellemző, nem híreszteljük, és nincs is nagyon olyan széles körű nyúlmentésünk, viszont hogyha mondani kell legmacerásabb fajt, állatfajt, akkor ők azok.
1: Hát meg ugye náluk ugye az szokott lenni, hogy húsvétkor még mindig dívik ez a húsvétre legyen nyuszi, aztán ha mázlia van, akkor csak lepasszolják, és nem a pörköltbe megy. De hogy mondjuk egyébként ennek van ellenpélda, pont mi volt az én családom ellenpélda, mert fiatalabb koromban, még amikor otthon laktam, akkor vettünk így húsvét körül, talán nem is tudom, de hogy lett kis lógófülű törpenyuszi, és utána jó, nem tudom, szóval egy hosszú életet élt nálunk, úgyhogy jól vigyáztunk rá, meg szeretgettük nagyon, úgyhogy családtag volt.
0: Ez a szerencsésebb példa. Az a kevésbé, amikor tényleg mi is húsvétkor észrevettük, hogy mindenki elsétált a nyúllandunk mellett, és így hirtelen lett 5 ember, aki örökbe szeretne fogadni nyulat így pont húsvét előtt. És
1: biztos, hogy nem. Igen, van, ahol ugye, hogy mondják, állatboltban van, hogy nem is árulnak, vagy húsvétkönyökén tilos vásárol, vagy tehát nem engedik a vásárlást. A nyuszit azért is, hogy mondjam, ismerős, amit mondasz, mert hogy követtek Facebookon nyúlmentőket, akik vagy nyulakat mentenek, és mondják, hogy iszonyatosan alacsony a sikerességi ráta, tehát gyakorlatilag nagyon nagy a veszteség. Mert, és ennek a legnagyobb része nem is csak az, hogy a sérülés vagy egyébek, hanem hogy annyira stresszes állatok. Ugye nyilván a növényevőt, meg tehát prédaállatot sokkal nehezebb menteni. Az most ilyen szempontból most a rókales felé tudok visszanézni, hogy ott segítkezem, hogy egy ragadozót sokkal könnyebb menteni, mert kevésbé vannak benne ezek a rettegő ösztönök, amik például nyúlnál, ugye, amit mondtál is, hogy az idegrendszer az azért könnyen. Tehát lehet, hogy még nem is lenne indokolt, hogy a nyuszi meghalljon, de hát az idegei elviszik.
0: Igen, igen, sajnos erre is van példa. Például ők a műtétet, egy életmentő műtétet, az altatást is sokkal nehezebben viselik. Megint nem tudok pontos számokat mondani, de hogy sokkal magasabb az a ráta, hogy nem kelnek fel az altatásból, amíg a kutyáknál, cicáknál az szinte mindig kivéve, hogyha valami nagyot rontanak el, vagy valami olyan betegsége van, ami miatt ez bekövetkezhet. A nyusziknál nagyon, nagyon magas ez a szám hozzájuk képest.
1: Igen, igen, igen, igen. És például vannak olyan állatok, ahova, hogy mondjam, óvatosan mentek be, mert ugye vannak vaddisznók például, és a vaddisznóra szokták mondani, hogy ő azért, hát nagy is, meg hát vad is. Tehát, hogy igazából, ha választanom kéne, hogy mivel nem találkoznék szívesen egy erdőben, az magyar erdőben, az a vaddisznó lenne.
2: Ez egy ilyen fun fact, hogyha valaki régóta hallgatja az adást, és érdekeset akar rólam tudni, akkor hogy egyik legjobban félek. Tehát az egyik állat, amit a legjobban félek. Tehát nem tudom, erdőbe fél, hogy nem te kígyóval találkozik, még viszont ritka a mérges kígyó Magyarországon, de hogy nem tudom, mondtad, nem tudom, nekem mindig a rettegés a vaddisznó volt.
1: Én inkább találkoznék sakállal vagy farkasra. Sakállal az mondjuk nem is, de hogy még farkasra is.
2: Lehet, azért nem félek annyira tőlük, mert viszont kevesebb a valószínűség, de nekem is úgy van, hogy igen, is el tudom képzelni. Tehát egyszer féltem én is, hogy féltem mindig a vaddisznóktól.
0: Erdőben találkozol valamivel, akkor ők nem csak el fognak sétálni, mint mondjuk egy farkas, mert meghal, és inkább odébb áll, őt akár még támad is. Szóval erdőben én sem szívesen találkoznék velük, viszont a Noéban...
2: Vagy a 12. keletben, bocsánat, igen, de
0: a Noéban... A Noéban viszont mindig azokhoz, én azt mondanám, hogy a kutyákhoz úgymond félünk a legjobban bemenni, mert hogy vannak olyan kutyák, akik gyenge idegrendszerrel, szaporító telepről mentett kutyák, akiket rehabilitálni kell, és gazdihoz kell juttatni, viszont lehet, hogy harapnak, mint a körfűrész.
1: Yeah.
0: És akkor olyankor óvatosan kell megközelíteni, előtte lekenyerezni jutalomfalatokkal a kennelen keresztül, és itt megemlíteném a fantasztikus szocializációs csapatunkat, csak önkéntesekből áll ez a szocializációs csapat, és ők nagyon sokat tesznek tesznek azért, hogy az olyan kutyák, akik rettegnek, vagy akár még oda is kapnak, hogyha nem tetszik nekik valami, őket rehabilitálják, és utána segítenek gazdihoz juttatni, hozzászoktatják a pórászhoz, a simogatást megtanítják velük, hogy nem is olyan rossz dolog, és így segítenek nekik új otthonra találni. De én személy szerint azt mondanám, hogy a nehéz esett kutyák, főleg, hogyha az még nagy testű is mellé, ott például van egy ilyen szabályunk, hogy egyedül senki sem menjen be.
1: Igen, és vannak is nagyon nagy testű kutyák, azt láttam is ott pont, amikor voltam nálatok, akkor volt ilyen sétáltatási nap, nem tudom, minek lehet ezt mondani, a hétvégén, amikor lehet jönni. Ez egyébként kvázi programajánló, tehát hogy erre majd térjünk ki mindenképpen, hogy szervezzük majd, hogy a hallgatóság menjen, de ott láttam olyan hegyomlásnyi kutyákat, hogy azért még kerítésen keresztül is ijesztő volt, azért megmondom
0: őszintén. Igen, meglepő módon ezek az óriási kutyák egész jámborak, és nem nagyon húznak, és nem nagyon rángatják a sétáltatás közben a látogatókat. Viszont igen, vannak olyanok, akik például nagyon örülnek, hogyha meglátnak, és bemész a kennelbe hozzájuk, de fel is ugranak a 70 kilójukkal, és akkor ember a talpán, aki megtartja. De igen, vannak nagyon nagy kutyák. Szerintem az egyik legnagyobb kutyafajta, aki most nálunk van, az a közép-ázsiai juhász, és belőlük van egy jó pár, de igen, vannak másfajta kisebb, nagyobb kutyák. Most például egy német dogunk került gazdihoz.
2: Kis apró.
0: És aprócska kanapékutya. Annyira aprócska kanapékutya, hogy gazdihoz került, és egy saját kanapét kellett venni neki, mert megkörtek el a kanapén. De igen, vannak nagy kutyák is, akiket tapasztalt sétálhatók kezébe adunk fel.
1: Hát meg ugye érdemes nagyobb a rókolástól, vagy hát a rókolásnél kedves kollégám, meg jó barátom, a Hunyadi Attila, ő volt korábban Noé, és meg szokott néha menni sétáltatni is, és akkor ő mesélte, hogy azért ezekkel a nagy kutyákkal azért kell az erő, amikor mondjuk ő, neki megvan hozzá a fizikuma, de hogy azért kell azért, ha az ember fogni akar egy ilyen.
0: Igen, pont nagy országban. Pont például az egyik kutyusunk Atosz, egy törzskönyves káj, és szerintem pont az Attila sétáltatja egy másik emberrel, ugyanúgy szintén izmos férfi emberrel, és kettő póráz van a kutyán, hogy azért biztos ne legyen probléma, mert ő még húz is.
1: Ja, az kemény, az nagyon kemény.
2: A vadállatok a városban téma, az szerintem jó, hogyha azon megyünk tovább, nem? Vagy,
1: igen, hogy ugye most beszélgettünk egy kicsit arról, hogy jön szembe a vaddisznó, stb., hogy benneteket hogy érint az, hogy ugye mostanában egyre több, hát egyre jobban fölkapják tulajdonképpen a média is, meg a közbeszéd is, hogy ahogy a 12. kerületben terjed kifele a lakosság, meg ahogy mondjuk az élettér csökken, meg ahogy a kaja az erdőben a klímaváltozás miatt csökken, ugye a fajok egy része, tehát most a vaddisznók jelesül, ugye erről beszélgetünk, de nagyon sokan például a rókák is jönnek be a városba, hogy ezzel kapcsolatban érkeznek hozzátok megkeresések, vagy benneteket nem szoktak ezekkel zargatni?
0: Nem nagyon érkezett megkeresés, ugyan van olyan, hogy vadállatok, például sünöket, akik sérült, így megpróbálnak behozni hozzánk, főleg a madarak jellemzőek, akikre azt mondják, hogy tudunk-e segíteni. Nincsen nagyon madármentésünk, és ilyenkor szoktunk más szervezeteket ajánlani, mint például a Tollas Barát, ők nagyon jó madármentők, de itt például annyit tudok mondani, hogy az emberek, ahogy terjeszkednek, és a klímaváltozás is, ahogy egyre szélsőségesebb az időjárás, és egyre kevésbé van eledel és innivaló, vagy hát ivóvíz az állatoknak, úgy ez nagyon kétségbeejtő, mert a környezetvédelem és az állatvédelem az kéz a kézben jár. Hogyha nincsen környezet, hogyha elpusztítjuk a környezetet egyik módon vagy a másik módon, akkor nincsen állatvédelem. Uh-huh. És így arra kérek mindenkit, hogy óvja a környezetét, és hogy próbáljon megfigyelni ezekre az állatokra azokkal a módszerekkel, amit az előbb mondtunk, és figyeljenek oda.
2: Ha az nem lenne elég egyébként, amit tapasztalunk, hogy nekünk embereknek rossz, akkor nem tudom, hogy talán hathatunk rá, hogy az állatoknak se jó vagy.
1: Azért akartam kérdezni egyébként, hogy a madarakat így felhoztad, de hogy akkor nálatok annyira... De vannak madarak nálatok, varjak, ha jól tudom, ugye?
0: Vannak madarak, van néhány papagájunk, és ezen kívül tyúkok, azt hiszem fácánunk is van... libák, ludak, nagyrészt ezek a gazdasági...
1: A gazdasági állatok.
0: Igen, ők jellemző.
1: Azért kérdeztem csak, bocsánat, mert hogy a most nagyon sok sérül meg a gólyák közül, erről hallottam most ugye villanyoszlopokon, és hogy most nagyon sokan akár petíciót is akarnak indítani, hogy a villamos művek, ugye nem tudom, gólyabarátabb áram dolgokat csináljon, ez nem tudom, hogy sérülnek meg, biztos, hogy belakadnak és megrázza őket, de hogy akkor például ilyen speciális madarakat nem tart, gólya meg ilyesmi, azt nem tartatok.
0: Nem.
2: De jó hír, hogy van rájuk.
0: Igen, van rájuk alapítvány, szerintem a tollasbarát.gólyákat is ment, de nagyon régen, körülbelül abban a távlatban volt egy gólya, aki a Noéban volt, én már csak a történeteket hallottam, de nagyon vicces volt elmondások alapján, hogy berakták az irodába, törött volt a szárnya, és az volt a terv, hogy visszaengedik, csak nem tudott elrepülni télire, és akkor így megvárták a nyarat, és akkor ott volt az irodában, és amikor bementek az örökbefogadói irodába, hogy örökbefogadjanak az emberek, akkor ott volt egy gólya, és azt hitték nagyon sokan, hogy szobor, aztán egy picit megrázta magát, és így mindenki ugrott egyen. Szóval volt már rá példa, és utána őt el is engedték, de nem jellemző ránk.
2: Ez csak nagyon hirtelen szembe jutott, elnézést, közben vágok a gólyáról, hogy készült egy elképesztően jó dokumentumfilm egy horvát férfiról, bácsi inkább mondanám úgy, aki, na mindegy, Storkman, vagy Gólya bácsi, azt hiszem a magyar fordításban, nem tudom, hogy valahol megtalálható be, hogy a Bitfen, a budapesti nemzetközi dokumentumfilm fesztivál mutatták be, és utána egy ideig a Bitfen azt hiszem elérhető volt, vagy bgdf.hu oldalon. Mindegy, valaki internet Storkman, vagy Gólya bácsi, van róla egyébként, tehát nem csak dokumentumfilm, hanem ilyen rövid dokumentum, egy horvát úriember, keressétek meg, nem tudom, Stork vagy Gólya, Horvátország, stb. Járják, és erre rákerestek, akkor meg lehet látni, elképesztő, hogy hogyan mentett meg egy újat, aki aztán tulajdonképpen így a gyereke lett, és mindig visszatért hozzá minden évbe. Ez néhány évvel ezelőtti, és nem tudom, még most is, de akkor az volt, hogy várta, hogy nem jött, csak ahogy megjött, azt mutatja be, hogy mégis megérkezett hozzá újra, stb. Aztán ott a családját. Szóval elképesztő megható, és hát az a bácsi is, ahogy foglalkozott vele. Bocsánat, csak rövid közbevetés.
0: Nem, ezt felírom magamnak, ez fantasztikus.
2: Csodálatos. Fantasztikus zenéje is van, szóval díjnyertes dokumentumfilm is, de nem szenzációs volt.
1: Én csak a Rigó bácsit ismerem akkor.
2: Én meg Fecske bácsira gondoltam.
1: Ja, tényleg Fecske bácsi.
2: És még egy apróság, egy ilyen közbevetés, elnézést, nem tudom, hallották a hallgatók, de amikor nem sokkal azelőtt, vagy pár pillanattal azelőtti a madarakról kezdtünk el beszélni, pont akkor volt itt az, amikor elkezdenek megszólalni itt a galambok.
1: Ja, igen.
2: Mert ide repültek a galambjaink, akik állandóan itt vannak, meg is látszik egyet a nyomuk, és pont akkor kezdtek itt turbékolni. Szervusz, jó reggelt!
0: Szervusz, ja.
3: Szervusz, hogy Gyuri vagyok, egy hasonló dolgot szeretnék ez a gólyához, a Jean Reno-nak a filmje, a Pingvin.
2: Igen, igen, igen.
3: Valós igen. Történet alapján, hogy a pingvin visszatér minden évben.
0: Mert sem láttam
3: a
0: ezt is, fel kell írni
3: magam. Nem mondanám, de nagyon-nagyon jó a film.
2: Igen, és az nem a nagyon régi, ugye? Azt hiszem a Zsarénos, vagy igen, de vagy ez nem olyan nagyon régi film, ha minden igaz, vagy én nem láttam
3: nagyon
2: régi.
3: Nem, hogy ez olyan 3 éves.
2: Igen. Köszi szépen.
0: Okay. Köszönjük.
2: Hello. Barátom a Pingvin, köszönjük szépen, és 2024-es. Igen, ez egy fikciós film, vagy nem fikciós, valós történet, de fikciós, és ugye beszéltek, aztán utána megkeresem.
1: Na, egyébként, ami még eszembe jutott erről a pont, amit ez a Gólya bácsiról mondtál, hogy szüleim találtak egyszer egy örvös galambot, egy fiú, tehát amik még ilyen annyira fióka volt, hogy nem is tollas volt, hanem kb. Ilyen szőrös, vagy tehát amikor ilyen kis bozontos, hát egy pihés, igen, és egy marha nagy csőr volt egy kis állaton, és fölnevelték ugyanígy következő évre, és visszatért évekig, tehát nem tudom, most idén is megjött, de évekig, a 6-7 éve, tehát visszatért sokáig. Halló, halló!
3: Álfi Györgynek a tyúkjáról volt?
2: Nem, köszönjük szépen, akkor azt is, mint filmajánló.
3: Egy mondat, programajánló, tegnap reggel a Tandori Szalontüdőben Pálfi interjú volt ismételve.
2: Köszi szépen.
3: Mondok még két filmcímet tőle, az Úr hangja,
4: harmadik legyen titok, taxidermia, a hello.
2: Köszi, hello. Valóban a tyúk, igen, és most néztem meg. Jaj, Stjepan
0: Bogdanovicsnak. A tyúk, igen, az egy új film, ami a tyúk,
2: igen, a tyúk szemszögéből.
0: Igen, arról hallottam, de még mindig nem láttam. Szemszögében
2: is meg akartam, és de tök jó, igen, tehát kulturális ajánlót is keverünk ide. És egy Stjepan Bogdanovicsnak hívják az úriembert, tehát ha valaki rákeres, akkor amúgy ilyen kisebb riportokat is lát vele, de mondom, hogy ha akarja, akkor a Storkman című 2020-as, most megnéztem dokumentumfilmet, nagyon ajánlom.
1: De hát vannak ilyenek, ez a tanítóm a polip, az is, ez
2: az is, igen, polippal való. Vagy fú, de jó volt az is az a film. Aztán vagy... Oscart is nyerte, jól emlékszem.
0: A polipokra kiterváz, csak ilyen érdekesség, hogy polip? Azok... Nincsen polipunk, de hogy ilyen érdekesség, ami nekem nagyon meglepő, rendkívül intelligensek, és az emberektől így nagyon hamar leváltak így az evolúcióban, ezért ők, ahogy a vízben élnek, körülbelül a legközelebb állnak így alienekhez, úgymond a földön belül, szóval annyira távol vannak tőlünk, hogy már mondhatni földön kívülinek, de itt a földön belül, szóval, hogy ők fantasztikus állatok.
2: Hát amikor jöttek az idegenek, ugye építeni a piramisokat, akkor valószínűleg itt hagyták a polipjaikat, polipformában itt maradtak, ugye, vagy polipok építették a piramisokat.
0: Azt mondjuk valósnak látom, hogy a polipok kimásztak, és megépítették
2: őket. Végre megfejtettük.
1: Akkor valósabban volt az óceán, nem lehet, hogy megépítették. És ott könnyen megépíteni.
2: És visszámúzódott, ugye eleve vízi dolgok a piramisok egyébként.
1: Víz alatti.
2: Köszönjük szépen. Szóval egy 8 óra 6 perc van, és az Extraxia hírcsoport, és Nagy Levent a Novihálat Otthon szóvívője a vendégünk. Ez csak így azért mondom, mert dinamikusan növekszik a hallgatottságunk fokra fokra, és ha valaki nem most kapcsolódott be, akkor...
0: Hát ebben nem biztos. Új hallgatókat is.
2: Igen, a polipok által épített piramisokban nem biztos, hogy rájött, hogy a Novihálat
0: Otthon. Igen, ezelőtt, aki most csatlakozik be, ezelőtt azért komolyabb témát.
2: És még tervezem is egyébként lesznek.
1: Még egy filmet hadd mondjak, ha már nyuszikról is volt szó, a Nyúl éve, ez egy finn film.
2: Igen.
1: Abba egy férfi talál egy nyulat, és akkor ő vele haverkodik tulajdonképpen.
2: Ez egy régi film, igen, ez egyébként, és nem állítom, hogy könnyű megtalálni egyébként szerintem az évben, de híres film.
1: Én egy finn ismerősömtől kaptam.
2: Igen,
1: meg,
2: igen.
1: Tehát nem egyszerű.
2: Nagyon húzok, ha el tudjuk mondani az elérhetőségét. A Kosti fölírt valamit, ami azt hiszi, hogy HR téma, ez tök jól van egyébként megfogalmazva, ugye a szervezetről magáról, de hogyha még miért elkezdenénk, mert semmiképp nem maradjon ki, ugye 10 évvel ezelőtt beszélgettünk utoljára, és azt beszéltük, de az ugye nem te voltál. És azért mindenképpen szeretném megkérdezni, bárcsak ez személyesen is, valamint egy személyes kérdést, hogyha te kerültél oda. Most is megkettő meg, és talán nem tévedek, van nagyon-nagyon nagyot, hogyha azt mondja, hogy 10 évvel ezelőtt még igen nagyon fiatal voltál.
0: Igen.
2: És hogy egyébként ez egy nem tudom, híres állatvédő dinasztiából származol, vagy egyszerűen csak nem szeretett az állatokat, és oda keveredtél, tehát miért?
0: Nincsen öröklődés, én ezt a munkahelyet megpályáztam, de így személyesen magamról röviden, én körülbelül pont 10 évvel ezelőtt léptem be először a Noéba, ugyan családostul, már volt egy francia buldogunk, és akkor úgy voltunk vele, hogy szeretnénk még egyet, de őt menteni. És akkor így jött szóba a Noénak a buldog mentése, és édesanyámmal kimentünk, és ott volt egy hatalmas foglalás a lenti csapat, a határon próbáltak átmenni, ilyen 20 kutyával átcsempészt már határon. Aha. Szerencsére lefoglalták őket, és így a Noéba kerültek, és akkor azokat a kutyáknak kerestek ideiglenes befogadót, mert a hely is kevés volt, és vagy végleges befogadót. És akkor így jöttünk szóba, és emlékszem, hogy Csilla a buldogmentésnek a vezetője, a kezében nyomta édesanyámnak pogácsát a kis törött fülével, és így mondja, elkezdi mondani, hogy ő a legrosszabb, ő a leghangosabb, ő minden, amit el tudsz képzelni, és édesanyám csak ránéz, így fogja a karjaiban, és ránéz, és láttam, hogy kiszűr minden zaj, és akkor szerelem volt első látásra, és pogácsa azóta éles virul, és megvan, már egy picit öregemberes, és akkor így fokozatosan lett még egy kutyusunk a Noétól, és utána még egy, és utána most én erősítettem még egyel, így a saját magam kutyusát is örökbe fogadtam. És akkor...
2: Megújtanak, hogy fokozatosan ott maradtál, hogy a kutyák jöttek el, te is.
0: Igen, viszont amikor ez a pálya, én nem sűrűn jártam ki, ritkán egy-egy rendezményre, de viszont amikor láttam ezt az álláshirdetést, ezt a pályázatot, hogy meg lehet pályázni, akkor azon onnan értem a lehetőség elmást, hogy egy hasznos dolgot tudok csinálni állatokért, olyan állatokért, akik olyanok voltak, mint a saját kutyáim, uh-huh. bajba jutottak, meg kellett menteni őket, és akkor így teljesen logikusnak tűnt, és hál' Istennek összejött ez az egész.
2: És egy nagyon gyors kérdés, tehát nem akarod nagyon részletesen belemenni ebbe, meg nem tudom, a többkörös állásinterjú rejtelmeibe, de hogy mondjuk biztos nagyon sokan gondolkoznak, hogy akár fiatalabban, mint te, akár idősebben, vagy jaj, ez de jó lenne, meg én is nagyon szeretem az állatokat, stb., de hogy valószínűleg a Noénak is valahogy nem azt gondolom, hogy klasszikus állásinterjún ülsz öltönyben nyakkendőbe, de valahogy ki kell szűrni azt, hogy ki alkalmas, ki nem. Tehát pontosan minek kell megfelelni, vagy mi az, ami miatt aztán valaki Noés lesz, vagy akár Noé szóvivője később.
0: Ez állás szempontból, vagy önkéntes szempontból is?
2: Az is jó kérdés, az önkéntes szempont is, de igen, tehát akkor az is akár. Tehát,
0: az önkéntes szempontból ez
2: Bocsánat, tehát hogy azon kívül, hogy nagyon szereted, meg látszik, tehát látszik, hogy nem azért megy, hogy jártam, megfolytsa, vagy megegye az állatokat, tehát az mondjuk vissza lehet, hogy hamar ki lehet szúrni, de hogy tényleg nagyon szereti, nagyon, de hogy ki az, aki mégis azt mondják, hogy ne haragudj, de valamiért te nem vagy
1: alkalmasra. Legjobb indulattal is, de kárt
2: igen,
1: tesz mondjuk igen, az állatokban.
2: Igen. Tehát, az a szándékod jó, de
0: ilyen nincsen nagyon, vagy hát én nem találkoztam.
2: Vagy akkor megfordítom, bocsánat, ki az, akire azt mondják, hogy túl azon, hogy gyere meg önkéntes sétáltatni, de te tényleg te alkalmas vagy arra, hogy itt dolgozzál, mert mit tudom, kutyákkal uh-huh. suttogó vagy. Van-e különleges szuperképességed, azt akarom megtudni, vagy pedig csak egyszerűen?
0: De nincsen különleges szuperképességem, én egy tartalomgyártó pozíciót pályáztam meg, és a lelkesedésem és a szakmai tudásom ezen a területen, ami segített, csak utána a szóvivőnk elment, és mivel kommunikáció szakon is voltam, így uh-huh. én voltam a következő logikus döntés, azonban nem érek fel azzal a szakmai tudással, mint Schneider King, ezt így meg kell említeni, viszont dolgozom rajta. Egyetemeket nézek, és próbálok eljutni legalább fel olyan szintre, és akkor már jók leszünk. Ezen felül, hogy nincsen nagyon kizárók az önkénteskedésben, aki jót akar, és látszik, hogy jót akar, és nem árt a kutyáknak, őt a szárnyaink alá vesszük. Vannak több önkéntes csapatunk, és hogyha valamit rosszul csinál, akkor nem az van, hogy menj innen, te nem vagy alkalmas rá, hanem megmutatjuk, hogy de így csináld jól. És kivétel nélkül mindenki uh-huh. el tudja fogadni, és tudja követni a tanácsokat. Szóval igen, és az, hogy az önkénteskedésbe hogy lehet így belecsöppenni, az nem egyik napról a másikra fog történni. Uh-huh. Ezek a szombati nyílt napok, amik vannak nálunk, ezek a sétáltatások, oda kell kijárni, és akkor megismerkedni a kutyákkal, kivinni őket sétálni, és akkor itt szépen fokozatosan akár segíteni az etetésben, akár bármi más csinálni, ami így a kutyákkal, és így szépen lassan aláírhat az illető egy önkéntes szerződés, és utána már bemehet kenelekbe, kiadhatja a kutyákat, így teljes körül önkéntesként dolgozhat. Csak azért fontos, hogy nagyon sokat járjanak ki hozzánk, hogy megismerjék az állatainkat. Ne csak úgy beugorjanak egy kenelbe egy harapós kutyához, mert az embernek sem jó, és a kutyának sem jó.
1: És utána van ilyen specializációs lehetőség, mert bocsánat, majd rákérdezek. Halló.
2: Jó reggel.
5: Szevasztok, jó reggelt, a buszos vagyok.
1: Szia.
5: Tehát az állatmentésnek nem tudom, hogy a vendégetek mennyire van kihegyezve arra, hogy egy olyan részét megvalósítsa, ahol mondjuk pont spec a kutyákra vonatkozóan láthatja ő is, hogy látjuk nagyon sokan azt, hogy mondjuk tartanak kutyát, lakás, stb. És azt mondjuk rá, hogy hogy ez a kutyatartás akkor egy olyan, amiben már ugye ne nyújjunk bele, mert az, hogy a kutyának ez mennyire jó vagy nem jó. Tehát, hogy ez a részét senki nem meri bolygatni, és ezt ugye elkerüli mindenki. Ugye van ez a mondás, hogy tartsd jó szagot a természete szerint, és most én jelenleg azt látom, hogy azért a kutyáknak az elszaporodás, főleg a Covid után itt a városban, az nem erre haj az, hogy ezt kövesse, hanem ilyen olyan úgy tartjuk őket, mint egy papagájt kb. Benne a kalickába, és azt gondoljuk, hogy jaj, de szép a papagáj, mert tartjuk, és mi szeretjük az állatokat. Szóval ez egy ilyen érdekes alúr, amit elfogadunk, és közben mondjuk, hogy védjük azt, meg szeretjük az állatokat. Tehát ez a kettősséget én itt valahogy nem érzem, hogy lehetne gyakorolni. Muszáj kéne valahol vagy határvonalat húzni, és az állatvédőknek én úgy gondolom, hogy ez feladata is lenne, hogy valami olyan etikusan kijelöljünk valami olyan határt, ami inkább közelebb áll ahhoz, hogy tartsd a országot a természete szerint, és nem pedig, hogy a saját kis kényünkedvünknek aztán még akár kínozzuk is azt a szerencsétlent, és azt mondjuk rá, hogy de hát örül. Ugye sokan azt mondja a kutyás, hogy hát de örül, látom, hogy örül a kutya. Hát ezt te honnan tudod, barátom? Szóval, hogy meddig megy el ebbe az úriember, mennyire van ilyennel tapasztalat, erre lennék egy kicsit kíváncsi.
6: Köszi.
5: Bocsánat, hogy az ördög ügyvédje voltam, de ez bennem maradt.
6: Köszönjük szépen, köszi.
1: Hát nyilván abban igaza van a buszosnak, hogy van olyan, hogy mit tudom én, a harmadik emeletre ne vegyünk dándogot, tehát hogy azért az...
2: Igen, a második alakot egyébként egy ja. kis rakásba. Kényszerűségből is hamar kikerült a rendszerére.
0: Felelős állattartás, ez nagyon fontos. Ugye az állatvédők nem nagyon tudnak más csinálni, csak edukálni az embereket, hogy mit jelent a felelős állattartás, és hogy hogyan tartsák felelősen az állatot. Például azzal, hogy dándogot ne vegyünk az 50 négyzetméteres apartmanba, vagy ne fogadjunk örökbe dándogat. De ez egy picit tévhit is egyben, mert a városi kutyák meglepő módon sokkal több ingert is kaphatnak, mint mondjuk egy tanyán csak a kertbe kiengedett kutya. Mert őket napi kétszer le kell vinni sétálni, hogy elintézzék a dolgukat. Szóval ez valamilyen szinten tévhit. Az, hogy ezzel az állatvédők kezdjenek valamit, azon kívül, hogy edukálunk, azon kívül nem tudunk más csinálni, hogyha rossz tartási körülményeket látunk, vagy bármi ilyesmi nem megfelelő tartási körülmény, akár állatkínzás, mi sajnos nem vagyunk hatóság. Ez egy hatalmas tévhit, ami mai napig fennáll, hogy miért nem mennek az állatvédők intézkedni, miért nem hozzák el az állatvédők a kutyákat. Mert nem tehetjük. Hogyha mi is látjuk, és úgy gondoljuk, hogy el kéne hozni a kutyát, akkor hivatalos úton hatóságokat megkeresve tudjuk elhozni ezeket az állatokat. És innen kérnék meg mindenkit, hogyha rossz tartási körülményeket lát, pontosítok. Kettő nagyon fontos megkülönböztetés van az állatvédelmi jogban. Az egyik az, hogy rossz tartási körülmény, a másik meg az, hogy állatkínzás. Az állatkínzás az nagyon egyszerű a feljelentése, már csak hívni kell a rendőrséget, és legyen bizonyítékunk, hogy tényleg állatkínzás, bántalmazás történik, és akkor ők tudnak eljárni. A rossz tartási körülmény, az már egy picit nehezebb, ott a helyi illetékes jegyzőt kell megkeresni, és neki egy bejelentést tenni, akár ügyfelkapunk keresztül, akár térti bevényes levéllel, és akkor ők tudnak intézkedni. És onnantól szólnak nekünk. Szóval, hogy mi nem tudunk egyedül intézkedni.
2: És ez nagyon fontos volt, amit mondtam, mert az ügyfélkapuló sok mindent tudok, mert sokféleképpen találkoztam, de ezt pont nem tudtam egyébként, ügyfélkapun bejelenthető egyébként egy ilyen. Úgyhogy...
1: Igen.
2: Na,
1: hát nem mondom, Safi majd így beírja az ügyfélkapu, hogy nem kaptam kaját.
2: Simán lehetem képzelni, igen,
0: fogjelentem. Nem kaptam kaját, de még éhes vagyok.
2: Simán lehetem képzelni, hát most kell, hogy fogjelentsen olyan, hogy tudna akkor megtenni, úgyhogy nem hallgatja az adásnak. Úgyhogy, bocs, hogy hol tartottunk?
1: Nem, ami eszembe jutott, igen, ahogy ugye mondtad, hogy bemennek az önkéntesek, akkor ugye tulajdonképpen egy ilyen szoktatási időszak, és hogy akkor kutyákkal törődhetnek, de például van arra lehetőség, hogy specializálódjanak. Most csak konkrétan megint visszatérve az Ágira,
2: lámászok,
1: hogy ő például ugye a pörőjel nagyon jóban van, és hogy azért hogy lehet, hogyha valaki azt oda megy, és mondjuk én mondjuk a rókákkal szeretnék foglalkozni, vagy a borzzal, vagy a
2: borzszakértővé szeretnék.
1: Akkor az hogyan van erre lehetőség? Vagy, hogy
0: pöröly a borzunk, csak hogy úgy, aki nem ismeri a nagy
2: állatot,
0: az összes védencét.
2: Nagyon szóval, hogy pöröllyel kezdenek az állatokat.
0: Igen. Nálunk nincs nagyon, lehet úgymond specializálódni, de inkább több csapatra van pontva ez az önkéntes dolog. Vannak például a legelső önkéntesek, vannak a kiadósok, az első önkéntesek, és még vannak hátul is önkéntesek, emellett cicák, de ez részletkérdés. Specializálódni például, hogy te pörölyhöz szeretnél bemenni, akkor Ágit kell felkeresni, mert ő a releváns ember ahhoz, mivel hogy ő bemegy egyedül hozzá, és ő ismeri a legjobban a borzot. Ilyenkor nagyon sokat hagyatkozunk az önkénteseinkre, hogy ők ismerik a kutyákat, ők tudják, hogy hogyan, vagy az bármilyen másik állatot, ők tudják, hogy hogyan kell kezelni őket, és ilyenkor én nem foglak bevinni a borzhoz, mert hogyha én bemegyek, akkor nekem megcsúcsálja a bokámat, de Ági már viszont be tud vinni a borzhoz, és Ági is engem vitt be a borzhoz. Szóval így úgymond lehet specializálódni, de mindig egy és közös a cél, az pedig az állatok jól léte.
1: Hát akkor pedig így nyilván nincs erre lehetőség, hogy az ember akkor ott úgymond hibázom, vagy hát ne, jó, tehát tényleg az, hogy alapvetően, hogy mondjam, amikor például a rókalesnek a menhelyén vagyok, ott is alapvetően az az első cél, hogy az állatoknak a jóléte legyen, meg a nyugalma legyen az elsődleges, és még amikor segítünk is rajtuk, akkor is figyelünk arra, hogy ugye ne zaklassuk őket fölöslegesen. Itt is nyilván a Noénál, akármennyire is gondolom van, ugye mondtad, ezek a nyílt napok, tulajdonképpen ezek a sétáltatós napok, azért mindenképpen az állatoknak a nyugalma meg a jóléte, ami gondolom legfontosabb.
0: Igen, azért a rókáknál a nyugalom az
1: kimondottam
0: fontosabb, és máshogy, mint egy kutyánál. A kutya az társállat. Hmm. Ő igényli az emberi kapcsolódást, és ezek a szombati nyílt napok, ezek arra szolgálnak, hogy kivigyük őket sétálni, egy picit lemozgatni, így végre kiszabadulnak a kenelből azon az egy napon. Ilyenkor már reggel, amikor beérünk, egészen más a hangulat. De tényleg, ahogy érzik,
1: tudják
0: hogy,
1: a kutyák,
0: hogy igen, hogy szombat van.
2: És ünnepnap.
0: Igen, minden héten ünnepnap. Ilyenkor az óriási melegben sajnos el kell, hogy maradjon ez a séta, mert nem akarunk senkit, hogy hőgutát kapjon, de ilyenkor megpróbáljuk máshogy lemozgatni őket, így akár feladatozni a kenelben, vagy akár...
1: Mondjuk azért be a címeteket, mert hogy hamarosan talán alább hagy a kánikula, és akkor a hallgatóink közül, akinek van kedve kutyát cicizni, ha mondjuk arra nincs módja, hogy kutyát tartson otthon, mert mondjuk tényleg a harmadikon lakik,
2: 30
1: négyzetméteren, de mondjuk szívesen haverkodnak kutyákkal, és kimenne sétáltatni, akkor hova tudjon menni szombatonként?
0: Ez a Budapesten van, 17. kerületben, és a Csordakút utca vége. Pontos számunk nincsen, de a Csordakút utca végén megtaláltok, pont Pécel határában van a helyünk, és várunk szeretettel mindenkit, és hozzátenném, most szombatra lehűlést írtak, legutoljára, amikor néztük, szóval óvatosan, de meghirdettünk egy 9 és 10 órás sétát a kutyáknak. Ez, hogyha úgy látjuk, hogy nem alkalmas a sétáltatásra ez az időszak, akkor le fogjuk fújni.
2: Szóval, egyébként.
0: Igen, hogyha most szombaton ki szeretne jönni valaki, akkor regisztráció nélkül is jöhet, de mindenképpen figyelje a Facebook oldalunkat, hogy lesz-e séta, vagy nem lesz-e séta.
2: És az ugye még nem a legvége az adásnak, de akkor azt le lehet mondani, hogy a Facebookot az mindenképpen érdemes figyelni, ugye a Facebook oldalatokat, vagy közösségi médiás megjelenéseket, mert ott minden ilyen információ, és bármilyen egyéb fontos információ, most hát az megtalálható.
0: Igen, például a Facebook oldalnak köszönhető, bocsánat, egy picit eltérek a témától, de a Facebook oldalunkra kiraktuk, hogy csütörtök volt tegnap előtt, vagy még 3 napja a kerületben, és elzárták a vizet. És pont ilyen melegben a kutyák itatóját nem tudtuk utántölteni, nem tudtunk takarítani, kezet mosni sem tudtunk, hogy a betegeket, vagy a sérülteket lekezeljük, és akkor kiraktuk Facebookra reggel 9-10 környékén, hogy óriási a baj, mert hogy nincsen vízünk, és hogy 40 fok van. És az, hogy látták azt az emberek, hogy akik követnek minket, azok onnan tájékozódtak, vagy hát ők onnan tájékozódtak, és megosztották másokkal, özönlöttek be az emberek. Több tucatnyi ember hozta zsugorral a vizeket, tartályokkal, szóval, hogy igen, jó ott tájékozódni, mert az nekünk akár nagyon fontos, akár életmentő is lehet.
1: Ide kapcsolódik egyébként az én legalábbis utolsó kérdésem, hogy hogyan a hallgatókra tekintettel most, aki hallgatja, hogy tudunk nektek sem? Most nyilván nem kell mindig vizet vinni, de hogy egy hallgató, vagy egy bármilyen személy, civil, hogy tud nektek segíteni?
0: Hát mindig sajnos, mint civil szervezet, mint közhasznú alapítvány, nagyon sok mindent elkerülhetetlen mód pénzzel kell kifizetni, ilyen például az állatorvosi költségek. Nekik nem adhatunk egy zságtápot, hogy légy most akkor ezért ivartalanítani is a kutyát. Viszont az mindig hatalmas segítség az anyagi támogatás. A tárgyi adományok is mindig jól jönnek, kint van a honlapunkon, hogy mire van éppen szükségünk. Uh-huh. Most, hogy így konkrétumot mondjak, a tejpótlunk, a baba cica tejpótlunk kifogyott, és ezt a Royal Canin baba cica tejpótlót szoktuk használni. Szóval az most hatalmas segítség lenne, mert mint említettem, ezen a héten csak 9 cica, baba cica érkezett hozzánk. És ezen felül még a szombati nyílt napok, a sétáltatás, hogyha a kutyákat így feltölteni, kijönni hozzájuk, kapcsolódni velük, az is egy hatalmas segítség. És idővel akár örökbe fogadni, mert hogy akkor, hogyha örökbe fogad valaki, az a legjobb módszer a támogatásunknak. Egyik legjobb módszer a támogatásunknak, mert helyet szabadít fel. Uh-huh. Egy másik kutyának, akinek esélyt adhatunk, meg hát otthon is lesz egy élet, akit megmentette. Szóval ez ilyen kettő az egyben.
2: Mert neked is jó, hogy lesz a kutyád, cicád, igen. Nektek is, hogy felszabadul, és a kutyának vagy cicának is jó, tehát ez hármas win-win.
1: Hát meg ugye, és azért is érdemes ilyenkor kimenni, most nekem ez jutott erre a hétvégi sételtetásról eszembe, hogy ne legyen olyan szomorú kutya, akit nem visznek ki, hogy mennek, csak nincs annyi lejelentkező, és akkor hát morzsi, te most nem mész. Tehát, hogy ilyen, ne legyenek, gondoljatok szomorú kutya szemekre, és ez
2: meg indítson meg benneteket. Igen, talán már holnap is, de legkésőbb azért a következő időszakúban lehűlésebb. Nagy lehűlés nem lesz, de kicsit hűvösebb időben.
0: Reméljük, igen. Szépen lassan ez a nagy meleg, ez a lábhagy.
1: Nagy Leventének, a Noi Állatotthontól nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és
0: én is köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Most még gyorsan a szolgálati közleményeink így a végén. Először a születésnapos köszöntés. Kapcsolódik kicsit a témához.
2: Nagyszerű, ez pészen pont, hogy gyönyörű, hogy
1: szobakutyának
2: hallgatónk is. Én csak mondom neked.
1: Most esedik, ha jól tudom, holnap. Most esedik, és a szülinapja, úgyhogy nagy szeretettel üdvözöljük innen adásból.
2: Egyébként tegnap előtt volt Bus Natasának, úgyhogy őt puszilom.
0: Boldog szülinapot kutyának, hogyha holnap nem szobában akarja felejteni a napját, akkor várjuk szeretettel a Noéban egy sétáltatásra.
1: Neki talán vizslái vannak?
2: Azt hiszem, igen.
1: Amellett programajánló, amellett, hogy a sétáltatás, ugye az egyik, ami ajánljuk, mint programot, a másik, hogy lesz római parti piac, ugye ezt mindig szoktam mondani, hogy érdemes oda kivenni.
2: Kicsit más részen a városnak, de igen, most mind a kettő belefér talán egy napra.
1: Annyiban is érdekes kimenni, hogy én is fogok árulni. Úgyhogy első olyan piacom, ahol én is fogok árulni. Úgyhogy... hát az ilyen lézer, tudod, az
2: ja,
1: ilyen lézer.
2: Igen, de fiak, persze, egy tiszt saját dolga, egy fengi.
1: Igen. Aztán emellett...
2: Kofa. Kosztja kofa. Igen.
1: Emellett még egy jövő csütörtöki programajánlón, ami hát kicsit messze van még, de mivel pont a következő adásunk előtt van, és visszamenőleg nem tudunk programajánlót bemondani.
2: Fizikailag milyen messze van? Helyileg milyen messze van?
1: A Polaris csillagvizsgálóban lesz a Perseida est.
2: Tehát hát ugye a Perseida hát milyen messze van, úgy értettem.
1: Hát ők jönnek most már közel.
2: Ja, jó, igaz, az a lényeg, hogy...
1: Igen, most, hogy közel jönnek, ugye...
2: Házhoz jönnek Perseida.
1: Csillaghullást lehet majd szemlélni. Úgyhogy ezeket tudjuk most javasolni. Legyetek jók, ha tudtok, lesz még egyszerű... Legyetek jók, ha tudtok, lesz még egyszerű nap a világon, békét Ukrajnának.
2: És ezt Leventének mondom, hogy egyébként ilyenkor, ha befejező zenénk, az nem tudom, hogy találta meg Konszti, melyik alkalommal, az a jó ideje, egy ilyen úgynevezett cicanyugtató zene. Azt még sosem teszteltük le egyébként cicányi, mert jól le lehetne, mert nem egy nyugodt macska, hogy vajon lenyugtatja ez a zene, de igen, tehát jön a cicanyugtató zene hamarosan.
1: És akkor igen.
0: Majd, hogyha leteszteljétek, akkor várom.
2: Jó, csak hogy látok ilyen nagy hangszórókon, az megy majd a cicák mellett.

0: A Pizai Egyetem repülőmérnök hallgatói több hónap alatt létrehozták a világ legnagyobb, 7 méter hosszú, 20 méter szárnyfesztávú papírrepülőjét, írja a CEDEMI Science. Egy ekkora hajtogatott papíralkotmány meghajlana, elcsavarodna a saját súlya alatt. Az Icarus tehát vitorlázógép, melynek belsejét papírgerendák és bordák merevítik, stabilitását előső hátsó él és egy farok része adja, szárnyai belsejét mégse egy szerkezet szilárdítja. Súlya 28,49 kg, ám építése során 300 kg papír és 60 kg ragasztó fogyott el. Egy alig 3 méter magas állványról kézzel elindítva, az óriás papírrepülő simán siklott a levegőben, majd 59 métert megtéve lágyan ért földet, miáltal bekerült a Guinness rekorderek közé, ad hírt a HVG.
1: A neandervölgyek és a gyeniszovajak mellett a mai ember két rejtés úgynevezett szellemvonal képviselővel is keveredett az idők során. A University of California Berkeley kutatói új számítógépes módszert fejlesztette ki, ami a TRACE nevet kapta, de az élő emberek százainak genomjában rejlő leszármazási kapcsolatokat rekonstruált. A kutatók azonosították az egyik olyan szellemvonalat, amely több mint 50 ezer évvel ezelőtt még az Európába és Ázsiába irányuló nagyvándorlás előtt keveredett a Homo sapiens-el Afrikába. Ez a vonal nagyjából 8000 évvel ezelőtt vált le az emberi családfáról, nagyjából ugyanakkor, amikor a neandervölgyek és a gyeniszovajok is, és DNS-e ma minden élő ember genomjának mintegy 1%-át teszi. A második szuperarhaikus vonal eredete nagyjából 1,8 millió évre nyúlik vissza, nem is közvetlen a homo sapiensekkel, hanem a gyeniszovajokkal keveredett Ázsiába. A magyar narancsírét hallottátok?
0: Az úgynevezett trópusi éjszakákon a hőfok hajnalra sem csökken 20 Celsius alá, szervezetünk képtelen kipihenni magát, alvászavar, stressz lép föl. Megterhelés szempontjából mérvadóbb a minimum hőmérséklet, mint a napi csúcsérték. Kis Anna és Pongrácz Rita, az ELTE meteorológusai, a Huklim adatbázis 1971-től mért adatait vizsgálták, tanulmányuk a másfél fok portálon jelent meg. Az ezredforduló óta háromszor gyakoribbak a trópusi éjszakák. 1990-ig a 11-16 Celsius fokos napi minimumok voltak jellemzők, 2006 és 25 között már a 13-17 fok közöttiek. A városi hősziget hatásnak is kitett Budapest belterületén 1971 és 90 között átlag évi 6 trópusi éjszaka fordult elő, az utolsó két évtizedben 17, közli a Telex.
2: A Tilos Rádió híreit hallottatok.
3: Sziasztok! Ismétlés következik. Hétfőn, augusztus 3-án meghalt Szelény Iván 88 éves korában. Minden bizonnyal az egyik legjelentősebb magyar társadalomtudós távozott közülünk. A Magyar Város és Település Szociológia egyik megalapítója, a nemzetközi szociológiai kutatások jelentős személyisége. 1975-ös emigrációját követően angol, ausztrál és amerikai egyetemeken dolgozott. Személyében nem csak egy kiváló tudóst, hanem egy kedves és közlékeny embert veszítettünk el, aki mindig szívesen mesélt életéről és élményeiről. 2019-ben a Pókultban beszélgettünk vele a kezdetekről, fiatalkoráról, most ezt a műsort ismételjük meg a megérdemelt nyári szünetét töltő haza és haladás sávjában.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! A Tilos Rádiót hallgatjátok. Két hetente ez a Polkult ideje, és nagyon örülünk, hogy Szerény Iván professzor úr, tanár úr elfogadta a meghívásunkat. Köszöntjük a stúdióban. Én Fekete Balázs vagyok, itt ő mellettem Fülöp.
1: Sziasztok!
0: És ma egy olyan műsoron gondolkoztunk, hogy egy olyan műsort találtunk ki, amelyről nem tudjuk, hogy pontosan merre tart, de talán ez nem is baj, mert azért hívtuk ide a tanár urat, hogy egyrészt egy kicsit emlékezzünk Konrád Györgyre, másrészt meg, hogy beszélgessünk a 70-es évekről, meg arról az időszakról, amikor a tanár úr és Konrád György még együtt tevékenykedtek. Köszöntjük a tanár urat, nagyon örülünk, hogy el tudott jönni. És az első kérdésem az rettentő banális lenne, hogyan, milyen módon ismerkedtek meg Konrád Györggyel?
2: Jó, hát ez visszavisz egyébként a 60-as évekbe, és azt hiszem arról is kellene egy pár szót.
0: Természetesen.
2: 1966-ban, valahogy úgy februárban találkoztam először Gyurival. Akkor én városszociológiával kezdtem foglalkozni, Gyuri pedig akkor kapott egy állást a Vátiban. Fölvették őt is városszociológusnak. És én nekem pedig a Bubátiban, a Budapesti Városszervező Intézetben volt egy mellékállásom. Most vagy a Vátinak, vagy a Bubátinak az igazgatója valahol Kanadában volt egyszer egy konferencián, és ott hallotta, hogy tervező társait szociológiai kutatások eredményeiről beszéltek. Úgyhogy hazajött, és akkor azt mondta, hát van itt már nekünk szociológusunk? Még nem volt. Úgyhogy engem fölvettek, mondom, félállásban a Bubátiban, a Gyurit pedig teljes állásban a Vátiban, és a két intézmény létrehozott egy közös találkozót, hogy beszéljük meg, hogy milyen kutatásokat lenne érdemes csinálni. És hát ez tartott vagy két óráig, a Bubátiban volt, az valahol ott volt a városháza környékén, és mi nagyon gyorsan elkezdünk szimpatizálni egymással.
0: Mondhatjuk úgy, hogy megvolt a kémiája akkor
2: van,
0: ennek a kapcsolatnak.
2: Percben lényegileg megvolt. Még arra is emlékszem, hogy mi volt a fordulópont. Mert amikor a város kérdéséről beszéltek tervező kollégáink, akkor valaki azt mondta, igen, de hát meg kellene tudnunk, hogy mi a sajátosság a szocialista városnak. És hát erre én azt mondtam, hogy hát mi egy glóbuson élünk. Én nem hiszem, hogy ez egy nagyon értelmes megkülönböztetés lenne. Egyébként nem volt buta megkülönböztetés, azt később írtam is erről a kérdésről többet, de ez volt a reakció. És egy úrnak ez nagyon megtetszett. Úgyhogy amikor vége volt a megbeszélésnek, akkor mondta, hogy hát gyere már, üljünk be valahol, vagy egy presszóval megiszunk egy fél deci valamit, akkor nem tudom éppen mi volt a szokásos ital, ugye az akkorban mindig változott, vagy rumot kellett inni, vagy vodkát, vagy valami ilyesmi, megittünk egy fél decivel, és Gyuri akkor azt mondta, de hát szerintem ne maradj te ott a Bubátiba. Én tudok neked szerezni egy mellékállást a Bubátiba, és dolgozzunk együtt. Úgyhogy így kezdődött a kapcsolatunk egymással. Az az igazság, hogy túl sokat a városszociológiáról nem igazán tudtunk. Én valamivel többet tudtam, mert én 63-64-ben kin voltam, 60, igen, az Egyesült Államokban egy Ford ösztöndíja. És akkor 64-65-ben voltam kint. Én már 63-ban oda kerültem az akkor megalakult szociológiai kutatócsoporthoz a Magyar Tudományos Akadémiánál, aminek az igazgatója Hegedűs András volt. Én csak egy félállást kaptam. Néhányan voltak teljes állásban, de nekem csak egy félállás jutott. De Hegedűs ennek ellenére szétosztatta, hogy kinek mivel kell foglalkoznia. Hát, hogy rám mit lőcsöljön ki, hát azt nem tudta egész pontosan. Én egy pasaréti úrifújú voltam, egy pasaréti gyerek. Hát akkor azt mondja, neked akkor a várossal kell foglalkozni. Úgyhogy hát itt lettem városszociológus. Na most, hogy ez eszik vagy isszák, azt nem igazán tudtam. De amikor 64 őszén kimentem az Egyesült Államokba, akkor hát bevetettem magamat. Először a Columbia Egyetem, aztán a Berkeleyben az egyetem könyvtárába, és elolvastam rengeteg dolgot, hát, hogy Amerikában mit csináltak ilyen szímszó alatt. Úgyhogy mikor 65-ben visszajöttem, addigra már egy egész jó tudásom volt arról. Írtam egy kis könyvismertetést, meg is jelent egy kis kötetben, a lakóhely, mint közösség volt a címe a könyvnek, és annak egyik fejezete lényegileg az amerikai városszociológia története volt.
0: Mondhatjuk azt, hogy a városszociológia abban az időben egy stratégiai ágazat volt, hiszen egyfajta ilyen erőltetett urbanizáció is kezdődik, amennyire én ezeket a dinamikákat látom, de lehet, hogy tévedek.
2: Hát 63 után kezd több figyelmet kapni a lakásfejlesztés. Ugye 63-ig lényegileg több lakás szűnt meg egy évben, mint amennyit építettek. Aztán a 60-as években iszonyatos lakásnyomor volt. Hát én 60-ban nősültem meg, és hát szóban nem jöhetett volna az, hogy egy lakást kapjunk. Ugye egy apámnak volt egy 4 szobás villája a Kapi utcában. Én beköltöztem, a feleségem hozzám költözött az én szobámba. Szóval 4 szoba volt, és abban 4 lakás a család lakott. Egy fürdőszobával. Szóval iszonyatos nyomor volt. Aztán 63-ban útban volt a második gyerekünk, már egy gyerekkel is zsúfolt volt, hogy egy szobában élünk, 2 gyerekkel riasztó volt, és akkor kezdődtek el a társasház építkezések. Úgyhogy én 63-ban beugrottam egy társasház építkezésbe, kölcsön kértem pénzt, és egy 12 lakásos házban vettem egy 1,5 szobás lakást, ami nagy előrelépés volt. De hogy ez fölépüljön, az 63-tól 68-ig tartott.
0: Úgy tűnik, hogy valami állandó akkor ezek szerint, vagy nem változik olyan túl sokat.
2: Igen. De az biztos, hogy tudatosulni kezdődött a politikai vezetésben is, hogy ez tarthatatlan, és megindult tömeges építkezés. Például itt a József Attila lakótelep. Ugye ezt, az azt hiszem, ez már az 50-es években épült, de ebből nagyon kevés volt. Utána ez a lakótelep építkezés nagyon beindult a 60-as években. Na most a várostervezőket leginkább az érdekelte, hogy milyen lakásokat kellene nekik építeniük. Úgyhogy az elsődleges feladat, amit megbíztak minket, hát, hogy foglalkozzunk a lakáskérdéssel, és azon belül különösképpen az új lakótelepek kérdésével. Most, hát a Vápniban nagyon barátságosak voltak velünk, volt pénzkutatásra is, akkor még nagyon olcsó volt ilyen szociológiai felmérés.

0: és akkor Gyurival hát neki veselkedtünk a kutatásnak. Elmondom, ez egy jó anekdóta talán. Egyik első útunk Pécsre vezetett, és mind a három város egyébként nagyon szerettük. A lakótelepeket kevésbé, de hát első menetben ott kellett felmérést végeznünk. Hát megérkezünk egyik nap Pécsre. Még azt is el kell mondanom, hogy akkoriban még voltak repülőjáratok Budapestről Pécsbe, Budapestről Debrecenbe, úgyhogy egy alkalommal Pécsre repülővel mentünk.
1: A repülővel érkező szociológusok.
0: Igen, így van. Hát nem volt első osztály rajta, de megérkeztünk. De nagyon vicces volt, mert ugye nem volt, repülőtér nem volt, hanem egy mezőn szállt le a Pestről érkező repülőgép. És ott egyébként a bárányok legelésztek. Amikor megtudta a repülőteri felügyelő, hogy jön a pesti gép, akkor kisántikált, mert fél lába volt csak, és zavarta el a birkákat, hogy le tudjon szállni a repülőgép. Na hát így megérkeztünk egy ilyen alkalommal Pécsre, első közös terepmunkánkra. Elmentünk a szállodába, letettük a holminkat, és akkor mondtuk, hát akkor most vessük bele magunkat a városba. És hát minden kocsmába bementünk, és megittünk egy deci bort. Hát ez így ment másfél vagy két órát. És a Gyuri egyszer odafordul hozzám, és azt mondja, hát Ivánkám, mikor kezdünk el dolgozni? Mert azt mondtam neki, Gyurikám, már dolgozunk. Ez a szociológus munkája. Most itt elmerültünk a városba. Egy csomó kocsmát már megismertünk. Ott emberekkel találkoztunk, és még beszélgettünk is vele. Hát ez a szociológus.
1: Résztvevő megfigyelés.
0: Igen, pontosan. Úgyhogy mindjárt megtetszett neki is a szakma.
2: Azt is tanár úr elmesélte, hogy mit tanult Konrád György öntől, megtanulta, hogy mi a szociológus szakma, de mit tanult ön ebben az időszakban Konrád Györgytől?
0: Hát Gyurinak egyébként rendkívüli jó társadalom ismerete volt. Ebben nagyon sokat segített neki, hogy ő egy ideig ilyen szociális munkásként dolgozott itt a Chicagóban, a keleti pályaudvar
1: körül. Erről szól a látogató? Erről az első látogató műve, amely van, valódi figyelmet.
0: Ezen dolgozott akkor, amikor találkoztunk, akkor készült a látogatónak az első változata. Ugye 69-ben jelent meg, tehát 66, 67, 68, amikor a látogató született. És hát ez olyan társadalmi közegbe vitte el, ahova egyébként mondjuk a mi társadalmi osztályunkhoz tartozó ember nem jutott volna. Hát ugye a látogatóban ezt Isten ilyen írja meg. Ez egy remek mű szerintem. Amikor megjelent még, voltak, akik Nobel-díjra tippelték. Talán nem is ok nélkül. Tulajdonképpen kaphatott volna azért akár Nobel-díjat is. Óriási nemzetközi sikere volt azonnal.
1: Ha jól tudom, Magyarországon egy kicsit vegyesebb volt a látogató fogadtatása, mert a hivatalos orgánumok valójában egy ilyen, nem is tudom, hogy lehet ezt jól megfogalmazni, hogy úgy vélték, hogy túlzottan torzítja az épülő szocializmus viszonyairól alkotott képet.
0: Igen, hát nem egy vidám könyv, ugye? Egy nagyon valós könyv minden szempontból. De hát valóban a pesti szegénység, ezek között sok volt a roma is, azon a vidéken jelentős roma népességért, a nem romák is hódszegények voltak. Úgyhogy ezeknek a életének egy nagyon hiteles rajzát adja. Hát akkor a hivatalos irodalom

0: korunkban ez nem volt szokás. De szerencsére a könyv megjelent, nem szóltak semmit sem. Amikor már megjelent, akkor volt, aki elkezdte szívni a fogát miatta, hogy ez talán nem kellett volna. Szóval így kezdődött a mi közös munkánk, és abból nagyon gyorsan, nagyon szenvedélyes barátság lett. Egyébként még azt is elmondanám, hogy Gyuri ott a Vátiba gyorsan összehozott egy kis szociológus csapatot, Hernádi Gyuszi, és a Liska Tibor volt rajta és rajtam kívül még, aki szociológus volt. Persze egyik se foglalkozott szociológiával, de hát a Gyurinak sikerült mindegyik számára egy félállást szereznie. Úgyhogy ott volt, azt hiszem, Alkotás Espresszónak hívták a sarkon. Ott volt minden héten egyszer vagy kétszer a hivatalos óránk, mert persze nem volt szobánk a Vátiban. Úgyhogy hát ott beszélgettünk jókat a Gyuszival és Tiborral. Nagyon érdekes négyes volt egyébként, mert sok szempontból nagyon különbözőek voltunk, más szempontból bizony nagyon jól kijöttünk egymással. Hát a Gyuszi mindig pecskőt írott, ilyen pecskőző volt. Én meg mindenfélét. Tibor ugye akkor már nagyon piacmániás volt, és érdekes módon egyébként egy ilyen szocialista piacmániás volt akkoriban. Ő azt gondolta, hogy a piacra van szükség ahhoz, hogy ne lehessen igazán magántulajdon. És mindent piacosítani kell. Odáig menően, hogyha az ember mondjuk a feleségével valami intimebb dologra gondolt este, akkor hát leghelyesebb az lenne, hogy az éjjeli szekrénye leteszi annak a megfelelő kártérítését. Na most hát a Gyuriban mi idáig nem jutottunk azért rá. Úgyhogy mi mindig gondoltuk, hogy azért valamiféle államnak csak kell, hogy szerepe legyen, nem kell a piacot teljesen magára hagyni. Én akkoriban azt gondoltam, hogy hát egy alapvetően piacgazdaság jó, de hát azon belül bizonyos szabályokat azért az államnak meg kell tennie, és lesznek olyanok, akik a piacon nem jutnak kellő jövedelemhez, hát azokhoz kell egy jóléti állam, akik ezeket támogassák. Ez már olyan 70 körül volt, akkoriban egy nagy falu szociológiai kutatást végeztem, és a Manhin Robin barátomnak volt egy kis Volkswagenje, és azzal jártuk az országot. Kiválasztottunk 100 falut véletlenül az országba, és én mind a 100 falut végigjártam, mielőtt kimentünk volna kérdőíves felmérésre, és elbeszélgettem ott az emberekkel. A pártitkárral, a tanácselnökkel, a TSZ-elnökkel, a pappal, tanítókkal, meg akikkel éppen összetalálkoztunk az utcákon. Hát ez nagyon izgalmas volt, és hát egyszer a Tibor azt mondta, hát ő is szeretne egyszer velünk jönni, és hát az ő kocsijával mentünk. És hát éppen piac és állam viszonyáról volt szó, és akkor mondtam neki, igen, hát az jó, hogy piac, de azért valami olyan egyensúlynak kellene lenni, hogy mit és mennyit csinál az állam, és mennyit csinál a piac. Hát Tibor iszonyatos dübegére jött ettől. Olyan dühös lett, hogy nem bírta tovább vezetni az autóját, leálltunk. Nagy szerencsénkre, mert éppen egy sín előtte álltunk le, és ahogy leállunk, ott ment a vonat előttünk keresztbe. Hogyha tovább megy,
1: akkor a magyar szociológia története
0: másként
2: a magyar szociológia története ott lezárul.
1: Az a benyomásom, amit el tetszett így mesélni, hogy ez egy bizonyos értelemben autonóm társaság volt, ami így önök körül kialakult, és hogy viszonyultak ehhez a hivatalos szervek? Itt olyasmire gondolok, hogy mégis azért ugye ott volt egy intézet, amelyben önök dolgoztak. Akkoriban ugye akkor működtek pártszervezetek munkahelyeken általában, tehát hogy mennyire viselték el, tűrték el ezt a fajta ilyen legalábbis szakmai és emberi autonómiát?
0: Igen. Hát nagyon jó viselték egyébként, meg kell mondanom. 63-mal egy cezúra van a Kádár korszakban. Ugye 57-től 63-ig ez egy véres elnyomó rendszer volt. Még azt is mondhatnák, hogy bizonyos neosztálinista elemekkel. 63-ban azonban Kádár János egy sokirányú kompromisszumot hozott létre. Ennek a kompromisszumnak egy fontos eleme volt a mezőgazdaság felé tett gesztusa. Tehát ugyan TSZ-be be kellett lépni, és azt igencsak erőltették. De ugyanakkor hát Erdei Ferencre és Fejér Lajosra odahallgatott, akik mind a ketten szerették a parasztokat, és értettek a mezőgazdasághoz. Tehát meghagyták, hogy mindenki azért egy holdon a családi munkájával azt csinálja, amit akar, és azon az áron adja el, ahogy piacon el tudja adni. Erre egyik napról a másikra Magyarországon gyakorlatilag megszűnt az élelmiszer hiány. Ezért így lettünk a legvidámabb barak, ugye? Ezért lett gulyás szocializmus. Óriási különbséget jelentett ez Csehszlovákiában, vagy akár Lengyelországgal szemben is, ahol ugyan nem volt termelőszövetkezet, de ugyanakkor nem engedték a piacon működését. Itt az egy holdokból egy virágzó mezőgazdaság született. Na, volt egy ilyen gesztus a munkásság fele is, amikor beindultak ezek a háztáji gazdaságok, akkor rájöttek arra, hogy ezt tulajdonképpen meg kellene csinálni az iparban is. Hát miért nem engedjük meg a munkásoknak is, hogy hát maradjanak itt a munkaidő lejárta után, és akkor, mint a maguk által létrehozott munkaszervezetben, azt csinálnak, amit akarnak a saját idejükre, persze felhasználva az eszközöket és anyagokat, amik a gyárban volt. Ezek voltak a vállalati munkaközösségek.
1: Ott is életemben nem hallottam róla, tehát ilyen kikeregedett szemmel hallgatom.
0: Igen. Úgyhogy az is egész jó beindult. Hát mondjuk a lopásra épült egy furcsa intézményesített lopásra.
1: Akármit visznek haza, mindig tank lesz belőle.
0: Igen. De hát szóval nagy siker volt. Az értelmiség felé is voltak gesztusok. Egyik ilyen fontos gesztus volt, hogy például kezdtek engedni minket utazni. Tehát konferenciára meghívtak minket, és fizették, mehettünk konferenciára akárhova. Ahogy mondtam, én 64-ben kimentem egy évre az Egyesült Államokba. Az intézetünk igazgatója Hegedűs András volt. Hegedűs András története bonyolult, hogy egy nagyon fiatal emberként keveredett be a kommunista mozgalomba, és 45-ben nagy pályát kezdett befutni, amikor Nagy Imrét leváltották, akkor kinevezték miniszterelnöknek, akkor lehetett 30-valamennyi éves. És hát bizony Hegedűsnek szerepe volt az oroszok behívásában és 56 leverésének a kezdeményezésében. Úgyhogy őt gyorsan ki is menekítették a Szovjetunióba. De a Szovjetunióban még egy ideig szálinistáskodott, még Kádárnak írogatott leveleket és tanácsokat adott, hogy nem lehet ilyen puha kezűen elbánni az ellenforradalmárokkal. Aztán jobban belegondolt, és megváltozott a véleménye. És hát akkor elhatározta, hogy ő kiképezi magát szociológusnak. Ő már a háború alatt volt egy Rézler Gyula nevű szociológus, neki volt egy munkatudományi intézete, ott nála kezdett dolgozni, úgyhogy ő elhatározta, hogy belőle ilyen munkaszociológus lesz, és ezt olvasta. És amikor már ő megalapította a szociológiai kutatócsoportot 63-ban, akkor ő már egy elkötelezett revizionista volt. Marxista volt, de revizionista, és valamiféle ilyen emberarcú szocializmusban gondolkodott. És roppant nagyvonalú volt az emberek fölvételénél. Pártitkárunk is volt, Márkus Mária volt a pártitkárunk, Márkus Györgynek a felesége, ugye? Márkus György pedig hát a legeminensebb marxista, revizionista filozófus volt, nagyon kiváló filozófus, már sajnos Gyuri és Marisa is halottak. De ilyen volt, mondom, még a pártitkárunk is ilyen volt. Heller Ágnes volt az egyik munkatársunk.
1: Ennek a korszaknak a jogtudományi intézetéről hallottam ezt az anekdótát, hogy a pártitkár mondta egyszer, hogy itt a párt kisebbségben van ebben az intézetben, és hogy ez talán igaz lehetett ennek a korszaknak az intellektuális atmoszférájára is, hogy nem erőltették túl.
0: Nem. Nem erőltették. Ugye volt egy gárdája az intézetnek, akik marxisták voltak, és pártagok is voltak, de ezek mind revizionisták voltak, mint Márkus Márgyai, vagy Heller Ágnes is. A legtöbbünk párban sem volt benn, és nem hallotta magát marxistának sem. És ezt nem erőltették egyébként. Egyáltalán nem. Úgyhogy érdekes volt, ahol Gárda, akit Hegel is összegyűjtött, Varga Károly volt az egyik teljes állású kutató, akit elsőként fölvett. Hát a Kacsi először úgy volt, hogy papnak fog tanulni, katolikus papnak. Aztán mégis meggondolta magát, inkább elment, és eltén végzett valamiben. De hát nagyon nem volt marxista, az biztos. Volt egy Szeszai András nevű másik munkatársunk, aki meg hát nagyon alaposan benne volt a református, ilyen ébredő mozgalomban. Úgyhogy hihetetlen skálája volt az embereknek, akiket Hegedűs maga köré összegyűjtött, és egy roppant pezsgő, érdekes élet alakult ki. Szinte egyik napról a másikra, a semmiből egy nagyon érdekes műhely jött létre, aminek azért a fő écezgébere Hegedűs András volt, mögötte persze ott volt Heller Ági, Márkus Marisa, és mögöttük pedig Lukács szellemi tőkéje.
1: Köszönjük szépen! Ez a kiváló végszó volt ennek a fél órának a végére. A Pólkultot halljátok a Tilos Rádióban, a vendégünk Szelény Iván, és egy kicsit zenélünk, aztán folytatjuk.

0: Szervusztok, kedves hallgatók! Továbbra is a Tilos Rádió Polkult című műsorát halljátok, és vendégünk továbbra is Szerény nyilván. A műsor első felét ott hagytuk abba, hogy a 60-as évek közepén milyen szellemi pezsgés volt Magyarországon, úgyhogy azzal folytatjuk, hogy hát tanárúrék elkezdtek, hogy úgy fogalmazok, elszemtelenedni, de mi változott? Milyen hatások érték tanárúrékat, vagy a rendszer kezdett el megváltozni?
1: Igen, csak nagyon röviden valamit 68-ról, mert az intézet életében óriási hatása volt ennek. Hellerék, Márkusék, Vajda Mihály Korcsulán voltak egy egyébként marxista konferencián, amikor a Csehszlovákia elleni támadás megtörtént. És hát ott melegében tiltakoztak ez ellen, nyilvánosan. És amikor hazajöttek, hát Hegedűs is csatlakozott hozzájuk. Ő is írta egy tiltakozó levelet. Engem is megkerestek, hogy tiltakoznék-e, mondták, hogy ezzel most már vége van, minden remény, hogy legyen egy ember a szocializmus. Én meg akkor olyan cinikusan azt mondtam nekik, hogy hát ez miért most kellett rájönnetek? Hát, és berlini lázadás leverése az mi volt? Ugye? És 56 mi volt? Miért éppen Prága olyan fontos? De egyébként ebben nem volt igazam, mert 56 tényleg nagyon fontos volt. Én nem gyávaságból nem írtam alá. Én már előtte gondoltam, ez a Dubček meg van őrülve, amit akar csinálni. Az oroszok úgysem fogják engedni, nem engedhetik, mert szétesik a birodalom. Ilyen értemben én reál politikus voltam, de tévedtem, mert valóban 56 után az egész mozgalmat átalakítottam. Na most Magyarországon ebből 68-ban sokat nem lehetett látni. Hegedűst azonnal leváltották, kapott egy állást egy másik akadémiai intézetben, de igazán komoly nyomás nem volt. De megkezdődött az, amit később Konrád Györggyel közös könyvünkben, az Értelmiség útja az osztályhatalomhoz címűben úgy írtunk, a uralkodó rend ellentámadása. Tehát a reform, ugye 68 az az év, amikor az úgynevezett új gazdasági mechanizmus életbe lépett, a reform igazi kezdete. Rögtön utána a uralkodó rend, a reform ellenesek kezdték gyűjtögetni az erejüket. Úgyhogy a konzervatív irányba fordult a Kádár rendszer, mi pedig Gyurival radikalizálódtunk, jól mondta, elszemtelődtünk. Ennek egyik példája az volt, hogy 71-ben a Valóság decemberi számában megjelentettünk egy tanulmányt, aminek az volt a címe, hogy a késleltetett városfejlődés társadalmi konfliktusai. Na már amikor a cikket írtuk, a címet keresve direkt a bosszantásnak a lehetőségeit kerestük. Azért városfejlődés, hát mondjuk azt, hogy késleltetett, és elmagyarázzuk, miért gondoltuk késleltetettnek. És aztán még oda teszünk, az társadalmi konfliktusai. Ettől bepörögnek. És hát bepörögtek. Ugye?
2: Ez mit jelent, hogy bepörögtek?
1: Hát akkor nem is tudom, pártéletben vagy a társadalmi szemlében megjelent egy külön szám, amelyik minket támadott.
2: De ez az igazi tudományos hatás bizonyos értelemben.
1: Így van. Így van. És, de érdekes volt. Egyébként nem volt rossz cikk, de nem volt olyan fenomenális cikk. Egyszer kezembe került egy könyvtárba egy példány. Minden szó alá volt húzva benne. Úgyhogy az emberek éheztek valami tiszta beszédre. És a beszéd ebben tiszta volt. Úgyhogy akkor sorozatosan jelentek meg ellenünk támadások.
2: Ezt hogy kell elképzelni?
1: Tessék?
2: Hogy kell elképzelni ezeket a támadásokat? Tehát, hogy X ír egy cikket mondjuk a Népszabadságban, hogy hát ez a Konrád és a Szelényi, ezek már messzire mentek, vagy hogy? Vagy ilyen tudományos álcában, hogy hát teljesen nem helytálló, ahogy Konrád és Szelényi látja ezt a problémát, mert Marx már megmondta, hogy tehát...
1: Igen, hát valóban inkább tudományos hangvétele volt a vitának. Abban a számban, amiben megjelentünk egyébként, a Kőrösi Jóska volt a főszerkesztője a Valóságnak, sejtette, hogy ebből balhé lehet, ezért megkértem Berend Ivánt, hogy írjon már erről a témáról egy cikket. Úgyhogy mi együtt jelentünk meg Berend Ivánnak a cikkével, amelyikkel azt mondta, hogy szó sincsen késletetett városfejlődésről, vagy konfliktusokról. De utána, mondom, tovább gyűrűzött, és egyre több ilyen támadás jelent meg ellenünk. És hát hamarosan, ugye 72-ben a párton belül nagy tisztogatások voltak, a pártnak a reformszárnyát, Fehér Lajost, Nyers Rezsőt elmozdították a pozíciójukból, és a párton belül hát a kemény vonal került előtérbe. És így ennek folytán mi valamiképpen még a politikával is összekeveredtünk ennek a fontos forduladó pontja Haraszti Mikinek a könyve volt, a Darabbér. Én olvastam a kéziratot, remek könyvnek találtam, és akkor egy alkalommal a Konrád Gyurinál volt látogatóban egy jogász ember, Jugoszláviában egy magyar jogász, odaadta neki a kéziratot, vigye már ki, és majd valahogy megjelenik. Jugoszláviában talán meg is jelenhet a Darabbér. Na most a határon, Szegednél a határőrök elkapták ezt a kéziratot, és hát elvivették tőle, és hát ő megmondta, hogy Konrádtól kapta a kéziratot. Hát hamarosan Konrádot, Harasztit bevitték a Gyorskocsi utcába, és kezdte kihallgatni őket, azzal gyanúsították őket, hogy külföldre akarják csempészni a kéziratot. És hát ez egy izgató tartalmú könyv. És Gyuri a kihallgatása során azt mondta, kihallgató tisztjének, hát én szerint ez egy nagyon alkotó, egy nagyon konstruktív könyv, Haraszti egy elkötelezett szocialista, akkoriban az is volt. Sőt, valamikor még maoista is volt. Volt egy korábbi ilyen kis maoista összeesküvésféle, amiben így vagy úgy Haraszti benne volt, és már azért egyszer elkapta a rendőrség. De mondta a Gyuri, de arról volt szó, hogy a szociológia folyóirat, mert akkor voltam én a szerkesztője, le is akarta hozni ezt a könyvet, úgyhogy annyira nem lázító vagy. Hát erre engem is behívattak a Gyorskocsi utcába kihallgatásra. És hát én a kihallgatás során hát mondtam, hogy szerintem nagyon jó kézirat, azt hazudtam, hogy én lehoztam volna, én biztos voltam benne, hogy ez Magyarországon így meg nem jelenhet. De hát gondoltam, ezzel segítek Harasztinak megúszni az ügyet. Amikor idáig jutottunk, és rájött a kihallgató, hogy nem megy sokra velem, akkor...
2: De mit akartak kihúzni vajon? Tehát, hogy,
1: hát, hogy,
2: hogy ez tényleg lázító,
1: vagy
2: gyenge,
1: felforgató,
2: felforgató igen, irodalom. Igen.
1: Én meg csak jókat mondtam róla. Egyszer azt mondja nekem, hát Szelényi elvtárs, vagy Szelényi úr, mondja, hogy akkor tudtam, hogy most megfordult az életem sorsa. Ezután Szelényi úr lettem. Na most akkora kezdtek, hogy úgy kirúgták a Vátiból a haraszti per miatt. Nekem is kezdtek elfogyni a mellékállásaim. Kutatási pénzt nem kaptunk. A Hegedűs helyébe az igazgató Kulcsár Kálmán lett. Egyszer a Kálmán behívott magával, és azt mondja, hát Iván, csak arra kérlek, hogy ne írjatok! Ide egy héten kétszer ebédelni be szoktak járni az emberek. Ebédelni se gyere be. Haza kiküldjük a fizetésedet. Csak ne írjatok. De érdekes, hogy...
2: Sajátos hozzáállás egy kutatóintézet igazgatójától.
1: Igazgatója instruálja a beosztottját, hogy csak nehogy kutasson valamit. Ugye? Érezze jól magát. Hát, mire a pénzünk nem volt, azt gondoltuk, hogy talán valami elméleti könyvet írunk, és azóta már nagyon sokat beszélgettünk Gyuriban az értelmiség kérdéséről, értelmiség és hatalom viszonyáról. És nagyon foglalkoztattak minket a tervezők, ugye azokkal dolgoztunk együtt, nagyon derék emberek. Granasztolói Pali volt az egyik közvetlen főnökünk, remek ember volt. Gondolom, ha megérni a rendszerváltás, MDF-es lett volna, de hát akkor még nem volt ilyen megkülönböztetés. Ő is végül is úriember volt, de tervező volt. És az agya tervezőként dolgozott. És volt egy furcsa affinitásuk éppen ezért a szocializmusról. Még a 60-as években, 70-es évek közepéig gyakran mondták azt az emberek, a szocializmus egy nagyon jó rendszer lenne, az a baj, hogy nem a megfelelő emberek vannak a megfelelő helyen. Amit mi Gyurival úgy fordítottunk, az értelmiségiek azt mondják, ez a rendszer jó lenne, ha mi csinálnánk, és nem ezek a bunkó káderek. És ebben sok igazság volt egyébként. Legalábbis Magyarországon volt egy legitimációja a racionálisan tervezett társadalomnak. Úgyhogy hát erről gondoltuk, írunk egy könyvet, de hát tudtuk, hogy ez valószínűleg kiadhatatlan lesz. És gondoltuk, titokban is akarjuk tartani, hogy ez a könyv készül, és ezért kimentünk Csobánkára, és ott a katolikus plébániától, Zsigmond atyától béreltünk egy házat, a harangozó házba volt két szoba és egy közös konyha, úgyhogy Gyurival ez 73 őszétől 74 szeptembereig dolgoztunk ezen a kéziraton. Minden héten 3-4 napot is kint töltöttünk, kint is aludtunk többnyire. És aztán megszületett a könyv, ott is, amikor a címet írtuk, az értelmiség útja az osztályhatalomhoz, direkt provokatív cím volt. Problematikus a cím egyébként, bár hadd mondjam el, éppen most küldött nekem valaki Szegedről egy szegedi Népszava nevű újságban 1946-ban Bíbó Istvánnak egy előadásáról közöltek egy cikket, amiben azt mondja, hát volt Magyarországon úri középosztály, aztán lett belőle keresztény úri középosztály, és most, mintha az értelmiség, mintha útba lenne a hat osztály hatalomhoz. Na most ezt ilyen részletesen Pistával nem beszéltem meg, de 63-ban vagy 64 tavaszán lehetett, Pista is ott dolgozott a KSH könyvtárában, ahol én.
2: Igen, itt Bibó Istvánról van szó.
1: Igen, Bibó István. És egyszer azt mondja nekem a Pista, hát Iván, tudod, ennek a rendszernek a legnagyobb hazugsága, hogy ez a proletariátus diktatúrája. Ha ez valami, akkor ez egy értelmiségi diktatúra. Én egy szót nem értettem belőle, hogy mit mond, de elültette a fejembe az ötletet. Úgyhogy így megszületett a könyvünk.
2: Egyszer azt olvastam, hogy egészen különleges módon dolgoztak, mert hogy egy úgynevezett együttes írás módszerével. Erről mesélnek pár szót.
1: Igen, hát az az igazság, hogy tulajdonképpen a könyv a fejünkben készen volt. Ezeken a hosszú utazások alatt folyton erről beszéltünk, sok mindent fölvettünk egyébként még Magnóra is, soha nem hallgattuk vissza Magnót, de ugyanakkor már lényegileg mindent végig gondoltunk. És valóban úgy dolgoztunk, hogy egyikünk ült az írógépnél, a másikunk járt fel és alá, és diktált, aztán helyet cseréltünk. A másik ült le, ő gépelte, és a másik járkált egy kicsit, és diktált. Úgyhogy így megszületett a könyv. Aztán, amikor készen volt, akkor egy példányban írtuk a vázlatot, azt Gyuri még gondosan kijavította, és akkor leírtuk három példányban a könyvet. Hát ezt aztán, ezt a kéziratot a rendőrség elkapta.
2: Figyelték már egyébként akkor a Csobánkai házat, meg így próbáltak valahogy közelebb
1: férkőzni? Igen, aztán később a rendszerváltás után ki is jöttek a rendőrségtől, és mondták, hogy le kell szerelni a lehallgató készüléket. De hát,
0: és az igaz, hogy a kéziratot el is ásták esténként az udvarban?
1: Így van. Na most gondoltuk, hogy féltünk, hogy a rendőrség jön, és már kezdett szépen vastagodni a kézirat, nem akartuk, hogy csak úgy elvihessék. És hát gondoltuk, hát úgy tudtuk, a rendőrség mindig hajnalban jön. Tehát az lesz a legokosabb, hogyha este ott volt egy kert, veteményes kert, ott elássuk a kéziratot. Ezt meg is tettük legalább egyszer. Aztán rendetlenek voltunk, úgyhogy nem nagyon csináltuk meg. Egyébként nem ott vitték el a kéziratot, gondosan megvárták, míg az egészet rendesen befejezzük. És akkor tényleg azt gondoljuk, valahol ki kell csempészni, de a Haraszti kézirat sorsát tudva, tudtuk, hogy a határőröknek nagyon jó óra van a kéziratok iránt.
2: Egészen elképesztő egyébként, tehát, hogy ilyen súlya volt akkoriban egy-egy kéziratnak, tehát magának a gépelt szónak, hogy
1: így fogalmazza. Abszolút, abszolút. Hát ugyan megy az időnk, de valóban a súlyhoz, hadd mondjam még el ezt az anekdotát, amikor körülöttem kezdett nagyon besötétedni az idő, mondjuk 72-73 körül, Losonci Ági kollégám, akivel nagyon jó barátságban voltam és vagyok, azt mondta neki, hogy Iván, neked el kellene menni az acélhoz. Az acél lát téged, és látja, hogy van két füled, és arcod közepén egy orr van, akkor embernek fog gondolni, és nem fog félni tőled. Hát én nem akartam elmenni. Aztán gondoltam egyszer, fönn voltam az intézetben, de lehet, hogy az Áginak igaza van. Tehát fölhívtam a pártközpont központi számát, és azt mondtam, a acélelvtársról szeretnék beszélni. Hát kapcsolták a titkárnőjét. Titkárnőnek mondom, az acélelvtársról szeretnék beszélni. Azt mondja, hát ki keresi? Hát mondom, Szerény Iván vagyok. Egy percen belül fölveszi az acéltelefont. És azt mondja, hát Szerény elvtárs mit akar? Szeretnék beszélni magával. mondjuk ez délelőtt 10 órakor volt. Azt mondja, jó, hát 2 órára ide tud jönni. Hát 2 órakor ott voltam. A szél fölmondta az életművemet. Mindenről volt véleménye, abszolút informált volt. Hát mondta, ezzel nagyon nem tudnak egyetérteni, ez tulajdonképpen rendben lenne. De az érdekes, ugye, az ország első számú ideológusa egy fiatal, 30-valamennyi éves kezdő szociológusnak minden sorát olvasta.
2: Mire elképzelem ma, hogyha megpróbálnám bármelyik minisztert, vagy helyettes államtitkárt felhívni, akkor hány kört? Hány kör után adnám föl körülbelül?
0: Ha már Konrád Györgyről beszélgetünk, és szóba került Oszilia György, egyszer olvastam tanár úrnak egy anekdotáját Konrád György gyerekkorából, amiben Oszilia György is megjelenik. Ezt el tudja esetleg mesélni nekünk?
1: Melyik
0: a... Amikor a... Hát, hogy állítólag, egyszer ezt olvastam tanár úrnál, hogy állítólagosan lehetséges, hogy Oszilia György mentette meg Konrád életét.
1: Ja, igen. Hát a Gyuri története az volt, hogy ő beretyóújfalusi gyerek volt, és a szülei az utolsó pillanatban fölmenekítették őt is, és a nővérét is Budapestre. A szüleit elvitték táborba, de ők is élve hazajöttek. És ők itt bujkáltak az Újlipótvárosban, a Dunapark kávézóban, a Szemben nevű házban. Úgyhogy Gyuri mesélte, hogy ebben a házban bujkáltam. És mondta, egyszer csak jöttek a nyilasok, és mondta nekik, le kell menni a lépcsőházba, hogy gyülekezzenek. És hát a Gyuri akkor lehetett 11 éves, vagy 12-11 éves volt. Hozzá hasonló srácokkal beszélgettek, hogy mi lesz. Akkor már tudták, hogy nyilasok viszik ki az embereket a Dunaparkra, és belelődik őket a Dunába. Hát azt mondják, majd meglátjuk, hogy mit csinálnak. Ha Duna felé irányítanak minket, akkor fussunk el. Legfeljebb agyonlőnek. De úgy is agyonlőnek. Hát egyszer csak megjelenik 2 német tiszt. Kicsit furcsán voltak fölöltözve, mintha nem is rájuk illő ruha lett volna, de német tiszti ruhába jöttek, és elkezdenek üvöltözni a nyilasokkal. Mit képzeltek, hogy ezek a büdös zsidók itt vannak, azonnal mindegyiket vissza kell zavarni a szobájába. Hát Gyuri nem tudta biztosan megmondani, de ő gyanakodott arra, hogy ez Major Tamás és Oszilia György voltak. Mind a ketten színészek, és jó szerepet játszottak. Adott esetben.
0: Nagyon közeledünk a műsoridőnk végéhez. Arról tud nekünk mesélni, tanár úr, hogy ön és Konrád György hogyan élték meg a rendszerváltást, mert azt hiszem, hogy itt az életutak kicsit divergálnak.
1: Igen, valóban, hát ugye én nekem egészen más emberi kapcsolatrendszerbe kerültem Ausztrál, amerikai egyetemeken, egészen más élményeim voltak. És hát így én nem keveredtem bele a magyar ellenzéki mozgalomba. Hát sok szempontból mi könnyű volt, mondhatnám azt, hogy az első szamizdat. Úgyhogy ilyen értelemben benne voltam, de szóval kívül maradtam. Hát Gyuri pedig nagyon közel került, baráti kapcsolatai alakultak ki azokkal, akikből a szabad demokraták lettek. Én meg már akkor makacsul mindig azt mondtam, hogy én elkötelezetten több párton kívüli vagyok. Ma is azt mondom, én több párton kívüli vagyok. Számomra a politika, amit szenvedélyesen érdekel, de úgy érdekel, mint egy tárgy. Én nem akarom csinálni a politikát, én tanulmányozni akarom a politikát. Ebben valóban eltért az utunk. Gyuri sem politizált egyébként, nem volt egy aktív politikus, de a szabad demokraták szellemiségének a megalkotásában alapvető szerepe volt. nekem sok minden tetszett, amit a szabad demokraták voltak. Sok minden nem olyan nagyon tetszett. Úgyhogy én a privatizáció nagyon gyors lezavarását nem igazán kedveltem. Jobban tetszett volna, hogy Magyarországon több figyelmet kap a jóléti állam kiépítése. Szemben Kornai Jánossal én soha nem gondoltam, hogy egy koraszülött jóléti állam volt a szocializmusban. Én azt gondoltam, a szocializmusban nem volt egy rendesen működő jóléti állam. Úgyhogy kapitalizmust egy jóléti állam keretei között kellett volna kialakítani. Úgyhogy ilyen értelemben hát más szellemiségben gondolkodtunk ezekről a dolgokról.
0: És én kénytelen vagyok rá kérdezni, de hogy én némi iróniát vélek felfedezni abban, hogy azért az a Konrád György közéleti szerepére irányuló legtöbb igaztalan és néhány talán igazabb kritika az erre az politizáló értelmiségi szerep felfogásra irányul. És ön szerint miből, hogyan jutunk el az értelmiségről írt könyvtől eddig a politizáló értelmiségi szerepig? Vagy ez egy igaztalan?
1: Az érdekes egyébként, mondom, amikor a könyvet írtuk, nagyon szó szerint ugyanúgy gondolkodtunk. Egyikünk elkezdett egy mondatot, a másikunk le tudta fejezni. Most már ugyanazt a könyvet nem egészen úgy azonosan olvassuk. Tény azonban a könyv megírásánál is van, tettünk valamit, amit én már akkor is engedménynek gondoltam, később sokkal inkább a marginális értelmiségről. És ez igazság szerint a könyv elemzésének ellent mond. A könyv éppen a Mannheimnak a szabadon lebedő értelmiség kritikájából indul ki, és a marginális értelmiségnek, mint a jó irányt megmondó embereknek a csoportját nem lett volna szabad így értelmezünk. Ez belekevedett. Gyuri sokáig kínlódott vele, hogy ez meddig vigye, ugye egy időben antipolitikáról írt, nem politika csinálásról, hanem antipolitikáról. Aztán egyre inkább úgy gondolta, hogy az értelmiségnek van felelőssége a politika csinálásában.
0: Hát sajnos lejárt a műsoridőnk. Azt szerintem hatalmas megtiszteltetés volt, hogy tanár úr elfogadta meghívásunkat.
2: Köszönjük szépen,
0: Köszönjük.
2: Ez egy nagyon értékes beszélgetés volt. A honlapon bármikor podcast formájában majd hozzáférhető. És a Tilos Rádió Polkult című műsorát hallottátok Szelény Ivánnal és Kovács Fülöppel. Köszönjük szépen a technikai segítséget. Én pedig Fekete Balázs voltam. Sziasztok!

0: A Jeruzsálemi Kerületi Bíróság felfüggesztette Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter tervét, amelyel egy krokodilokkal teli vízesárkot alakítottak volna ki egy börtön körül. A döntést a hadéjének az állatok keresete nyomán hozták meg, Abraham Ruin bíró közölte, indokolt ideiglenes végtés kiadása, amely megtiltja az állatok átszállítását, az előkészítő intézkedéseket. Az állatvédő szervezet azt írta, a krokodilok nem fegyverek, nem büntetőeszközök és nem politikai kampány kellékei. A végzés egyenlőre megakadályozza az állatok súlyos szenvedését és több millió sékel elköltését. Itamar Ben-Gvir közölte, tudjuk, hogy a terroristák rettegnek a krokodilok érkezésétől, de a bíróság most a segítségükre sietett. A korrupt igazságszolgáltatás megtisztítása a választások után az első számú feladat lesz. Szerinte az igazságszolgáltatás meghiúsítja az Izrael elrettentő képességét erősítő intézkedéseket. A krokodilos vízesárkokat kezdeményező Ben-Gvir a szélső jobboldali zsidó erőpárt elnöke, írja az MTI alapján a 24.hu.
1: Gyakran merül fel, hogy a szokásos légkondicionálásnál nem kedvezőbb be a csőhálózatban, a távhűtés alapelvét megfordítva, hideg vizet továbbító hűtőmódszer. A távhűtési rendszer üzemeltetése olcsóbb, csökkenti a szén-dioxid kibocsátást, és több száz épületet is képes ellátni. Érvel Rob Thornton, amerikai szakértő. Ázsia és a Közel-Kelet hőszigetté vált városai óriási távhűtőhálózatok építésébe fogtak, az USA-ban már működik 500. Európában a távfűtést és hűtést egyesítő Ambient Loop technológia terjedhet el, melyben a csőhálózat évszaktól függően keringet 10 és 25 Celsius fok közötti hőmérsékletű vizet, amit az épületben tovább kell melegíteni vagy hűteni, de ez már jóval kevesebb áramot igényel, írja a Qubit.
2: Ezek voltak a hírek.

0: Jó reggelt, sziasztok! 2026. augusztus 7-e péntek. Szabad és független tilos rádióban a Podmanicki Rulez. A mikrofonnál
1: Zsolino Évi.
2: És Török András.
0: És hát 13 témát javasoltatok, amiből valószínűleg kettőre lesz alkalom, de ezek most kivételesen rövidek.
2: A meleg, azt javasoltad, hogy a meleg, és azzal kezdeném, hogy lefegyverzett, hogy levet a lábamról a Petőfirelmi Múzeum, mert kiírta, hogy a meleg miatt mindenki állítása ingyenes, csak jöjjenek az emberek, és azt tettem ki a Facebookra, hogy csak a nevét tudnám feledni, mert úgy hívják, hogy mi is...
0: Ja, ez az össze volt, igen.
2: NMKKPPIM, ez a neve, hogy mit tudsz
0: mással hangzó torlódás.
2: Arról, hogy áll ez a szétszálazás, hogy mit, múzeumi forrásaid, neked mindig vannak múzeumi forrásaid.
1: Mindig vannak. Azt én úgy tudom, hogy eldőlt már, hogy nem marad ez a rettenet.
2: És január 1-től, vagy hogy?
1: Tessék?
2: Január 1-től.
1: És januártól igen, visszaáll a régi rend, ami azt jelenti, hogy minden ebbe a szörnyű konglomerátumba teljesen értelmetlenül begyömöszölt múzeum visszakap az önállóságát.
2: Még a Széchenyi könyvtár is, ami rohadtul nem illette.
1: Ami aztán végképp semmit nem keresett, igen, tehát vagy aminek semmi keresni valója nem volt ebben a batyúban. És hát ugye ezek a jól ismert megalománizék, amik eddig mentek, na most ez megszűnik, és ez például a mi múzeumokat is érinti, amit teljesen érthetetlenül tuszkoltak a Nemzeti Múzeum bugyába be. Tehát, hogy
2: hiszen a függeség meg a kicsiség volt az egyik nagy erénye, nem?
1: Hát persze, de hát meg hát témájában sem. Úgyhogy mert mondjuk azt annak idején, hogy a Varga Benedek az Orvostörténeti Múzeumot, amikor ő főigazgató lett a Nemzeti Múzeumban, hogy akkor azt valahogy ilyen filiáléként oda becsatolta, és hát ezt mondjuk még megértettem, de a Vendéglátóipari Múzeumnak soha az életben nem volt semmiféle köze a Nemzeti Múzeumhoz. Az igaz, hogy mi is egy országos gyűjtőkörű múzeum vagyunk, de ez önmagában nem indok, mert persze, ilyen azért van sok. És a még régebbi időkben, a régi szép időkben a szakmúzeumok a szaktárcákhoz tartoztak.
2: Biztosabb voltak, ők voltak a liblingek. És a kulturális tárcánál futottak még róla.
1: Büszke volt rájuk a mindenkori szaktárca, hogy akkor ez most az ő ügyük és az ő múzeumok, és tényleg a forrásokat is elég jól meg tudták oldani ahhoz képest. Tehát nyilván ez változott az időben, vagy a vezetőktől is sok függött, de minden esetre ez egy logikus dolog volt, és azt hiszem, hogy az egyetlen, amelyik meg tudott maradni a saját tárcájánál, az a Hadi Múzeum volt, mert egyszerűen a tárgyak jellegéből adódott, hogy annak azért olyan kézben kell maradni, hogy az robban megvitt, hogy legyenek ott.
2: És senki, hogy ők szívják meg a legjobban.
1: És hát igen, de ők is visszakapják a házukat.
2: Aha, igen.
1: Ők is visszakapják, visszamennek a várba.
0: Kérdőpár kiköltöztek?
1: Hát, úgy, ne, egy nagy része, igen, mert ott is úgy van, hogy a múzeum és a könyvtár meg a levéltár az egy egység volt, és a levéltár, meg, tehát a papíranyag az ott maradt. Aha. A várban.
2: Tehát hova tenni hirtelen?
1: Hát még azt lett volna viszonylag a legkönnyebb hova tenni, inkább, hogy nem olyan helyiségeket foglalt el a múzeum épületében, amiben a három nevű vadállat szeretett volna terpeszkedni, úgyhogy most már szerencsére kitakarodott onnét, és akkor ez azt jelenti, hogy vissza fognak menni, és remélem, hogy ez alkalmat ad majd nekik is arra, hogy egy kicsit most akkor újra alakítsák, vagy újra csinálják, de hát ott is olyan tereket tettek tönkre, miatt, a megalomán barom miatt.
2: Kindulni baromi könnyű, két hét alatt még visszaépíteni évek
1: igen,
2: alatt.
1: Úgyhogy ott az akházik, amit hagyaték a könyvtár, amit tudom én, tehát, hogy a rettenetes beavatkozások történtek a helységekbe és azoknak a funkciójába. Na, de ők is visszamennek, és akkor mi is visszakapjuk magunkat. Ugye itt ebbe az volt a borzasztó, amire nem gondol senki, meg nem látja senki, de hogy a múzeumok mögött azért van egy adminisztrációs csapat mindig. Úgyhogy ott kell lenni pénzügyesnek, persze, meg kell lenni mindenféle, nem tudom, titkárnőnek, akárminek, ez nyilván intézményenként változik, hogy mekkora és hogy mekkora feladat vagy hatáskörük van, de amikor összevonták a múzeumokat, akkor egy lendülettel ezeket a szakembereket, akik azért szakemberek, hát ezeket ott úgy tudom, hogy elbocsátások is voltak, de minden esetre ezeknek a hatáskörét, a feladatkörét visszavették, és ugyan adminisztrálni kellett, meg pénzügyeket intézni kellett, de a döntések azok a Nemzeti Múzeumban lévő vízfej köreiben születtek, ahol viszont sokkal kevesebben voltak, mint ahányan
2: kellett volna, hogy legyenek,
1: és ezért irtozatos lassan és nyögvenyelősen, és senki nem mert semmibe dönteni, és nem volt az, hogy most itt lesz egy, nem tudom, valamit meg akarunk vásárolni, és akkor most pikpak az igazgató eldönti, hogy oké, van rá keret, megveszünk, kiutaljuk, csináljátok. Mondjuk egy antikvárium vagy egy régiségkereskedő, ez nem vár hónapokat arra, hogy te megkapd a valamilyen főnökeitől 3 hónap múlva az engedélyt a vásárlásra.
0: Van egy hallgatónk, igen. Szia!
3: Sziasztok! Igen, a madárokról jutott eszembe, hogy a mezőgazdasági múzeum is a, úgymond a minisztériumánál maradt. Talán még ő volt, aki megúszta ezt.
1: Igen, hát ott is ugye most a Szegény Minisztériumnak a házát kibelezték, szétverték, tönkretették, azt se tudjuk, hogy... De jó, hogy mondod, mert ezt nem tudtam, hát minden esetre ott is nagyon sokáig ugye nem lehetett tudni, hogy azt az épületet is mivé akarja átalakítani az Orbán kormány, és mik vele hosszú távú tervek, és hogy ki meg Gödöllőre. Annak egyébként volt, aki örült. Mert a gödöllőiek örültek, azt tudom, hogy még a Gémes
2: is. Én mondtam ebben a műsorban, hogy úgy érzem, hogy sokkal nagyobb terület kellene neki, ahol élő állatok bemutatása is.
1: Meg a munkagépek. Hát
2: igen. Tehát ez...
3: Maga az az épület, meg a belső terek sem feltétlenül alkalmazottak.
2: Meg 100 éve jó ötletnek tűnt, de hát mára már...
1: Igen, és akkor erre mondtam én, hogy...
3: És ott is remek szakemberek dolgoznak még most is szerintem.
1: Igen, kétségkívül. Igen. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük.
1: Igen. Na és akkor erre mondtam én azt, hogy viszont szerintem meg építészeti múzeumnak mennyire nagyon tök jól megfelelne.
2: Hogy ő maga az egyik bemutatott.
1: Igen, hát erre épült valójában annak idején, az gyakorlatilag egy szabadtéri építészeti múzeum volt a cél a millennium idején, amikor ezt az úgynevezett történelmi főcsoportot megépítették, hogy a legfontosabb, a legszebb, a legnagyobb magyarországi, nagyon híres. Kétharmadra lekicsinyítve, és akkor frankó megmutatjuk, igen, hogy ez itten a románkor, ez itt a gótika, ez itt a reneszánsz. Hát ez nagyon adná magát, hogy
2: nyilván
1: akkor...
2: Nyilván a minisztériumban hallgatják a műsorunkat, úgyhogy ez
1: az, ami... Egész biztos, de ez eléggé...
2: Egyébként szerintem az is egy érdekes...
1: Könnyen megvalósulhatna.
2: Ez is egy érdekes dolog, a teljesen egyedülálló, hogy az építészeti múzeum az MMA-hoz tartozik, az nem is a...
1: Igen.
2: Hogy nem is az építészeti, vagy a minisztériumhoz, hanem az MMA.
1: Hát aztán most az MMA-nak is a hosszú távú sorsa mi lesz? És...
2: Nagyon nagy a hallgatás, mert szerintem megy az agyalás, hogy mit csináljanak vele.
1: Igen, mert azért az is egy ritka értelmetlen egy intézmény, valójuk betöredelmesen.
2: De egy, a botrány potenciálja viszont hatalmas.
1: Az hatalmas, és óriási pénzek voltak benne, és vannak is nyilván még ma is, és hát egy csomó olyan ember, akinek pont az a jó, ők ott dolgoztak, most hogyha ez megszűnne, akkor nyilván nekik is egy ugyanolyan kérdés lenne, hogy ja Istenem, mi lesz velünk, mint ezeknél a múzeumi összevonásoknál volt.
2: Na és mit tetszett szólni a ideiglenesen kinevezett új vezetőkhöz?
1: Jaj, hát az én boldogságom hallatlan nagy.
2: Mindenkivel kapcsolatban?
1: Mindenkivel kapcsolatban, igen. Történetesen mind a hármójukat személyesen is ismerem és kedvelem. Uh-huh. Úgyhogy rendkívül szubjektív a véleményem.
2: Mondjál, kicsit valamit.
1: És tehát nyugodtan lehet mondani, hogy én egy elfogult vizé vagyok, és minden vagyok, de ezt én vállalom. Tehát az Iparművészeti Múzeumnak a most kinevezett ideiglenes főigazgatója a Jékeli Zsombor, aki eddig főigazgató helyettesként tolta, és ő ott dolgozik 20 évek óta. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon fiatal kora óta ott van egyfolytában, művészettörténész, nagyon kiváló ember, szakmailag nagyon kiváló, a kollégái szeretik, kedvelik, teljesen rendben van, és egy nagyon rendes, tényleg nagyon rendes ember.
2: Aki, és a neve is jól hangzik.
1: kép, hát igen, elég jó család, azt lehet mondani, és ő ott kitartott a Csehovszki dacára, vagy tehát mint egy ilyen atlasz, amikor így dűl az épület, és ott a szó fizikai értelmében is ez volt, hogy dűlt, és akkor ő ott maradt és csinálta, és ott volt fölötte egy főigazgató, akinek a halvány segédfogalma nem volt a muzeológiáról, meg semmiről, tehát ő építész foglalkozását tekintve, Csehovszki semmi köze nincsen az iparművészethez, semmi köze nincsen a muzeológiához, semmihez.
2: Hagyta, hogy alatta tudom, megszüntesik a műemlékvédelmet, tehát onnan lett oda ejtőernyőzve, tehát hát, a bűnei hamarabb datálódnak.
1: Igen, igen, igen, és akkor még tudjuk, hogy az 5. kerület főépítészeként is bokros érdemeket sikerült neki annak idején begyűjteni. Tehát, hogy egy minden szempontból, mondjuk így a NER szempontjából tökéletesen alkalmas ember volt, aki mindig végrehajtotta az utasításokat, a legborzasztóbb utasításokat is végrehajtotta, és sikerült neki elérni azt, hogy tényleg ott közel 10 éve nem történik az égvilágán semmi, miközben ő elvileg műemlékes építészként igazgatja ezt az épületet, tehát önmagába véve egy
2: elképzelhetetlen, hogy láncolja magát az épület kapujához.
1: Hát ő maga, igen. Na most ehhez képest viszont ott volt a Jékeli Zsombor, aki a dolognak a szakmai működését ebben a bezárt épületben mégiscsak azért valahogy főigazgató helyettesként tolta és vitte. És most, amikor én is olvasom, meg látom ezeket a köpködéseket, hogy igen, mert hogy a Tarnak a sógora, először is, amikor ő oda került, vagy amikor kinevezték is akár, akkor még nem is volt a sógora, másfelől pedig most az, hogy történetesen az ő testvérét, aki szintén egy nagyon derék szakember, és aki szintén egy nagyon jeles fejérnép, hogy őt elvette feleségül egy későbbi majdani miniszter, ez szerintem semmiféle módon nem függ össze azzal, hogy őt az ott lévő Sziklaszilárdban 20 évek óta ott lévő szakembert, aki a kollégái szerint is a legalkalmasabb erre a pozícióra, hogy őt oda kinevezték. Ennek semmi köze nincsen ehhez a dologhoz. Úgyhogy itt megint csak ez a szokás körültekintés nélküli rossz indulat működik, amikor őt elkezdik ottan bántalmazni, meg nem tudom, szekírozni.
2: Mit tudunk az OSK asszonynak?
1: Na most az OSK asszony, Gerencsér Judit, szintén egy nagyon, nagyon kiváló szakember, aki ott volt nagyon régóta, akit a Rózsa Dávid rúgott onnan ki, vagy szekírozott onnan ki, alaposokkal nyilván, mert a Rózsa Dávid is egy olyan ember volt, aki gyakorlatilag

0: mindenféle nemzetközi szervezetekbe választott ember, ahova azért nem úgy kerülnek be szereplők, hogy valaki csettint egyet.
1: Tehát ő,
0: igen, ő egy szakmailag nagyon elismert valaki, akit az én tudásom szerint kedvelnek a Széchenyi
1: Zsuzsanya.
0: Harmadik a Babocsai Gergely, aki pedig a Természettudományi Múzeumnak lesz most a megbízott főigazgatója, aki a Gyöngyösi Múzeumban dolgozik, vagy dolgozott, vagy mit tudom én, igen, herpetológus, hüllész, kígyász, békász, és ha valaki vele, akkor vele vagyok a legelfogultabb, mert az ő anyukájával énekeltem én egy kórusban 20 éveken keresztül, és tehát a Gergőt körülbelül óvodáskorát ismertem. Ez nem jelent egy ilyen szoros és folyamatos kapcsolatot, mert nagyon sokáig csak tudtunk egymás létezéséről, meg kisfiúként, hát őt teliben nem érdekelte, hogy én ki vagyok. De aztán felnőtt korunkban megint elkezdtünk valahogy így barátkozni a személyes találkozásokig, és akkor meghívott engem a múzeumba előadást tartani, meg mit tudom én, szóval sok, sok mindenféle történt. És
1: hát valami nagy tervet, ahogy ez az, hogy kéne.
0: Igen, tehát neki is azért, hogyha így megnézed, hogy, hogy a publikációs listája, meg a nemzetközi elismertsége, meg ahol folytatott tanulmányokat külföldön, meg a nyelvtudása, meg na, én szóval ez már önmagába véve is predesztinálná őt arra, hogy, hogy egy magasabb, sokkal magasabb pozícióba kerüljön, mint hogy beosztott muzeológus egy vidéki múzeumban. Ám de viszont igen, ezt tudom én is, hogy készített egy nagy koncepciótervet a Természettudományi Múzeumra, és hát ugye most ők ideiglenesen kapták ezt a megbízást addig, ameddig majd lesz mind a háromnál rendesen kiírt pályázat, és most azt hallom félfüllel, hogy ő rajta kívül más hát jelölt is van, vagy önjelölt is van még a Természettudományi Múzeum vezetésére, úgyhogy hogy az iparban lesz-e ilyen, azt nem tudom, hogy ott van-e a Jékeli Zsombor mellett másik ember, aki hát így szeretne pályázni, de minden esetre az ő esetükben van, de ezzel együtt is én nagyon remélem, hogy ő meg fogja kapni az állandó, vagy el fogja nyerni az állandó megbízást, mert van neki egy nagyon-nagyon széles látókörre nemzetközi tapasztalata, nemzetközi elismertsége, szóval, és elég fiatal. És ez is nagyon fontos, és a Zsombor is tulajdonképpen fiatal, nem tudom pontosan, hogy hány éves, de ilyen fiatal 50-es lehet, vagy még annyi se. Ami a legjobb kor, mert itt akkor innentől kezdve lenne, mindegyiküknek lenne még legalább 20 éve, hogyha békén hagyják őket, hogy akkor csinálják és csinálják jól. Úgyhogy én kifejezetten ünneplem ezeket a kinevezéseket. És
1: hát ezek ilyen sebészi beavatkozások egyenlőre, de úgy tűnik, hogy jó, igaz?
0: Igen. Azt gondolom, hogy itt mind a háromnál teli találat, és nem kell szégyenkezni, és nem kell két nap múlva visszavonni, és nem kell izgulni.
1: Kínos dolgok voltak.
0: Igen.
1: Visszatérve még
0: ugyanakkor egy viszont én azért mondjam el, hogy én azért ezt méltányolom.
1: Hogy le van visszalépés, igen.
0: Hogy amikor kiderül, hogy rossz helyre nyúltak, hogy nem tájékozódtak megfelelően, hogy nem biztos, hogy azon a szinten, ahol a döntést meghozták, ott jó emberek hozták azt a döntést, szóval, hogy van annyi vér a magyar pucájában, hogy akkor hátralép, és akkor azt mondja, hogy nem. Akkor várjunk, akkor nem így, akkor másképp, és akkor tesznek oda másik embert. Ilyet nem látunk, és ilyenekre még azért lehet számítani, mert most látom a prüszkölést, tehát olyan területeken, amikhez én nem értek, és nem is kell, hogy értsek.
1: Van ilyen. De van
0: számosak az ilyen területek, de azt látom, hogy most például a Mohu környékén megy a rettenetes tamtamdob, hogy az az ember, akit most oda állítottak, hogy az tulajdonképpen egy ilyen régi bandának egy fontos embere, és hogy pont nem kéne, és pont őt nem kéne, hát majd meglátjuk. De az, hogy korrigálnak, az mindenképpen ünneplendő.
1: Aha. Visszatérve pillanatban az iparművészetire, a Jékeli Zsombor egyébként nagyon remek nyilatkozata van, megütött egy mondat a fülemet, amit nagyon tetszett. Azt mondja, hogy az Iparművészeti Múzeum rekonstrukcióját a régi és díjnyertes terv felhasználásával akarjuk végbevinni, ami, ha jól értettem, azt jelenti,
0: az a modern
1: épület. Igen. Ez egy remek. 12-ben, vagy mikor volt egy pályázat,
0: igen.
1: Azt hiszem a Vikárféle

0: ismerte meg. Egy szenzációs, mert egyszer már talán beszéltünk erről, hogy a iparművészetinek a teljes telkén egyrészt nem épült meg az eredeti terv szerint. Nem készült el az egész, és ugye elvileg lehetne most a régi tervek alapján azt befejezni vagy lezárni, de hogy ott egy, ugye úgyis az iparművészeti múzeum, minden modern iparművészeti múzeum részben már design múzeum, és ugye ehhez rohadtul illik egy kortárs befejezés, ami élesen eltér a stílustól, de a réginek meg az újnak vannak nagyon jó szimbiotikus alkotásai. Az egész világ múzeumi építészetében csodás példákat lehet erre látni.
1: Persze, meg hát az ember belegondol, hogy annak idején, amikor a Lehner ezt megcsinálta, hogy ez modern, egy micsoda hipermodern épület volt.
0: És ez a harmadik múzeum volt, ami iparművészetnek épült egyáltalán az egész világon.
1: Igen, úgyhogy ebben a koncepcióban, már az eredeti lehneri koncepcióban szerintem abszolút belefér, hogy csináljanak oda egy modern kiegészítést. Arról nem beszélve, hogy most már a modern muzeológia mindenféle szempontjai is azért azt diktálják, hogy akkor tessék ott egy megfelelően klimatizálható, persze, fenntartható, mit tudom én, tehát a
0: geotermikus fűtés, mit tudom
1: én. A geotermikussal várjunk, mert aztán itt mindjárt kezdünk beszélgetni a zuglói lakótelepről, majd adunk a geotermikus fűtésnek, de szóval hát igen, szóval most, hogyha új múzeumi terek jönnek létre, ott akár kiállított terek, akár hátország, mert ugye az is azért nagyon fontos, hogy az iparművészetében ott olyan tárgyakkal bánnak, amiknek nagyon speciális körülményeket kell biztosítani, mondjuk egy festményhez képest sokkal sérülékenyebb a fényre, hőre, páratartalomra, mit tudom én, kényesebb tárgyak vannak az iparművészetiben, és hogy azokat aztán ott hogy lehet megfelelően kezelni, kiállítani, őrizni mindent, az szerintem abszolút indokolja, hogy ott egy modern szárny épüljön, és tessék vállalni. És az, amit én is láttam, ezt a tervet, amiről te beszélsz, azért az nagyon kedvesen elbeszélget a mindenféle épülettel.
0: Igen, mindenféle vonalak, meg átlók, meg... Igen, nagyon
1: volt, szépen. Volt benne egy hajlam a beszélgetésre, és egy tisztelettudás, és egy főhajtás a Lehner előtt, úgyhogy én nagyon örülnék neki, hogyha az épülnek.
0: Ezt már is értem, hogy ez történhetett, hogy ez az kiáltó hiánya a kulturális beruházásoknak, hogy ez ennyire elcsúszott, miközben épült zeneháza, meg
1: néprajzi. Én két magyarázatot hallottam erre a pesti rossz nyelvektől. Az egyik az, hogy az Orbán egészen más funkciót szánt az épületnek, és egyszerűen be akarta szántani, és ki akarta őket onné tűzni. És lehet, hogy ez összefüggésben van azzal, hogy a másik pedig, hogy a Bán nagyon féltékeny volt, és féltékeny van az Iparművészeti Múzeumra, mert hogy ő akar lenni az Isten a magyar muzeológiában, amihez egyébként neki sincsen végzettsége, és tehát az, hogy most elvégzett egy művészettörténész szakot, vagy nem tudom mit, valamit elvégzett. Esztétika, közgazdász diplomájára. Szóval tudom, hogy te barátban vagy vele.
0: Barátomnak nem nevezném, de jó szakmai kapcsolatban is megvédeném, mert nem kell feltétlenül, hogy kórházat is lehet egy jogásznak jól vezetni.
1: Hogyha... Igen, igen. Na most itt szerintem ő vele az a baj, hogy azon túl, hogy megkaparintotta magának a Szépművészeti Múzeumot,
0: és azt azért sikeresen vezeti.
1: Amit nagyon sikeresen vezetett, és tényleg tök jó kiállításokat csinált benne, és akkor semmi nem elég ennek az embernek. De semmi. Tehát, hogy nincs az önkorlátozás fogalmáról, sincsen fogalma, és mindent maga alá akart kaparni, és mindent meg akart szerezni, és egész jól sikerült is ez neki odáig, hogy ugye a szép mű után akkor a Nemzeti Galériát maga alá kaparta, ami azért nem volt egy kicsi falat.
0: De vannak szakmai indokai, ennek azért van.
1: Hát András, van, de ellenérvek is vannak. Szóval, hogy így miért hát kell minden? Miért kell mindent valakinek maga alá kaparni? Miért kell?
0: Szerintem az nem abból.
1: És az egész Városliget projektet maga alá akarta kaparni, és új Nemzeti Galériát építeni, és új még izé, és még többet, és még nagyobbat, és sokabbat, és övé. Tehát ez látszik. és hogy úgy tűnt, hogy az iparművészet itt azt nem sikerül neki szervezetileg maga alá kaparni.
0: Ez akarta bármikor. Én csak úgy emlékszem, hogy a Takács Imrével volt nagyon rosszban.
1: Ja, hát na most érted, szóval mert a Takács Imre is egy kiváló első osztályú remek szakember volt, és bár megállítólag valami féltékeny volt rá, és ezért ott tett neki keresztbe, ahol tudott, és úgy látszik, hogy ugye ő az Orbánnal tudjuk, hogy tudott tárgyalni, azt nem tudom, hogy mennyire kedvelte, de hogy bármit lenyomott az Orbán torkán, és megszerezte tőle azokat a pénzeket, azokra a projektekre, amiket ő akart, és ő gondolt el.
0: 19 után már nem sikerült, mert annyira nagy pénzhiány volt.
1: Na hát, de addig pont elég volt, ami kárt ő a Városligetbe csinált, és még csinált volna tovább, hogyha ezt tűri valaki, vagy na hogyha jó, ez akkor lehetséges lett volna.
0: Akkor most két dolgot akarok, három úgy, dolgot akarok elmesélni.
1: Én kevés dolgot várok annyira, mint hogy ő is már elmenjen nyugalomba, vonuljon nyugalomba, koránál fogva, ezt megteheti.
0: Jó, akkor most védelem szava is jöhet.
1: Hát jó, nem bánom.
0: Jó. Három dolgot szeretnék elmondani, amit részben tőle, de inkább körülötte levő emberektől hallottam. Az egyik, amit ő mesélt egyébként, és azt mondta, hogy a második terminusa elején egyszer csak Bécsből kapott egy telefont, hogy a Kunsthistorisches Múzeumnak a nyugdíjba megy a igazgatója, és egy nemzetközi pályázat lesz, és hogy a bécsi kultuszminisztérium az nagyon örülne, ha Bán pályázna. És akkor mondta, hogy alszik rá egyet, és másnap visszahívta, hogy nagyon szépen köszönöm, megvan tisztelve, de hogy itt neki annyi dolga van, hogy ő úgy érzi, hogy nem pályázna, nem ilyen életfázisban lenne boldogan pályázni, és tudja is, hogy nem ígérték meg neki, hogy ő lesz, de hogy akkor nem. Ez is egy érdekes hír, de hogy erről senki nem tudott ezt. 10 múzeumigazgató közül 9 ezt megszelőztette volna a sajtóban, hogy rohanjanak a Kunsthistorisches megkérdezni, hogy igaz-e ez a hír, és akkor erről beszélt volna a sajtó. Ezt nem. Nem.
1: Lehet, hogy sejtette, hogy itt nagyon sokan hangosan bátorítanák. Menjen csak szépen el Bécsbe. Hálásak leszünk.
0: Akkor még ezek a szerintem elkövetett gonosz tettek még nem látszottak. Mert a bővítési terveknél ott szerintem egy csomó jó pontot szerzett, hogy azok a bővítési tervek. A mi mesterünk Rádai Mihály furta meg a petíciójával, hogy a Karácsony Tamás első tervét a lépcsőbe vágott.
1: Igen. Ezt az Enkosa Júcival szoktuk mondogatni, hogy mert ha annak idején megépítette volna a lépcsőjét, akkor nyugi lenne. Akkor nincs liget, nincs az egész liget projekt.
0: Igen, az élet bonyolult, ismerdem, hogy az élet bonyolult. Na, de két másik dolgot akarok mesélni, amit biztos forrásból hallottam, hogy a miniszterelnöknél miket tudott elérni abban. Hogy az egyik, hogy a miniszterelnök úr azt szerette volna, a ligetet bekerítik, és éjjelre bezárják.
1: Na, de milyen szép gondolat.
0: És a bánat rosszul lett, azt mesélték nekem, és nem tudott aludni, és megfurta, és elmondta a legkülönféle példákat Londontól Tokióig, hogy ez sehogy sincsenek az ilyen parkok bezáros, így ezért rossz lett. De jó, mondta a miniszterelnök, majd egy két hónap múlva újból magához hívatta, és azt mondta, hogy ragaszkodik, és akkor is le tudta beszélni erről. De van egy másik is, még érdekesebb történet, az volt, hogy ugye kiírták azt a nemzetközi tervpályázatot, vagy tervezték még akkor a tervpályázatot az egész múzeumi negyedre. És hogy ez ellen a magyar építész lobby nagyon erősen fúrta, hogy minek kell, mikor a magyar építészeknek micsoda csodálatos munka lehetőség lenne, és hogy tulajdonképpen elérték a miniszterelnöknél, hogy leállítsa ezt a kiírást, és hogy egy kormány határozatot készített elő, hogy nem kell nemzetközi pályázat, időhiány, nem tudom mi miatt, és ezt megsúgták a Bánnak, hogy készül egy ilyen, és egy pillanatokon belül meg fogja kapni, és hogy aznap azt mondta Bán a forrásaim szerint, hogy akkor most senki nem megy haza, hanem itt maradunk, mert be kell fejezni, és éjjel kimentek a zsűritagok felkérés és az egész pályázatnak a kiírása, és így lehet tulajdonképpen nemzetközi pályázat. Tudom, hogyha egyszer rossz az egész projekt, akkor tök mindenki nemzetközi pályázat vagy magyar. És még egy utolsót akarok, hogy minden maga alá gyűr, de van, amikor jót tesz ezzel, tehát hogy Kecskemétről a fotomúzeumot azt fölhozta, az anyagot eltette a nagy raktárba, és a Klösz György egykori villáját megvásárolta a fotomúzeumnak, ami tudod, ott van a 49, vagy talán egészen majdnem a Dózsa-György út sarkánban, és már meg is nyílhatott volna, mert meg is volt a saját költségvetéséből összerakott 1,5 milliárd forintot, és azt a volt beruházási miniszter állította le, mert nem tetszett neki a kiválasztott kivitelező személy. Tehát, hogy tulajdonképpen most van egy rajtra kész múzeumi beruházás, ami egy első menetben, tehát 1-2 év alatt megnyílhatna, és van egy terv, egy sokkal nagyobb, 10 év múlva egy 10 milliárdos projekt, amikor igazán kiegészítve modern csillivizó.
1: A Városligetbe bele mi?
0: Csak a Városligeti Fasorban, a Klösz villához. Tehát annak a továbbfőző. De lehet, hogy megragad az első, mert hogy ott tudod, nyomda volt hátrafelé, már a Klösz idejében is, és hogy annak annyira erősek a teherbírása, mert ott nyomdagépek álltak, hogy az múzeumnak nagyszerű. Tehát ez a... Tehát itt tulajdonképpen...
1: Hát jó.
0: Nézzük, hát úgy, hogy minden maga alá söpör, de úgyis lehet, hogy a legcsodálatosabb múzeumi gyűjtést Kecskemétről kimentette a évi 3000 látogatós rovatból.
1: Jó, és... hát ezt írjuk akkor az érdemei közé, amelyekhez képest szerintem vétkei számosak.
0: Jó, de akkor erényei is vannak, azért maradjunk, mert erényei is van.
1: Meg ezt megengedem, tehát természetes igen. Tehát az, hogy ő jó kiállításokat, jó nagy, drága kiállításokat tudott idehozni Budapestre, az
0: és
1: természetesen
0: is, tök nem
1: jó.
0: Csak úgy kézen hozta.
1: Ez nagyon, nagyon derék és üdvözlendő, bár eközben én azért rettenetes gonosz, és tényleg egy genyláda vagyok, de azt gondolom, hogy annyi pénzből, amennyiből ezek a kiállítások elkészültek. Én nem, de hogy lett volna azért a Szép Művészeti Múzeumban olyan kollega, aki ezeket ugyanilyen frankon meg tudta volna csinálni, kicsit kevesebb nyál és habveréssel és megöngetéssel, de tehát itt inkább az ő géniusz abban áll, hogy ő meg tudta szerezni ezeket a pénzeket, ki tudta taposni a kormányból, vagy az Orbánból, vagy az akárkiből azokat a pénzeket, amikből ezeket a kiállításokat meg tudta valósítani.
0: Jó, záró gondolat, hogy természetesen ő is a Fidesz kultúrpolitikájának Big is Beautiful vonalába tartozik, ami sokká tett a magyar kultúrának.
1: Igen, de a Városliget ezt soha nem fogom neki megbocsátani, és azt hiszem, hogy sokan vagyunk így, akik nem.
0: Hogy legyen ez a végszó. És valami kis zene kellene, hogy egy kicsit jobb kezdeverüljön.

0: Szabad és független Tilos Rádió, 2026. augusztus 7-e péntek. Podmanickiról ez, és Papu elmondja nekünk, hogy mit hallottunk.
1: Ez két srác, akit lőttem az ősvezértér aluljáróban zenéltek.
2: Hol?
1: Az ősvezértér aluljáróban zenéltek.
3: Te vetted föl?
1: Én is felvettem bűnrossz minőségben, aztán szóbáltam velük, és elhívtam őket a Tilos Balatonra zenélni. Kiderült, hogy ők a zuglói filharmonikusoknál profi zenészek, egy Brácsás és egy Hegedű srác, kis fizetéskiegészítésből beállnak az aluljáróba.
0: Elég, és a hangközönség?
2: Ezt így hívják.
1: Hát elég szépen körbevették őket, mert nem minden napja vizet nyújtottak. És aztán megismerkedtem velük, elküldtek nekem a profi változat, de nem aluljáros zajokkal teli dolgot, és ezt tőlük kaptam. Egyébként ez egy filmzene, a Karitengerhajó kalózainak a filmzenéje.
0: Csodálatos, úgy a zuglóba akartunk menni.
3: Így van. És mondjuk meg, hogy most utcazene fesztivál, ez meg volt már, hogy csak most lehet?
0: Július vége meg volt.
3: Sajnos akkor nem figyeltem, de ezek tök jó kezdeményezések.
2: Én addig pártolom, ameddig nem erősítővel tolják a Moszkva térkelős közepén egészálló nap, vagy
3: persze,
2: ilyesmi.
3: Persze.
2: Mert az...
3: Az utcazenének a klasszikus simán... értelmezése az... Egy
2: az az, hogy kiáll egy vagy néhány hangszer, és akkor ott nyomják, de akkor, amikor erősítővel a más emberek ablaka alatt, mert hogy ezt felejtik el, meg azon kívül, hogy ott járókelők jönnek, mennek, ott fölöttük, körülöttük emberek élnek, vagy élni próbálnak, úgyhogy ezektől én hülyét kapok.
3: Noémi, akkor hogy folytassuk, melyik téma az, ami ez kedved lenne? Ha én mondtam volna, akkor arról beszélnénk, hogy egy szokatlanul éles kritika jelent meg a HVG-ben a fővárosi kulturális politika hiányáról. Azt olvastad te?
2: Nem olvastam, de ez érdekel a dolog, és most, hogyha így a múzeumokról meg a nyárról beszélünk, akkor ebbe az irányba én örömmel
3: mert
2: megyek.
3: Mert végül is ez egy fővárosi...
2: Te is mondtad, mikor ottan az elején beszélgettünk, hogy a PIM-ben mindenki menjen múzeumba ingyen, és mert meleg van, de ehhez én szeretnék hozzátenni, vagy szívesen hozzáteszek ilyen javaslatokat, hogy most, amikor ennyire rettenetes meleg van, hogy vannak egészen kiváló ilyen enyhelyek a fővárosban, amelyek valószínűleg nem mindenki számára elég ismertek vagy közismertek, de oda is el lehet menekülni. Az oké, hogy odáig el kell jutni, de ha már egyszer ott vagy, akkor az egy boldogság. És össze is szedtem egy pár ilyet. A legelső, amit javasolhatok, az a Pálvölgyi barlang, hova a Kolosi térről fölvisz egy busz, és óránként indulnak vezetések, és 15 fok van, úgyhogy kell vinni mackó felsőt, vagy valamit, mert befagy a feneked. És már beszéltünk róla itt a műsorban is, hogy én nagyon szeretem a Pálvölgyi cseppkőbarlangot, mert az nagyon ritka, hogy egy főváros kellős közepén karnyújtásnyira ilyet találj. Úgyhogy mikor tavasszal voltam Vietnámban, ott rohadt sokat kellett menni, és aztán mászni föl egy hegyre, mire egyszer csak ott voltál a barlang bejáratánál. Itt pedig letesz téged az autóbusz, a városi autóbusz a barlang bejáratánál, ott van tényleg karnyújtásnyira, és nagyon jók a vezetések, és szórakoztató, és kell kicsit mászni leföl, és olyan igazi barlang hangulat van, és gyönyörű. A Pálvölgyi cseppkőbarlang egyszerűen gyönyörű. És akkor még van a Mátyáshegyi is, de azért a Pálvölgyi az igazi, ahova gyerekkel el lehet menni, szerintem 5-6 éves kortól már gyerek is nagyon élvezi, a nagymamát nem ajánlom, de normálisan menetképes felnőtt ember azért azt a lépcső és létrerendszert, amit ott meg kell mászni, azt tudja teljesíteni. Ez az egyik ilyen. A másik...
3: Ez nem is kerül, nincs is légkondicionálás, ez a természet maga.
2: És ott, tehát ez az Isten adta barlangi hűvösség van. Finom, hűvös, nagyon jó hűvös. A másik ilyen Isten adta hűvösség az a Sziklakórház, ami egy nagyon kedves múzeumom nekem a fővárosban, mert az is egy ilyen eléggé egyedülálló és nagyon klasszul meg van csinálva, és mindenféle szempontból egy nagyon-nagyon megrendítő múzeum. ami a lovas útról nyílik, úgyhogy el kell menni a, mondjuk a Moszkva térre elmész a, bármivel, és akkor onnan kell egy kicsit kaptatni, vagy fölmész a bármelyik 16-ossal, fölmész tán egy megállót, és ott bemész a lovas útra, és ott van a sziklakórháznak a bejárata, ami a vár barlangrendszerében lett annak idején kiépítve, és akkor ott a második világháborús katonai kórház működését, berendezését, bunker, mit tudom én, folyosókat, az egészségügyieknek az az elképesztő munkája, amit ők annak idején végeztek benne, és egyáltalán a vár második világháborús történetéről is marha sok mindent meg lehet tudni, úgyhogy az is egy olyan hely, amit szerintem méltatlanul kevéssé ismernek a budapestiek úgy általában.
0: És ott is vezetett túrák vannak.
2: Csak vezetett túrák vannak, igen. És akkor még van a vári labirintus is, ami megint egy...
3: egy kicsit kétes ízlésű dolog.
2: Kicsit más, igen, tehát azért az nyilván, igen, az nagyon el van turistásodva, meg hát el van kurvulva. De
3: könnyebb is odaérni.
2: De ettől függetlenül az is egy olyan hely, amit szerintem minden budapestinek egyszer életében érdemes megnézni, és az is a föld alatt van, ott is finom hűvös van, és az is egy ilyen tud lenni.
3: A kedvenc vári múzeum, a magánmúzeum, az a bűvész. Houdini ház, bűvész múzeum, ott voltál?
2: Nem voltam.
3: Magyar-olasz származású bűvész, most nem jut eszembe a neve, ő indította, aki Houdini relikviákat gyűjt, és rengeteg Weisseriknek van a élete nagyban feldolgozva, és a legvégén pedig mindig egy fiatal feltörekvő bűvész tart élő műsort, hogy összevárja a vendégeket, és akkor 10 percben ottan bemutatja a trükket. Egy probléma van vele, hogy az nem olyan hűs. Tehát nem tartozik szorosan ahhoz, amit
2: a tárgyunkhoz.
3: Igen, de az egy nagyszerű, és az ott egészen közel van a 16-os megállójához, tehát amit mondtál.
2: És akkor még ilyen mély búvárlatok a budafoki pincékben is szoktak lenni ilyen vezetett túrák, ott ezt meg kell nézni, ott ezt most én nem írtam ki ezeket, meg nem néztem utána, csak tudom, hogy az is egy csodálatosan érdekes dolog, a régi budafoki pincék világa, és ott is szoktak lenni vezetések, meg a Törlei Múzeum, ott is van mindig valami ilyen látogatás, úgyhogy borkostoló, meg pezsgő, meg nem tudom én, mindenek szoktak lenni, utána kell nézni, hogy mikor van ilyen, és mindenkinek szívből ajánlom, hogy fedezze föl ezeket a városszéli csodákat, és ennek az édesi kerttestvére Kőbánya, ahol ott azt ki kell fogni, hogy mikor van nyitva, vagy mikor van vezetés, de hát a kőbányai pincerendszer az egy elképesztő, gyönyörű, fantasztikus, csodálatos hely.
3: 5-6 éve volt egy csodálatos élményem, egy pergünt előadás, egy vándorló pergünt előadás volt a kőbányai pincerendszerben, Kispál Gábor csodálatos főszereplésével, az 15 előadás volt összesen, de azt nem fogom elfelejteni, amíg élek, és ott azt a pincerendszert is ott mentünk végig. Fantasztikus.
2: És hogyha már valaki elindul Kőbánya irányába, akkor azt is nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a Dréher sörgyárnak van saját múzeuma.
0: Igen.
2: És az is nagyon érdekes és nagyon szórakoztató. Ott is csak vezetéssel lehet persze az épületbe össze-vissza mászkálni. De maga a múzeum látogatható, és ez is, hogyha beszélünk ezekről az ilyen kis titkos múzeumai Pestnek, amiket senki nem ismer, vagy senki nem tart érdemük szerint számon, akkor ez is azok közé tartozik. Sőt, ha már Kőbánya, nem tudom, a Tűzoltó Múzeumba jártatok-e valaha.
3: Én nem jártam sosem.
2: Na, ugye, tehát ez is tök érdekes, hogy az egyenruhásoknak is vannak ilyen múzeumai, mert van a Tűzoltó Múzeum, és akkor a Városligetben az eszméletlenül gyönyörű szecesz Bocsai világban van, a Finanszmúzeum, igen, a Vámpénzügyi. Na, ott viszont én voltam, és az egy egészen elbűvölő, és az is nagyon érdekes. És azt hiszem, hogy a múzeumok nagy része így vagy úgy valamennyire legalább klimatizált, úgyhogy múzeumban menni mindenképpen érdemes a hőség elől. Szerintem sokkal értelmesebb dolog, mint a plázába menni hűsölni, mert ugyanezt szokták javasolni, hogy az öregek, akiknek bajuk van a hőséggel, menjenek a plázába, de szerintem ne oda menjenek, hanem menjenek múzeumba, ahol... Egyrészt vannak ingyenes napok, másrészt a nyugger amúgy is kevesebbet fizet, és akkor az biztos, hogy annál kevesebbet fizet a múzeum belépőre, sőt, mint amennyi.
3: Te is abszolút ingyen jársz múzeumba, úgy tudom.
2: Na jó, én mint nyugger múzeológus...
3: De még az, ha nem is lennél nyugger múzeológus, akkor is.
2: Miután a 70 fölött teljesen ingyenes. Még ezt nem próbáltam, de jól hangzik.
3: Igen, kell elővenni az igazolványt, csak a személy.
2: De és én
3: úgy a Kíros
2: Rádió Pressz kártyájával szoktam behatolni.
3: Én is azt szoktam villogni, hogy nehogy azt higgyék, hogy én annyira öreg vagyok, hogy már ingyen mehetek.
2: És a legnagyobb megdöbbenésemre az működött a nemzetköziségben is, úgyhogy például Görögországban sikerült elég sokat spórolnom azzal, hogy ezzel a sajtóigazolvánnyal bementem, de hát ez egy visszaélés, ez egy Ruth Galant visszaélés szerintem, mert ezt nem kéne, mert nem fogok én soha a görög múzeumokról Magyarországon cikket írni, úgyhogy ez csúnya dolog, de hát azért
3: csak most.
2: Leküzdöttem azért a lelkismeret furdalásomat.
3: Ha gyorsan egy múzeumi élményemet előveszem, semmi köze Budapest, semmi köze a hőséghez, semmi köze a föld alattiságnak, hogy Rotterdamban voltam a csodálatos depó múzeumban. Nem jártatok?
0: Nem.
3: Arra?
2: Még Rotterdamban benne se.
3: Rotterdam fantasztikus. Most egy kisebb holland túrát tettem. Azt hiszem 45-ször léptem holland földre, de 40 fölött az biztos, csak már nem számolom. És 2 napot Rotterdamba töltöttünk. És ez volt az egyik fő célpont. Ott van egy Boijmans and Beuningen nevű múzeum, ilyen képzőművészeti, iparművészeti múzeum, és a 2 fő adományozóról van elnevezve, és föld alatti raktáraik voltak elég jó, de volt valami nagyon nagy beázás, és úgy érezték, hogy föld feletti raktárakba kell költözni, és egy 10 éves tervezési, és azt mondták, hogy ne csak raktárt építsünk, hanem olyat csináljunk, amit látogathatnak a... És ők...
2: Úgy hívják látványraktár.
3: Igen, de
2: igen,
3: egész
2: nem.
3: Épületet annak... Képzeljétek el egy olyat, mintha egy földből kinyúló, hatalmas, ilyen kicsit nem nagyon ösztövér váza lenne, de nagyon széles, nagyon öblös váza, aminek tükör, fémtükör az oldala, tehát a Rotterdamot tükrözi vissza, és ha bemegy az ember, akkor egy döbbenetesen össze-vissza bejárható részt épület, ahol minden emeleten részben látunk teljesen össze nem tartozó műtárgyakat, ami le van írva alapvetően, meg lehet nézni, ha oda megyünk, így gyullad a fény, és egy QR-kóddal mindent meg lehet tudni róla, de ott volt bútor, volt egy versenybicikli, volt egy Rubens kép, és tehát tulajdonképpen az egész raktározás nem téma szerint van, hanem klimatizációs igény szerint. Ez van odaírva, hogy van, aminek csak kis hűtés kell, vagy egyáltalán nem kell, egy fémtárgy, akkor azok vannak együtt, aztán van, ami közepesen, és van, amit nagyon-nagyon hűteni kell, mint olyan fotót, vagy ilyesmiket.
0: Apotá is voltál itt? Mert ezt mesélted egyszer, hogy neked is nagy élmény volt.
3: És egészen döbbenetes élmény volt, és akkor vannak ilyen kisebb kiállítótermek, ahol valami téma szerint, de teljesen szokatlan témák, például a művész, mint műgyűjtő, az van egy, láttam egy ilyen kiállítást, és akkor ki voltak rá a képek, ami egyes nagy művészek saját műgyűjteményében volt, és ott volt, hogy a Rubensnek a kedvenc tanítványa volt a Van Dyck nevű festő, aki 20 évvel volt nála idősebb, de egy magánál sokkal nagyobb zseninek tartotta, és gyűjtötte, és 20 kép volt a hagyatékában Van Dyck, és csak egyet-kettőt kapott elég, a többit vásárolta, mert úgy érezte, hogy ilyen marhajó. Aztán volt egy olyan, ami a gyűjtemény sötét oldala, hogy a náci időkben milyen képek kerültek oda, akkor arról szólt, akkor be lehetett menni egy raktárba, maximum 19 perces túrák vannak, mert 20 percig tart, amíg visszakerül a klíma, az emberek melegsége, azt úgy ki. Szóval Csodálatos, csodálatos dolog, és akkor fölmentem, van egy kafetéria a tetején, és annak meg egy női névről van elnevezve, és megkérdeztem, hogy sajnos most nem teszem be ez a női név, és megkérdeztem, hogy miért így hívják, volt egy ilyen egyetemista külsejű pincér, azt mondja, hát ez nagyon egyszerű, uram, ő volt a múzeum első női kurátora, és így őrizzük meg a nevét. Annyira szép, a kereszt neve volt. Nem tudom, papó, neked mi volt ott a legnagyobb élményed?
1: Mikor múltkor mondtam is neked, hogy csak nem félte annyira rám, hogy a műsoron kívül, hogy amikor szó esett arra, hogy a tőzsde palota, micsoda fantasztikus, izgalmas, csak azokat a brutális tereket mi lehet használni ma, nagy gond, és hogy mit lehetne oda vinni. És nekem eszembe jutott a depó, ahol amikor bemézem a belsejébe, kívülről tényleg ez a fantasztikus tükröződés mindenhol, de belül néhány pillantással az egész struktúrát látod, mert semmi sincs eldugva. Igen. Az összes keresztgerendát, tartó, statikai elemet, mindent látsz. És ez is nagyon izgalmassá tesz az egészet. És én pont erre gondoltam, hogy a tőzsde volt a hatalmas, gigantikus, magas, óriási tereit. Én így beépíteném ezekkel a statikai elemekkel, gerendákkal, födémekkel, mit tudom én. És ehhez hasonló kiállító teret tennék, mint ez.
3: Érdekes gondolat. Tényleg nagyon magasra föl lehetett látni, hogy beléptünk, és a két végén volt három lift. Az egyik oldalon két személy lift, és volt egy irdatlan nagy teherlift, ami a legnagyobb műtárgyat, amit elképzelték, hogy mi lesz a legnagyobb műtárgya, amit valaha 100 éven belül fölvisznek, és egy akkora nagy teherliftet épp, de az is látható, mind ott.
1: És nekem nagyon tetszett, hogy volt egy kiállító terem, ahol Modigliani, Miro, Rubens, Rembrandt képek voltak, még a nagyon híresek közül is néhány, de körbe lehetett járni, tehát egyenértékű, nem csak láttad a címlapját, ugye a festmény meg, hanem hátulról a lehetári számmal, meg mit tudom, milyen bejegyzésekkel, régi feliratokkal, leszakított papírdarabkákkal, nem dugták el, hanem körbe lehetett járni, és meg lehetett nézni a lelki világát hátulról az egésznek, minden képnek.
3: Ne, nagyon-nagyon-nagyon. Azóta már több ilyen múzeum épült. Londonban a Victoria and Albert Múzeumnak is épült egy ilyen raktár múzeuma, vagy látvány raktár múzeum, egy óriási nagy épület. Az viszont Kelet-Londonban épült föl, tehát nem közvetlen a múzeum. A Boymans-Böningen múzeumot most teljesen átépítik, és ez egy 10 éves renoválás, tehát oda most nem is lehet az eredeti. Közvetlen mellette van, tehát mondjuk egy 30 méterre van a eredeti épülettől, de a Victoria and Albert Múzeumnak ez a raktárbázisa, ez 15 kilométerre van, tehát azt akarták, hogy egy most feljövő külvárosban ott legyen, ott is jártam, de az csak most nyitották meg, és ez meg már 5-6-7 éve már nyitva van, úgyhogy a múzeumban is állandó az innováció, csodálatos dolgok történnek. Mit hallottál a közlekedési múzeumról, az tovább fog épülni, vagy elindul az?
2: Nézd rá a Vitézire, hát
3: meg fog épülni.
2: Ott én szerintem nincs kérdés, és nagyon hamar fog megépülni, és ő egyébként teljesen jogosan hivatkozik is arra, hogy ott vannak a késztervek.
0: A Kőbánya.
2: És hát igen, az északi
3: nyelvű. Sok milliárd forintot költöttek arra, igen.
2: És hogy az egy nagyon jó terv ráadásul, amivel annak idején aztán mindenki nagyjából egyetértett, hogy az a terv jó és frankó, és meg is meg kell csinálni. Nekem az egyetlen aggályom a közlekedési múzeummal kapcsolatban, hogy annak idején nem mondhatnám, hogy teljes szakmai egyetértés mellett, de a műszaki és közlekedési múzeumot egy kalapba betették, és ennek a műszaki múzeumi része a Kaposvár utcába ott szomorkodik, és az ott egy látványraktár tulajdonképpen, vagy hát egy ilyen raktármúzeum, ahova igaz, hogy most már elég jól el lehet menni busszal, mert azok a hetes buszok, amik ott mennek kifelé a városból délfelé, azok ott megállnak, úgyhogy végül is ma már nem tűnik az ott annyira város szélének, mint valaha, de hát arról se tud senki, hogy az ott van. És hogy volt valaha önálló műszaki múzeum, és azt a közlekedésivel összerakták egybe. És ez önmagába véve egyrészt nyilván magyarázható azzal, hogy hiszen a Műszaki Múzeum a közlekedési hátországát adja, mert ott vannak azok a találmányok, meg ott vannak azok a gépek, meg azok a feltalálók, meg a mindenki, akik a közlekedési járműgyártást egyáltalán lehetővé tették, és megalapozzák. Hát azért gondoljunk bele, hogy azok a berendezések, a motor, meg a turbina, meg nem tudom, tehát ez a részben, mikor már berakják a járműbe, akkor közlekedés, de még mielőtt beraknák a járműbe, az a Műszaki Múzeum. És annak az én számomra nagyon-nagyon kedves algyűjteménye a háztartási gyűjtemény, amit a Vámos Éva nevű kitűnő kolléganő hozott létre annak idején, és vele dolgoztam együtt, mert a kávéfőzés történeti kiállítást együtt csináltuk nálunk a vendéglátóipariban, és az Éva valami nagyon nagy precizitással és invenciózus módon frankon gyűjtött össze mindenféle, például olyan háztartási gépeket, amiket ma már nem látsz a padlókefé, félőnek, a mindenféle ős változatai, meg ilyen elképesztő különböző kávéfőzők is például, de rengeteg, hát néz körül a háztartásodba, hogy ott mik tudnak lenni. Akkor ugye ott vannak a régi rádiók, ott vannak a régi tévék, azért emögött ott van a magyar műszaki tudásnak ez a része a Videotonnal, és, vagy a MOM, és mindaz, amit a MOM tudott, ami nem közlekedési múzeumi ügy.
3: Igen.
2: Na most ez a része, ugye ez nagyon elsikkad, a Vitézi Dávidot ez abszolút nem érdekli, soha nem is érdekelte, azokkal a kollégákkal se nagyon tárgyal, akik ezt annak idején csinálták, és szerették, és akarták, és ötleteik lettek volna, hogy kéne ebbe az irányba tovább lépni, úgyhogy meg fog valósulni a dolognak a közlekedési múzeum része, és megint nem, valószínűleg nem fog maradni se pénz, se érdeklődés a műszaki múzeumi résznek a valahogy a gatyába rázására, vagy annak a kettőnek a méltó módon való együttes bemutatására. És ezt én nagyon sajnálom, és az nagyon jó lenne, hogyha majd a majdani műszaki múzeumnak egy olyan, vagy a közlekedésének egy olyan igazgatója lenne, akinek ez szívügye, akinek ez fontos. Mert azért a mostani igazgató, hát szóval, na, ő is úgy került oda, hogy az egészhez nem ért fogalma nincs róla, se a muzeológiáról, se a műszaki múzeológiáról, se semmiről. Úgyhogy ők is hát így túlélnek. Na most a rejtett kicsi múzeumok, ha már itt tartunk, a Műszaki Múzeum, és akkor ott van az Elektrotechnikai Múzeum a Kazinczy utcában, a Zsidó negyed kellős közepén, ami megint egy váratlanul nagyon érdekes és nagyon frankó kis hely, és ők is csináltak most éppen a közelmúltban, egy néhány hónappal ezelőtt, egy kávéfőzés történeti kiállítást, amiben én is egy picit ottan segítettem nekik az elején, de nem kellett, mert teljesen jól megcsinálták ott a fiatal kollégák ezt nélkülem is, nem tudom, meddig lesz nyitva, most még azt hiszem nyitva van, tehát ezt is szívből ajánlom mindenkinek, és ezen tényleg átesel, mert ez ott van a Zsidó negyed kellős közepén.
3: És ott vannak a megmentett neonok is, ugye?
2: És ott van egy csomó megmentett neon, marhajók, és az egész múzeum érdekes és szórakoztató, és az is nagyon üdvözlendő, hogy most megpróbálnak olyan kiállításokat csinálni, ami nagyon adja magát, hogy bevinni a turistát, hát ott megy el az ajtó előtt, hát rakjuk már ki a lábunkat, essen át rajta, jöjjön be.
0: Halló, szia, adásba vagy.
4: Halló, Roland vagyok. A Műszaki Múzeumokkal kapcsolatban egyszer a Papó mesélt, az ott van a 11. kerületben, a Prielle, ez a...
2: Azaz ez, amiről én beszélek, Kaposvár utca, Priel Kornélia utca, az.
4: Múzeumtár, vagy tanulmánytár.
2: Igen.
4: És ott is a régi képjárművek, vagy inkább ilyen ipari, hogy ezek is, amiket említettek, ehhez tartozik, vagy azért nem tudom, különálló, nem tudom melyik.
2: Igen, ez pontosan erről.
4: Jó pár év a Papó talán látogatott is, és ő beszélt róla. vannak.
2: Igen, pontosan erről beszélek, a Műszaki Múzeum...
4: Köszönöm,
2: figyelek a rádióban. Oké, köszi. Tehát pontosan erről beszélünk, igen, a Műszaki Múzeum az gyakorlatilag ez, amiről te most beszéltél, a Kaposvár utca, Priá Kornélia utca, 11. kerület, és ott egy, tulajdonképpen egy ilyen látványtár, vagy egy látványraktár, mert nem egy múzeumi, valódi múzeumi berendezés, de ettől még azért látogatható, és érdemes is oda menni. Na szóval visszatérve az elektrotechnikai múzeumra, hogy az is egy ilyen abszolút frankóság, nézni való érdekesség, és ugyanebbe az együttesbe tartozott az Öntödei Múzeum, ami zárva van, évek óta zárva van, de a Ganz gyár emlékét őrző nagyon-nagyon pipec múzeum, és én nagyon szeretném látni, hogy a Csepel műveknek, a Weiss Manfrednak csinál valaki valahol egy saját gyűjteményt, vagy ilyen múzeumot, én nem tudok róla, hogy ilyen létezne, de hogyha valami tényleg nagyon-nagyon megérdemelné, akkor a Csepel vas és fémművek története a Weiss Manfred első konzertgyárától kezdve, vagy konzertdobozgyárától kezdve a pusztulásig.
3: Rettenetesen érdekes történet.
2: És az ott volt a bicikli, a varrógépgyár, a motorkerékpárgyár, a transformátorgyár, a drót húzó műhelyek, tehát szóval, hogy amit vasból és fémből lehet csinálni, azt Magyarországon a Weiss Manfred telepén szerintem mindent csináltak, és egy csomó minden még ezekből valószínűleg így vagy úgy bemutatható lenne, és hát a világ szégyene, hogy Csepelnek nincsen egy ilyen saját önálló valamilyen, ami a Műszaki Múzeumba kellene, hogy beletartozza.
3: Képzeld el, Noé, mi képzeljétek, hallgatók, hogy egy üzletember ismerősöm, aki Londonban él, és a Fortepán támogatója onnan ismerem, és kérdezgettem őt, hogy milyen beruházások, vagy milyen mit üzletel Magyarországon, és azt mondta, hogy a Csepel művek egy részét megvette, és hogy visszakereszteltette Weiss Manfred műveknél, milyen, tehát a saját cégét, a Weiss Manfred család iránti tiszteletből így hívja. Meg fogom legközelebb kérdezni, hogy mi újság az ott levő műemléki dolgokkal.
0: És mi a terve ezzel a vásárlással?
3: Valami ipari termelést folytat, ja, tehát valami létező, az az érzésem, hogy valamilyen öntödei tevékenység, de valami egész klasszikus, nehézipari dolog, tehát egy működő céget vedd meg, de amit nem így hívtak, és azt mondta, hogy amikor bejegyeztette, akkor megváltoztatta a nevét, hogy Weiss Manfred Kft.-nek, vagy részvénytársaságnak hívják.
2: Na és akkor kis múzeum ügyben még, és műszaki, hajjuk, és kis múzeum, ugye ott van a Posta Múzeum.
3: Bizony.
2: A Posta Múzeumhoz tartozik a Érdi Rádió Múzeum, és akkor oda is.
3: De a Posta Múzeum, mondjuk meg, hogy hol van most, a Benczúr utcában.
2: Benczúr utcában, és akkor annak filiáléja a távközlési, nem tudom mi a neve annak a kis múzeumnak ott Érden, de ugye az ott a...
3: Az rádiók vannak főleg?
2: Nem tudom, hogy mik vannak, mert ott én szégyelszemre kint a Tamásnál nem voltam, csak tudom, hogy van.
3: Ez a Sávoly Tamás?
2: Sávoly Tamás, igen. Aki ugye a Rádió Múzeumnak a budapesti még amikor bent volt a rádióban, a Rádió Múzeum, akkor azt vezette, és akkor most pedig ott van kint ezzel a gyűjteménnyel. Az is látogatható bizonyos napszakokban, órákban, nem tudom, valahogy utána kell menni, hogy rákeresel, hogy Rádió Múzeum, akkor ez előjön. De a Posta Múzeumnak a szerintem legérdekesebb
3: a telefónia.
2: A telefónia, amit szintén a Lázárnak köszönhetünk, hogy zárva van, és nem tudjuk, most éppen nem tudom, hogy az hogy pusztul, hogy nem.
3: Ugye ezt azért nem lehet költöztetni, mert az utolsó
2: crossbar
3: központ, amit még mikor ott jártam utoljára, vagy 10-12 éve, akkor a néni, aki ott volt, én voltam az egyetlen, akkor azt mondta, akarj bekapcsoljam. De akkor nem tudnak ám beszélgetni, mondta, és bekapcsolta, és akkor hihetetlen zajjal kattogott össze-vissza, tehát működőképes volt még az a crossbar.
2: Igen, és elvileg működőképes is lenne még, és a folyamatosan működőképes állapotba kéne tartani, mert az is olyan, hogy ha egyszer lekapcsolod, lehet, hogy soha többet, mint Paksot, hogy lehet, hogy soha többet nem fogod tudni már még egyszer visszakapcsolni. De hát szóval igen, ezek a...
3: Kicseli Múzeumban nemrég volt egy nagyon érdekes telefon kiállítás, ott rengeteg régi készülék, meg gyönyörű kultúrtörténeti adalék volt föltárva, Tehát,
2: Képes Gábor csinált annak idején a Műszaki Múzeumban, ő volt egy ilyen nagyon fontos szereplője ennek. A régi Műszaki Múzeumos szervezkedésnek, vagy hát, hogy ott mit lehet csinálni. Ő a menedzser használati eszközeit, tehát a laptopokat, aha, telefonokat, a legkorábbi ilyen telefonoktól kezdve, emlékszem, hogy egy ilyen nagyon szórakoztató dolog volt, ilyen szinte kortárs tárgyakat mutatott.
3: A Képes Gábor egy nagyszerű, különleges múzeológus, és ő jelent valahogy a számítástechnikát.
2: És össze pont számítástechnika történettel foglalkozik, igen, aminek megint pusztulnak a tárgyai, és dobnak ki dolgokat.
3: Olyan gyorsan fejlődik, hogy...
2: És ott is a Műszaki Múzeumban ott van a legelső magyar számítógép a Kaposvár utcában, de hát a köré föl lehetne építeni most már egy fél múzeumot, és az biztos, hogy egy csomó gyereket is érdekelne, meg ilyen tök jó pofa az egész, meg egyáltalán, hogy így azt megmutatni, hogy mondjuk a zsákárszövőgépektől kezdve, hogyan halad ez az, igen, egész lyukkártyás cucc, és hogy jut el a mai állapotáig, és hogy dobjuk ki hetente, vagy dobják ki emberek hetente a készülékeiket.
3: Döbbenetes pasi az a Képes Gábor, mert ha jól emlékszem, akkor verseskötetet is megjelent.
2: És a Víziváros nagy lokálpatriótáját, a lokálpatriótája, és az ottani Facebook csoportnak is atya, és ő nagyon-nagyon szeretett volna visszakerülni az ő múzeumába, és nem, és most már ő is abban a korban van, már így a 40 pluszosan, hogy már azt mondják neki a vezetők, hogy most már ő ehhez öreg, miközben szerintem nem, és dolgozott most hosszan a Neumann János
3: társaságnál. A Facebookon azt mondtam, hogy sértődötten eljött, de nem tudom, hogy miért.
2: Eljött onnét, lehet, hogy nem könnyű együtt dolgozni vele, ezt én nem tudom, mert én mint embert nagyon szeretem, mint kollégát nem ismerem, de hogy az ő kiszorítása erről a pályáról a legnagyobb hülyeség, amit a döntéshozók tehetnek, az is biztos.
0: Halló, adásban vagy.
4: Halló.
0: Szia.
4: Halló, megint Roland. Még kettő eszembe jutott, ha ajánlhatok. Szigetszent Miklóson van a Csepel Képjárművek Múzeuma.
0: Na,
4: és tetszik meg van a Tömegközlekedési Múzeum.
0: Ezt nem hallottuk, mondd még egyszer.
2: De én hallottam a Szentendrei. Köszönöm. A Szentendrei BKV Múzeumot mondta most Roland, ami kétségkívül igen, de hát az egy vicc, hogy a budapesti közlekedési vállalatnak Szentendrén az ottani remíz mellett ott van csak ugyan egy kis múzeuma, ahol kezdett annak idején Zsigmond Gábor, igen, aki most a Nemzeti, igen, Múzeum, igen, főigazgatója, és... akit én szintén nagyon kedvelek, ha már ennyire most nevesítjük itt a múzeumi világot meg a kollégákat, akkor engem rendkívüli mértékben fölháborít, hogy a Gábort aljazzák és fikázzák azért, mert ő a Tiborccal közösen adott ki könyvet. De hát, szóval, hogyha az ember ismeri ennek a háttértörténetét, akkor békén hagyja a Zsigmond Gábort. És neki itt nem nagyon volt döntése abba, hogy ő szeretné-e, hogy szerzőtársként ott szerepeljen mellette a Tiborcz a címlapon, vagy nem. Az biztos, hogy azokat a könyveket ő írta, és hogyha megnézed a publikációs listáját, akkor azt látod, hogy hát ilyen iszonyatos mennyiségű munka, és nagyon komoly, nagy tanulmányok és könyvek, és mindenek vannak ott. Tehát ő egyáltalán nem egy csókos. És az, hogy ő most ott lehet, ahol van, az egy öröm, és ő egy gyámbor és békére hajló fiú, és semmi szerintem nem fogja annyira megörvendeztetni az ő szívét, mint hogyha megszabadul ettől az óriási kolonc halmaztól, ami a Nemzeti Múzeumon függ, most az összes többi múzeummal, ugye ezzel az egyesítéssel, úgyhogy ő neki az fog maradni, maga a Nemzeti Múzeum fog maradni, és nagyon remélem, hogy ő maga is
3: éppen
2: fog.
3: Elég.
2: Igen, pont az elég.
3: Rozsgás nagy vashajó.
2: Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy őt nem fogják elmozdítani. Papó, mondjad.
1: Azt szeretném kérdezni, hogy nem tudjátok-e, hogy a Magnó Múzeumnak mi lett a sorsa?
3: Minek?
1: A Magnó Múzeum.
3: Én sosem hallottam a Magnó Múzeumról.
1: Az egy elképesztő világszám volt.
2: Én tudtam annak a létezéséről, még az is lehet, hogy talán láttam is, de hát nagyon remélem, hogy a Műszaki Múzeum valahogy figyelt, hogy mi történik vele.
1: Én meghaltam át, csak az egészet gründolta, és végül vitte. Ez terényben volt egy
3: Hol volt?
1: Terényben, Ógrád megyében, egy nehezen megközelíthető kis faluban. Uh-huh. Csak érdekes, azt hittük, hogy végigszaladunk egy óra alatt, egy napot már magat eltöltöttünk, és úgy még vissza lehet jönni, és annyira érdekes volt, és olyan, annyira gazdag a kiállítás. Csak egy példát mondok, van egy képen, ahol itt a bácsi összejelkezett egy ilyen nagy, hatalmas farmer ruhás ember, azt mondta, hogy ez az ember az Ampeknek a vezérigazgató. Ampek az ennek a videó és hangrögzítésnek a gigásza az Egyesült Államokban. Ennek a nagy embere itt járt valahol Európában, és szólt valakinek, hogy akarsz csodát látni, menjen Magyarországra pár óra alatt autóval előttetni. És elment megnézni. Azt mondta, hogy amikor a kátyukon ment, azt mondta, hogy becsapták, hogy nem létezik, hogy itt valami. Neki újdonságot fognak mutatni. Ezek ő is sok órát eltöltött, azt mondta, hogy első dolgozik a haza, hogy szétcsapott a vállat. Mi az, hogy az ő aulájukban 3-4 ilyen régi magnette felhozva, itt meg 500 van, és ott teljes történelem.
2: Na most az ilyen gyűjtőkhöz még tudok mondani, mert ez is egy külön történet, hogy vannak a magángyűjtők, és akkor a magángyűjtő alkalmasint, mint a Magna Múzeumos bácsi is létrehoz valamilyen világcsodát, úgyhogy szinte senki nem tud a létezéséről sem, és akkor egyszer csak a gyűjtő bácsi meghal, és akkor nem tudod, hogy mi történik. Ugye ez, na például, amikor az előbb mondtam, hogy nem lehet egy vízfej tartozékának lenni, mert hogyha mondjuk a vendéglátóipari múzeum számára értékes hagyaték is megjelenik így, hogy most vagy a múzeum megveszi most, és elvisszük, és szavaz, vagy 3 hónapot nem tudnak várni, vagy nem akarnak várni az örökösök. De aztán van olyan is, hogy egy ilyen gyűjtemény alól a helyet kiszedik, és én most szembesültem egy ilyennel, hogy van egy nagyon kiváló ember, aki mérőeszközök történetével foglalkozik, és ilyen tárgyakat gyűjt. És ő neki egyeken van egy gyűjteménye. Minden, ami mérés. Úgyhogy ilyen súlyt mérünk, hozt mérünk, űrmértéket, bármit mérünk. És létezik ilyen gyűjtemény, mert van egy ilyen mérésügyi hivatal, vagy valami ilyesmi, vagy társaság, akiknek van egy már létező, azt hiszem Velencén, egy ilyen kis múzeum, vagy valami, akik nem tudják befogadni ezt a gyűjteményt, mert hát egyrészt nyilván a tulajdonosa azért mégiscsak szeretne lehetőleg valami pénzt is kapni érte, másrészt pedig, mert hely. Úgyhogy itt vannak ilyen mérőeszközök, amik nagyok, és akkor azokat valahová rakni kell, mondjuk mázsák, meg ilyen nagy űrmértékek. És ez a most kockán forgó gyűjtemény egyeken van, és ott az egyeki polgármester valamiért nem fogja tovább adni azt a helyet, ahol ezt eddig tartották, és akkor ott állsz egy ilyen cuccal, amit valahova tenni kéne. És a mai magyar muzeológiai helyzet nem olyan, hogy a Műszaki és Közlekedési Múzeum pont a fentebb sorol dolgok miatt például mondaná azt, hogy egy csettintés, hogy jaj, fú, ez nagyon jó, itt pár millió forintból ezt most megveszük, elhozunk, kiállítjuk.
3: Pedig az vagy az eltesszük, és majd 50 év múlva valaki
2: igen, kiállítja. Pedig ez az ő gyűjtőkörükbe tartozna. Mi is gyűjtünk, de mi a kereskedelemben használt mérőeszközöket gyűjtjük csak, és nekünk sincs helyünk, és főleg nincs hol kiállítani, és bejöttek annak idején ugye a kereskedelmi gyűjtemény részben mindenféle mázsák és különböző bolti mérlegek és ilyesmik, amik kell tele van a raktárnak az a része, úgyhogy azt mondta Robi, hogy nem tud több ilyet befogadni, de az, hogy most a Pertl gyűjtemény, ez az egyeken fenyegetettségben lévő mérőeszköz gyűjtemény hová kerülhet, ezt most egyelőre nem tudjuk. Én megpróbálok mindenféle forrásokat, vagy embereket, akik ebbe jók lehetnek találni, de hogyha a hallgatók között esetleg valakinek van ötlete, vagy javaslata, vagy megoldása, akkor ne habozzon szólni, mert nagyon szeretnék segíteni ennek a nagyon kedves embernek, hogy ez valahova kerüljön.
0: Én is szeretnék egy nagyon kicsi, ritka múzeumot ajánlani. Ez Dunaújvárosban van, és úgy hívják, hogy papírmúzeum. és tavaly voltunk a papóval együtt, tehát nagyon nehéz volt megtalálni. Azért mentünk oda, mert az apukám a papíriparban dolgozott, és nagyon nagy szakmai hagyatéka van, amit próbáltunk elhelyezni, és akkor így kerültünk kapcsolatba a papírmúzeummal, és itt papó például kézzel merített papírt is csinálhatott, kipróbálhattunk dolgokat. Nagyon érdekes gyűjtemény, ezt tudjuk ajánlani.
2: És Óbudán van a

0: 1900-as évek elején, és a szüleim abban a házban laknak, amit a gyár alapítója épített. És a gyár az közvetlenül a szüleim háza mellett volt, és egész gyerekkoromban emlékszem, hogy hát havonta több olyan éjszaka volt, hogy ugye három műszakban dolgozott a papírgyár, és akkor hajnali kettőkor kopogtak, hogy Sanyi bácsi, tessék jönni, mert itt megakadtunk. Bedugult a pulper, vagy mit tudom én, úgyhogy...
1: Nagyon nagy mesélő volt a papája Évinek, és nem csak értesz, hogy nagyon szerette is ezt a közöget, ezt a szakmát, és annyira lebilincselően mesélt, úgyhogy simán beszélnek közétek itt a körülményben, a stílusban anekdótázat, de azok nem csak egy anekdóták, hanem nagyon fontos dolgokat tudott meg az ember.
0: Na, és részben befogadta a múzeum a szakmai hagyatékot, úgyhogy még
2: hát
0: egy...
2: Ez remek.
0: Igen, igen. Még egy rész van otthon, amit még föl kell dolgozni, és akkor azt is azt mondták, hogy befogadják. Mm. Tehát ott van elég tárhely.
2: Aha. Belevágtam a szavadba, de még az ilyen érdekes, kicsi periférikus múzeum ebbe a körbe tartozik, a Textil Múzeum Óbudán, ami a Goldberger gyár első épületében van, nagyon közel a zsinagógához, úgyhogy könnyű megtalálni, a Hévtől 3 perc gyalog, vagy valami ilyesmi, ami az Óbudai Múzeum fennhatósága alá került, ami egy kerületi fönntartású, de nagyon frankó múzeum, az is egy nagyon jó múzeum, jut eszembe, úgyhogy ha valaki Óbudára ki barangol, akkor érdemes oda is bemenni, de a textil múzeumot is mindenkinek szeretettel ajánlom, mert ott is a textil gyártástól kezdve a vasalókig, meg a gombokig az minden, ami így a textilhez kapcsolódik, az valahogyan ott van, és az is egy olyan dolog, amit egy gyerekkel, mondjuk egy 10 évessel egy délután nagyszerűen lehet benne tölteni, de felnőttnek egyedül is nagyon jó.
3: Akkor ezt a blokkot lezárhatjuk azzal, hogy sok csodálatos dolog van a világon, de a múzeumoknál semmi csodálatosabb.
2: Mi csodálatosabb, ez így van.
3: Már csak kevés időnk maradt, és van-e valami olyan téma, amit ennyi idő alatt meg tudnánk beszélni? Igen, a Vári múzeumok, arról beszéltünk ott az Zsupán Andrással, beszéltünk, vagy veled beszéltünk?
2: Ti is beszéltetek, biztos meg én is az Andrással beszéltem, de nem lehet arról eleget beszélni.
3: Jó, hogy ahogy most állnak a dolgok, hogy most tulajdonképpen ugye a Karmelita Kolostor, az nyilvánvalóan ott nem fogja a politika használni semmire, ugye? Akkor a volt Várszínház épülete azért ez egy picit más felhasználás, arra rögtön gyorsan mondok egy ötletet, amit régen egyszer jól emlékszem, valami fővárosi turisztikai vagy országos turisztikai koncepcióba beleerőltettem, de aztán semmi se lett belőle, hogy az egy nagyon gusztusosan kialakított első osztályú akusztikájú koncertterem tulajdonképpen, amit le lehet választani a Karmelitáról, vagy hát,
2: az van, egy templomtér.
3: Te egy templomtér, persze, hát nem véletlen, hogy jó az akusztikájú.
2: Hát az.
3: Igen, igen, igen, igen. Hogy tulajdonképpen ott lehetnének olyan, hogy is hívják azt az idegenforgalomban, amikor egy idegenforgalomot mindenképpen garantált program, hogy újvenként lehetne ott egy olyan mérsékelt áru minden nap órán fiatal zenészek váltanák egymást, lisztműveket játszanak, vagy bármit, tehát aki oda megy, biztos hallgathasson valami kis művet.
0: Közben van egy hallgatónk, igen. Haló?
4: Sziasztok, mondom a Karmelita Kolostor új nevét. Happy End Vár. Major Tamás hozzáteszi Jézusnál, Happy End Vár Jézusnál, de akkor a Y-nal írjuk. Sziasztok!
0: Szia!
2: Szia!
3: Köszönjük szépen az érdekes, talányos hozzászólást. Tehát ez a garantált program, ugye ez azt jelenti, hogy a idegenforgalmi hatóság
0: az van,
3: megtámogatja valamennyi pénzzel, hogyha 3 látogató jelenik meg, akkor is meg legyen tartva egy program. Ugye ez föl tudja dobni egy épület, vagy egy környék sorsát. De a Karmelitába te jártál, ott ami elment, én most megnézni, én sem mentem el, még nem volt rá. Nem volt rá
0: de ide. Regisztrálni kell, csak ingyenes. Csak regisztrálni kell, de ingyenes.
2: Igen.
3: Valószínűleg ez az Oboki mester tervezte, és szép megoldások.
2: Hát szép kiegészítő
3: részletek. Szép kortárs megoldások is vannak, ilyen szép gyönyörű, szép csigalépcső is van benne.

0: Biztos, hogy építészetileg marha jó. Én biztos, hogy ezekben is mindegyikben valahogy így vagy úgy múzeumot tennék. A legelső sorban a lovarbába beraknám a szárnyas oltárokat, mert azok ott szépen elférnének, és az a tér az nagyon szép, és ott nem tudom, hogy hány férne el, de sok, mert azért az elég nagy, és akkor ezzel rögtön elejét is lehetne venni annak, hogy ilyen
1: akkor
0: ordinári,
1: ugrott az esküvő,
0: borzalmas ordinári bulikra adják ki állandóan, és az alatt pokollá tegyék az egész Naphegyes Krisztina város népének az életét. Úgyhogy ezt én ezzel így biztos megoldanám. És akkor a Molnos Péter kiállítása, és ő maga is szólt már erről, és láttam, hogy olyan ötlete is volt, hogy a műgyűjtők...
1: Igen. Azt nem ide akarta, hanem azt igazából a volt Andrássy Palota, vagy ott a
0: Bemrakparton.
1: Bemrakparton, három, vagy ott egész az elején.
0: Hat.
1: Na, hogy őt azt mondta, hogy oda például hogy a műgyűjtőknek, szóval, hogy annyi jelentős magángyűjtemény alakult ki az elmúlt 25-30 évben, hogy ezeket felváltva be lehetne ott mutatni, akkor igazi win-win dolog lenne.
2: Hát az csodálatosan, mert beszéltünk ugye erről a Budapest festők szemével, hogy az is egy olyan kiállítás volt, ahol olyan képeket látunk,
1: előcsalogat, amit nem lehetett soha látni.
0: Hát a Bemrakpart 6-ra volt egy terv, vagy egy ötlet, amit én tulajdonképpen pártolnék nagyon, mert a Bemrakpart 6-ban volt annak idején az a legendás Bem 6 klub.
1: Hogyne.
0: És akkor ott nagyon remek jazzklub volt, és remek zenészek, és aztán utána volt egy darabig táncház is, vagy nem is darabig, hanem jó sokáig volt ez. És aztán valahogy az ötlet kanyargott össze-vissza, és akkor sajnos a Demeter is rá nyúlt erre. És tehát, hogy a könnyű zenének nincs múzeuma ma Magyarországon sehol. Jó lehet, én azt gondolom, hogy ez nálunk nagyon sokáig nagyon magas színvonalú volt, és nagyon érdekes volt, és az, hogy most mi van, ezt én nem hallom már, mert nem hallom, de hát mit tudom én, a közelmúltig azt lehet mondani, hogy itt jeles szereplők vannak, és az egész elkezdődik a legkorábbi cigányzenével, és a legkorábbi ilyen még nem válik szét a kettő szórakoztató
1: zenével. Zenének a története.
0: A szórakoztató zene története, és igaz, hogy van erről a zeneházában egy ami erről szól, de azért ezt még sokkal jobban lehetne bővíteni. Azt se tudom, hogy például mi van a Ceglédi Dobmúzeum, mert olyan is van, Cegléden Dobmúzeum. Meg még vannak azt hiszem ilyen gyűjtemények talán máshol is, de Dobmúzeum biztos, hogy van. És a különböző hírességeknek a magángyűjtői. Úgyhogy például a Zárai Márta Mámosi János házaspár nevelt lánya Tücsi egy nagyon szép hagyatékot gondoz és őriz, és azzal is nem tudom mi van. Annak idején, amikor mi csináltunk a múzeumban a magyar hanglemezgyártás és forgalmazás történetéről egy kiállítást a Simon Géza Gábor szakértő közreműködésével, akkor például az ő anyagukból is ott egy csomó minden ott volt. De szóval, hogy a szórakoztató zene az ott kezdődik, hogy Haydn van Eszterházán.
1: Persze.
0: Meg a cigányzenészek meg vannak a falusi lakodalmakban, és aztán egyszer csak megjelennek az országos vásárokon a városokban, és akkor egyszer csak ebből kialakul egy kifejezetten egy szakma. Mert persze, hogy a Haydn zenészei hivatásos profik, de a régi cigányzenészek nagyon nem azok, aztán majd egyszer csak azzá válnak. És akkor ennek van egy ilyen nagyon érdekes története a budapesti cigányzenészek. Hát az egy olyan arisztokrácia volt a cigányságon belül, hogy hihetetlen. És többen foglalkoztak ennek a kutatásával, nem csak a Sárosi Bálint, aki népzenekutatóként ment erre rá, hanem olyanok is, akik volt például egy... most szégyen szemre nem jut eszembe a neve, de egy srác csinált egy nagyon jó, azt hiszem, doktori disszertációt, ami könyvben is megjelent, annak az a címe, hogy a cigány útra ment.
1: Jó cím.
0: És a magyar cigány zenészek Nyugat-Európában. Aha. Danku Pista Nizában. Szóval, hogy ez egy nagyon nemzetközi világ, nagyon sokan jönnek, nagyon érdekes figurák Budapestre. A legelső magyar jazz felvétel Berkes Béla császári és Király udvari cigány zenekara. Úgyhogy ez is megérne, és az annak lett volna...
1: Már túl vagyunk annak az épületnek a befogadó képessége, amit most
0: mesélek. Szóval, hogy én azt tenném oda.
3: Ja. Ugye említetted a dobmúzeumot, meg hogy könnyű zenének is van már ilyesmi, nem messze a Gabriel Márquez tértől, amiről mégis sose beszéltünk, két háznyira van egy rockmúzeum, és meglehetően gazdag, olyan gitárok és olyan emberek gitárjai hangszerei vannak kiállítva, hogy csak a fal adja a másikat. Úgyhogy...
1: Na hát, sok érdekes dolog van, de sajnos az időből kifutottunk, és akkor majd folytassuk. Te most mész franciaországi kalandozásra?
0: Majd szeptember elején.
2: Úgyhogy akkor két hét múlva újra Podmanicki-ról ez.
1: Igen.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük, akkor. És szeressétek Budapestet továbbra is.
0: Menjetek múzeumban.
2: Menjetek múzeumban.

A mai bútorzenében Maya Bernardo hegedű, Eric Breno Carrel basszusklarinét és Christopher Sanson citera trió idén az Another Timber kiadónál megjelent For a Lemon Tree című albumát játszom le.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Pizai Egyetem repülőmérnök hallgatói több hónap alatt létrehozták a világ legnagyobb, 7 méter hosszú, 20 méter szárnyfesztávú papírrepülőjét, írja a CEDEMI Science. Egy ekkora hajtogatott papíralkotmány meghajlana, elcsavarodna a saját súlya alatt. Az Icarus tehát vitorlázógép, melynek belsejét papírgerendák és bordák merevítik, stabilitását előső, hátsó él és egy farok rész adja, szárnyai belsejét mégse egy szerkezet szilárdítja. Súlya 28,49 kg, ám építése során 300 kg papír és 60 kg ragasztó fogyott el. Egy alig 3 méter magas állványról kézzel elindítva az óriás papírrepülő simán siklott a levegőben, majd 59 métert megtéve lágyan ért földet, miáltal bekerült a Guinness rekorderek közé, ad hírt a HVG. Az úgynevezett trópusi éjszakákon a hőfok hajnalra sem csökken 20 Celsius alá, szervezetünk képtelen kipihenni magát, alvászavar, stressz lép föl. Megterhelés szempontjából mérvadóbb a minimum hőmérséklet, mint a napi csúcsérték. Kis Anna és Pongrácz Rita, az ELTE meteorológusai, a Huklim adatbázis 1971-től mért adatait vizsgálták, tanulmányuk a másfél fok portálon jelent meg. Az ezredforduló óta háromszor gyakoribbak a trópusi éjszakák. 1990-ig a 11-16 Celsius fokos napi minimumok voltak jellemzők, 2006 és 25 között már a 13-17 fok közöttiek. A városi hősziget hatásnak is kitett Budapest belterületén 1971 és 90 között átlag évi 6 trópusi éjszaka fordult elő, az utolsó két évtizedben 17, közli a Telex. Az OpenAI az ellene indított szerzői jogi perek és a vetétás Anthropicra rótt $1,5 milliárd bírság hatására úgy döntött, titkon kivezeti szolgáltatását. A ChatGPT-vel immár nem lehet híres, élő vagy elhunyt szerző stílusában szöveget iratni. Az intézkedése az Ars Technica folyóirat figyelt föl, az Engadget portál pedig kiderítette. Halott író modorára néhány hónapja még elfogadott kérést a chatbot. Aki gépet akar dolgoztatni a saját agya helyett, mostantól a szerző neve nélkül a stílusjegyek körülírásával próbálhat átcsúszni a rendszeren. Ám a kapott szöveg, tisztelgés, másolat rendre laposabb az eredetinél. Hiányzik belőle annak íve, lendülete és kifejező ereje. Éppen az, amit elirigyeltünk. Írja a Euronews.
0: Ezek voltak a hírek.

hello a hallgatók, ez itt a Mezitlábas Mesék a Tilos Rádión. Mint minden pénteken, 1-3 óra között, én Suhaid vagyok, és lemezeket játszom 2 órán keresztül. Ami most szól, az az Africa Express projekt, akik vasárnap léptek föl a Műpában, Damon Albarn, Gorillaz meg Blur, Jancsi által összehozott világzenei formáció ez. Nagyon jó lett volna, hogyha valaki rendesen hangosítja, de hát ez nem történt meg, ettől még remek zenészeket láthattunk. Ez egy általuk kiadott lemez 2014-ből, még Brian Eno is szerepel rajta, ez Terry Riley In C című opuszának a csörgő-bőrgő kongó-bongó világzenés feldolgozása. Hallgassatok szeretettel, legyen tök jó pénteketek, ez itt a Tilos és a Mezitlábas egészen 3-ig.

drága hallgatók, ez itt még mindig a Tilos Rádió, abban is, ez itt lesz mesék. Sok minden szólt, ez most éppen Juan Pablo Torres Kubából, és egy fél óra hát a műsorból azt Lalo Schifrinnek szentelném, aki néhány napja, kb. Egy hete hunyt el, minden idők egyik legnagyobbja, úgyhogy szól néhány dalt tőle.

továbbra is Lalo Schifrin. Itt a mezítlávas végén, ez a Beat Misélyének az Agnus Dei ópusza. Hát ilyen miséket kívánok mindenki.

Szevasztok, hallgatók, kb. Ennyi volt már a mezitlávas mesék. Jövő héten Johnny Drámával jövünk vissza. Jó hétvégét. Éjjel aló Sifrin. Majd hát most nem él, de értitek, hogy hogy értem, hogy éljen. Mekkora császár. Jó hétvégét, szevasztok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Pizai Egyetem repülőmérnök hallgatói több hónap alatt létrehozták a világ legnagyobb, 7 méter hosszú, 20 méter szárnyfesztávú papírrepülőjét, írja a CEDEMI Science. Egy ekkora hajtogatott papíralkotmány meghallana, elcsavarodna a saját súlya alatt. Az Icarus tehát vitorlázógép, melynek belsejét papírgerendák és bordák merevítik, stabilitását előső, hátsó él és egy farok rész adja, szárnyai belsejét mégse egy szerkezet szilárdítja. Súlya 28,49 kg, ám építése során 300 kg papír és 60 kg ragasztó fogyott el. Egy alig 3 méter magas állványról kézzel elindítva, az óriás papírrepülő simán siklott a levegőben, majd 59 métert megtéve lágyan ért földet, miáltal bekerült a Guinness rekorderek közé, ad hírt a HVG. Az úgynevezett trópusi éjszakákon a hőfok hajnalra sem csökken 20 Celsius alá, szervezetünk képtelen kipihenni magát, alvászavar, stressz lép föl. Megterhelés szempontjából mérvadóbb a minimum hőmérséklet, mint a napi csúcsérték. Kis Anna és Pongrácz Rita, az ELTE meteorológusai, a Huklim adatbázis 1971-től mért adatait vizsgálták, tanulmányuk a másfél fok portálon jelent meg. Az ezredforduló óta háromszor gyakoribbak a trópusi éjszakák. 1990-ig a 11-16 Celsius fokos napi minimumok voltak jellemzők, 2006 és 25 között már a 13-17 fok közöttiek. A városi hősziget hatásnak is kitett Budapest belterületén 1971 és 90 között átlag évi 6 trópusi éjszaka fordult elő, az utolsó két évtizedben 17, közli a Telex. Az OpenAI az ellene indított szerzői jogi perek és a vetétás Anthropicra rótt $1,5 milliárd bírság hatására úgy döntött, titkon kivezeti szolgáltatását. A ChatGPT-vel immár nem lehet híres, élő vagy elhunyt szerző stílusában szöveget iratni. Az intézkedésre az Ars Technica folyóirat figyelt föl, az Engadget portál pedig kiderítette. Halott író modorára néhány hónapja még elfogadott kérést a chatbot. Aki gépet akar dolgoztatni a saját agya helyett, mostantól a szerző neve nélkül a stílusjegyek körülírásával próbálhat átcsúszni a rendszeren. Ám a kapott szöveg, tisztelgés, másolat, rendre laposabb az eredetinél. Hiányzik belőle annak íve, lendülete és kifejező ereje. Éppen az, amit elirigyeltünk. Írja a Euronews.
0: Ezek voltak a hírek. Are we ready to go? Okay. Ready? Ready?

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A fővárosi állatkert hőhullámok idején segítséget nyújt lakóinak a természetes hőszabályozáshoz, tájékoztatta az MTI-t Hanga Zoltán szóvivő. A hősemleges tartomány, amelyben a szervezet nem fordít külön energiát saját hűtésére vagy fűtésére, fajonként eltérő. Efelett az állatok kevesebbet mozognak és esznek, árnyékba vagy vízbe húzódnak, illetve párologtatással, lihegéssel, izzadással, a madarak torokrebegtetéssel adják le a fölös hőt. Ehhez bőséges ivóvíz és lédús táplálék szükséges. A kifutókon, élőhelyeken egyaránt találhatók árnyékos és napos, széljárta és védett részek, sokfelé medencével, árnyékolóval, párakapukkal. Az orangutánok maguk zuhanyoznak, az elefántokat tömlővel locsolják, számol be a sokszínű vidék. A Pizai Egyetem repülőmérnök hallgatói több hónap alatt létrehozták a világ legnagyobb, 7 méter hosszú, 20 méter szárnyfesztávú papírrepülőjét, írja a Cedemi Science. Egy ekkora hajtogatott papíralkotmány meghajlana, elcsavarodna a saját súlya alatt. Az Icarus tehát vitorlázógép, melynek belsejét papírgerendák és bordák merevítik, stabilitását előső hátsó él és egy farok rész adja, szárnyai belsejét mégse egy szerkezet szilárdítja. Súlya 28,49 kg, ám építése során 300 kg papír és 60 kg ragasztó fogyott el. Egy alig 3 méter magas állványról kézzel elindítva az óriás papírrepülő simán siklott a levegőben, majd 59 métert megtéve lágyan ért földet, miáltal bekerült a Guinness rekorderek közé, ad hírt a HVG. Környezetterhelésük kapcsán jogos vádak illetik az adatközpontokat. A Google emiatt a Minnesota-i Palm Islandben nap- és szélenergiát használó központot létesít, amely különleges módon hosszú ideig tárolja az energiát. A Foam Energy Startup kísérleti vas levegő akkumulátor rendszere 50-70% közötti hatásfokú. Reverzibilis reakció révén raktároz 30 gigawattóra villamos energiát, akár 100 órán át. A legtöbb tároló csupán 4-8 óráig bírja, ami áramkimaradáskor korán sem mindegy. Ha energiára van szükség, a levegő oxidálja az apró vaspelleteket, ami elektronokat szabadít fel. Az újratöltés a folyamatot megfordítva eltávolítja az oxigént, miáltal a rozsdásvas fémes formájába alakul vissza. Olvastuk a HVG-ben.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok! Ez itt az Utca Rádió a Tiloson, Kende és Marianna stúdióba, a többieket pedig Lilit, Julit, Renátát és Misit pedig üdvözöljük innen a légkondicionált stúdióból. És hát már elég nagy utat fogunk megtenni Zuglótól Gazdagréten át egészen a csillagos égig repülünk, mert beszélgetni fogunk a planetáriumról, a planetárium és a Népliget sorsáról. Talán követtétek, vagy hallottátok, hogy az elmúlt hetekben kormányzati szereplők, a főváros részéről meghatározó szereplők, szakemberek voltak bejáráson, és ezen a bejáráson civil szereplők is részt vehettek, és hát nagyon úgy tűnik, hogy arra a kérdésre, hogy van-e szándék a planetárium és a Népliget felújítására, arra az a válasz egyértelműen, hogy igen, van szándék, aztán, hogy ebből mi, mikor és milyen forrásból fog megvalósulni, arról fogunk beszélgetni nem sokára Petus Mártával. Petus Márta amúgy nemrég volt már itt vendégünk az adásban, ő a Tegyünk Együtt az Élhető Népligetért csoportnak az alapítója. Ez lesz tehát az adásunk első fele, a másodikban pedig hát gyönyörű közösségi kerteket fogunk meglátogatni, a fővárosi közösségi költségvetés egyik nyertes ötlete nyomán két közösségi kert tudott megvalósulni, az egyik Gazdagréten, a Törökugrató utcánál, a másik pedig Zuglóban, az Erzsébet királyné útján, és mindkét kert az egyéves szülinapját ünnepelte idén nyáron, úgyhogy a kert szereplőivel és még egy okleveles kertészmérnökkel is fogunk beszélgetni. Kende, át is adom neked a szót.
1: Köszönöm szépen. Az első vendégünk tehát Petus Márta, Tegyünk Együtt az Élhető Népligetért civil csoport vezetője. Szia Márta, köszöntünk téged. Hadd kérdezzem meg először is, hogy milyen állapotban van most a planetárium?
2: Jó napot kívánok, minden hallgatót köszöntök, és köszönöm, hogy lehetőséget kaptunk újra az Utca Rádió adásában, hogy beszámolhatunk mindig az újabb és újabb helyzetekről vagy történésekről. A planetárium, és akkor visszatérve, amit elhangzott Marjantól, csak azt tudom valóban megismételni, hogy történt egy helyszíni bejárás, és azt gondolom, hogy ez nagyon magas kormányszinten, aminek igazán örülünk. Mégpedig azért örülünk ennek annyira, mert tulajdonképpen 2020 óta próbáltunk elérni valamilyen történést a planetáriummal kapcsolatosan. Elsősorban, hogy egy helyszíni bejárással valóban megtapasztalhassuk, hogy milyen a helyzet benne az épületben. Erre most 2026-ig kellett várni, amíg bejuthattunk. Én akkor nem tudtam részt venni sajnos a kollégáimmal vagy a társaimmal ezen a bejáráson, de az ő elmondásuk alapján nyilván mindaz, amit tudunk a planetáriumról, hogy a beázások, illetve a helyreállítás valamit segített a helyzeten. Bent az épületben az ott látottak alapján nyilván vannak problémák, amiket akkor videón is, vagy a tévében is lehetett látni, akkor, amikor a kettő minisztérium képviselője ott volt, és azt gondolom, hogy már csak azért is fontos volt ez a bejárás, mert egy nagyon magas kormányzati szinten történt meg, hiszen két minisztériumnak a vezetői, illetve munkatársai vettek részt, és azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy nagyon jelentős előrelépés az épület vagy a planetárium esetleges megújulása érdekében. Amit mi látunk, nyilván kívülről meg zárva van, hogy nyilván poros a benti ülések is, már mint ahol a közönség ült korábban, a székek még ott vannak, nyilván szét van szerelve az a műszer, ami akkor ezt az előadásokat segítette, de alapvetően jelen pillanatban azért azt gondoljuk, hogy ha valóban komoly kormányzati szándék van erre, akkor történhet valami.
1: Most a bejárás után volt bármilyen ígéret, vagy valamilyen terv fölvázolva, tehát mi várható most a jövőben, mitől jobb a helyzet?
2: A helyzet talán attól jobb, és persze most azt lehet mondani, hogy közben jött nyilván ez az energia és mindenféle és vízválság, ami nyilván megnehezíti a kormányzati működést. Akkor ugye az az ígéret, vagy bejelentések hangzottak el Tanács Zoltán, nem jól mondom,
1: igen,
2: úrtól, miniszter úrtól, hogy augusztus elején kezdődnek majd tárgyalások az építési és befektetési minisztériummal, illetve Karácsony Gergely is tett egy bejelentést fővárosi szinten, hogy ő is megkezdi nyilván a kapcsolatfelvételét az illetékes miniszteriális szervekkel. Mi ennek azt gondoljuk, hogy örülünk. Nyilván most ez a jelenlegi asszály is egyéb lehet, hogy ezt kicsit meghosszabbítja, de én azt gondolom, hogy ez mindenképpen a késik is, de ez a lehetőség akkor is talán meg fog történni.
1: Kaptatok bármilyen ígéretet a bevonásra, tehát valahogy ti civilként részt tudtok majd venni ebben a folyamatban?
2: Nem, ígéretet nem kaptunk. Mi egy olyan szervezet vagyunk, vagy egy olyan civil szervezet viszont, aki 2020 óta folyamatosan arra törekszik, hogy egyre inkább láthatóvá válik az a munka, amelyet mi valóban az Élhető Népligetért teszünk. Tehát igyekeztünk minden olyan fenntartóval, működtetővel, karbontartóval, fővárossal, kormányzattal fölvenni a kapcsolatot, kicsit ilyen megelőző szinten, és azt gondolom, hogy ezek után is azt szeretnénk, ha ezekbe a tárgyalásokba is bevonnának minket. Természetesen azt gondoljuk, hogy nyilván a kormányzati szinten nem valószínű, hogy ez lehetséges lesz, de fővárosi és önkormányzati szinten azt gondolom, hogy mindenféleképpen szeretnénk részesei lenni azoknak a megbeszéléseknek, amelyek a kormányzattal, illetve azok képviselőivel folynak majd a planetárium, illetve a Népliget felújítása ügyében.
0: Márta, segíts egy kicsit nekünk, Léci, szerintem lehet, hogy így a beszélgetés elején még érdemes tisztázni, hogy egyrészt ugye a planetárium 2017 óta van zárva, ezt nem tudom, hogy eddig rögzítettük-e, azért ez jó sok idő, már majdnem 10 év, és amikor bezárták, már akkor is hát elég rossz állapotban volt az épület mindenféle beázások okán, és... Egyrészt szerintem beszélj, Léci, néhány gondolat erejéig arról, hogy miért egyedülálló, vagy miért fontos a nép, vagy a planetárium, hogy milyen új funkciókat képzeltek el ti neki, tehát hogy ha megnyitna, ha föl lenne újítva, ha lenne erre tényleg forrás, akkor ti mit tartanátok ideálisnak, illetve segíts egy kicsit szétszálazni azt, hogy a planetárium felújítása és a Népliget, nem tudom, megújítása az mennyire megy majd együtt, vagy akár mennyire lehet egymástól független ez a két beruházás?
2: Egy nagyon nehéz és összetett kérdés valóban, de az egyszerű válasz az, hogy mindenféleképpen a kettő egy kicsit együtt kell, hogy működjön. 2022-ben a főváros kiírt egy úgynevezett tájépítészeti ötletpályázatot, amelynek az volt a célja, hogy hogyan és milyen módon lehet különböző tervező irodát pályáztak, és arról szólt az egész pályázat, hogy hogyan és milyen módon, milyen lehetőséggel lehet esetleg megújítani azt a természeti környezetet, illetve az épített környezetet, amely még jelenleg látható vagy megtalálható a Népligetben. Na most nyilván a planetárium, a mi elképzeléseink szerint az első, ami a legfontosabb, hogy megmaradjon. A funkcióját illetően ugye Tanács Zoltán is elmondta, hogy nyilván ezen is szakembereknek kell gondolkodni. Én azt gondolom, hogy egyrészt, amit mi tudunk, hogy egyrészt ott van ugye az a műszer, ha szétszedett állapotban is, amely korábban a műsorokban műsor résztvevője volt, ikert ellátva technikát biztosította, tehát én azt gondolom, hogy hát magát azt ki lehet állítani, de mi el tudunk képzelni nyilván valamilyen, ha ez a miután a tudományos ismeretterjesztő társulatnak a vagyonkezelésében van a planetárium, hogy hasonló témában, mint ami korábban volt, csillagászat, űrtudomány, vagy valóban, mint egy planetárium és a csillagos égboltnak a bemutatása legyen a feladata. Nyilvánvalóan a tudomány, illetve a technika már sokat fejlődött azóta. Mi azt várjuk, és azt szeretnénk, ha az épület megújulna, és nyilván olyan új technikákat és lehetőségeket tudnának benne megvalósítani, amely ugyanolyan érdeklődésnek tart a számot, mint a megnyitásakor gyerekek, iskolák, felnőttek, családok látogatták az intézményt.
1: Korábban, ha jól tudom, akkor részt vettetek már, talán ha jól mondom, munkacsoport vagy témacsoport, nem is tudom, milyennek a hivatalos neve, de ilyen üléseken az illetékesekkel. Ezt a munkafolyamatot kicsit be tudod mutatni a hallgatóknak, hogy ti, mint civilek, hogyan kapcsolódtok be a Népligetnek a fejlesztésébe?
2: Igen, ennek a csoportnak vagy a neve a Népliget munkacsoport, ez tulajdonképpen a főváros irányításával és koordinációjával zajlik, és ennek a tagjai, ennek a csoportnak a tagjai olyan intézmények, szervezetek, amelyek elsősorban a fenntartásban, a működtetésen, az üzemeltetésben, a forgalomszabályozásban, a szociális ellátásban, hiszen erre is oda kell figyelni, a tervezésben, a közlekedésfejlesztésben részt vesznek. Tehát azt kell mondani, hogy elég jelentős számú létszám vesznek részt azok a kollégák vagy munkatársak, akiket a főváros meghívott ebben a munkacsoportban, és mi is kezdettől fogva jelen vagyunk és részt veszünk ezekben a munkálatokban. A legutolsó ülése éppen májusban volt, amely ilyen elsősorban arról beszélgettünk, vagy arról számoltak be az ott résztvevők, hogy az elmúlt évben, vagy az elmúlt években mi az, ami sikerült a tervekből megvalósítani, mi az, ami nem sikerült, illetve hogy az elkövetkezendő években, években, milyen feladatok lehetnek továbbiakban annak a érdekében, hogy valóban a Népliget megújulhasson.
1: Amíg a
2: működik, kicsit ritkán, mi azt szeretnénk, ha ez sűrűbben lenne, de miután nem mi vagyunk ennek az irányítói, ezért kicsit alkalmazkodnunk kell ehhez a munkacsoport irányításhoz, és jelen pillanatban, mint mondtam, ez a főváros irányításában van. Ami még jelentős, én azt gondolom, hogy ugye van a fővárosi közgyűlésnek egy klímavédelmi és építészeti bizottsága, amely például, amelyen, amikor a Népligetről van szó, akkor természetesen mi is ott vagyunk meghívottként, és jelentősen hozzájárulhatunk, vagy hozzászólhatunk mindazokhoz a kérdésekhez, amely a Népligettel foglalkozik. Így kerülhettünk tulajdonképpen szerepbe, vagy jelentős szerepbe a Népliget stratégiai tervének megszervezésében, illetve a további a tájépítészeti bírálatban is nyilván nem szakértőként, hanem civilként vehetünk részt. Tehát én azt gondolom, hogy igyekszünk mindenhol ott lenni, ha ilyen filmes szóval élnénk, minden kilométerkülnél ott vagyunk, és ott kell lennünk, mert

0: Tehát Népligetért Facebook csoport, ott adunk hírt, tehát nem általában minden olyan eseményről, amely megtörtént, így beszámoltunk korábban is a Népliget munkacsoport üléséről, vagy beszámoltunk azokról az eseményekről, mint például ez a helyszín bejárás. Hát igyekszünk olyan friss tartalmakkal felhívni nyilván egyelőre csak a csoport tagoknak a figyelmét, amely azt gondolom, hogy mindenféleképpen érdekes lehet, és talán találunk olyan segítőket is, akik szívesen kapcsolódnának egy aktívabb munkához is.
1: Márta, összefoglalod nekünk, Léci, azt, hogy úgy mik azok a legfőbb problémák, amiket így azonosítotok most a Népliget területén? Tehát úgy értve, hogyha van a beavatkozásnak egy ilyen sürgősségi vagy fontossági sorrendje, akkor mit mondaná, hogy hol érdemes neki kezdeni ennek a munkának? És még arról is kérdezlek, hogy ha vannak tervek, pontosabban azokat a terveket, hol tudják megnézni a hallgatók, hol lehet elérni azt, hogy milyen vízió van jelenleg a Népligettel kapcsolatban?
0: Több kérdéssel kell most válaszolnom. Az egyik, hogy amik a legnagyobb problémák jelenleg és az elmúlt években, az a közbiztonságnak a léte, a másik a hulladék, a szemét, és a közbiztonsága sajnos több részre oszlik, hiszen azt kell mondani, hogy az elmúlt évben is, a jelenlegi évben, meg az elmúlt években is, ugye a Népliget azért volt egy ilyen nagyon nem szeretem terület, mert hogy úgymond hajléktalan, de nem is a hajléktalanság, hanem a különböző szerfüggők életvitelszerű ott léte a probléma, a prostitúció, és ezzel együtt járó töménytelen hulladék. Időnként sátorozás, időnként ott problémát, tavaly például kigyulladt a Centenárium Parknak egy része, tehát nagyon ezek az elsődleges problémák, illetve ami még sajnos hozzájárul, és ez azt gondolom, hogy a hosszú évtizedek óta történő alulfinanszírozás, hogy egy darab közvécé nincs a Népligetben. Ez szintén 2020 óta, hát ha nem is azt mondom, hogy követeljük, de minden évben többször elmondjuk a fővárosnak, hogy ez tarthatatlan, hogy egy ilyen 100 hektáros területen nincsen biztosítva közvécé. Ennek aztán viseljük nyilván a szemetjét, mindazt, amit nyilván aki a szükségletét elintézi, az ott intézi, ahol tudja. Probléma még, és ezt nyilván nem azért mondjuk, mert ellene vagyunk a kételosztásnak, ugye évek óta a krisnások ott bonyolítják le az életet az ételnek, vagy nem tudom pontosan, vagy ételt
1: az életért.
0: Ételosztás, most elnézést, ha rosszul mondtam. És mi azt gondoljuk, hogy természetesen mi elfogadjuk, hogy ezeknek az embereknek, akik ott állnak nap mint nap, szükségük van erre az ingyen ételosztásra, de a körülmények, a helyszín, azt mi azt gondoljuk, hogy nem igazán emberhez méltó körülményeket biztosít azoknak a számára, akiknek ez teljesen majdnem, hogy életszükséglet, hogy megkapják a napi melegételt, vagy esetleg a hozzá tartozó zöldséget, gyümölcsöt, kenyeret. Tehát mi nem az ételosztás ellen vagyunk, de a helyszín mindenféleképpen szerintünk hátrányosan érinti a Népligetet, hiszen egy olyan területen van pont a planetárium mellett, egy népligeti bejárási, vagy egy kaputérségbe, hiszen ott jönnek föl a metróból, tehát egyáltalán nem segíti a látogatottságot, ha dél vagy reggeltől ott gyülekeznek az ételre várók. A körülmények pedig én azt gondolom, ha csak most erre a hőségre gondolunk, hogy ebben a hőségbe kell ott ülniük minden védő és sátor és minden nélkül ezeknek az embereknek.
1: Na jó, tehát, hogy akkor

0: Alapvetően azt látod, hogy a közbiztonság és a köztisztaság kérdése az első, amivel el kell indulni. Gondolom itt a munkacsoporton, vagy a témacsoporton erről gondolom folyamatosan igen. szó esik. Nyilván vannak már koncepciók, meg stratégiák, és hogyan tovább? Tehát, hogy, mert gondolom egyébként, csak hogy visszacsatoljak, ez akkor érthető okokból a planetárium megújításához is szorosan kapcsolódik, amikről beszéltél, de akkor mik vannak még akár itt a területrendezés, a zöld területrendezésével kapcsolatban, szóval milyen elképzeléseitek vannak, és hogy mik hangzanak el ezeken a közös találkozókon?
1: Hát amik, ugye a mi elképzelésünk az egy dolog, ami a fővárosnak az elképzelése, az egyrészt nyilván az anyagiakon múlik, illetve elkészült a lépséges stratégiai tervhez kapcsolódóan egy úgynevezett intézkedési terv, amely részletesen kitér a különböző területekre, mint például a közbiztonság, mint például az útkezelés, mint például a közlekedési táblák, a parkolás, ami szintén azért gond, hogy átmenő forgalom ne legyen, ne ott parkoljanak a távolsági buszok, tehát sok olyan kérdésre próbálunk ezekben a munkacsoportokban választ találni és megoldási lehetőséget, amely az elkövetkezendőkben, elkövetkezendő években kerülhet sor. Ami a zöld terület megújítását illeti, arról annyit tudunk, hogy természetesen egy 1000 hektáros terület nem egyszerre fog megújulni, hanem olyan részletekben fog ez megoldódni, vagy megújulni, ahogy egyrészt nyilván a költségvetés, vagy a financiális lehetőség erre lehetőséget ad. Amiről én be tudok számolni, hogy az első ilyen nagy etap lehet, ez Bardóczy Sándor, ugye Budapest főtájépítészétől kaptuk azt a tájékoztatót, hogy az úgynevezett, ha valaki ismeri, vagy a mutatványos teret ettészeli az úgynevezett Lechner-ödön sétány, amely valamikor egy kettős fasorral rendelkező út volt. Ennek a fasort kell megújítani, és nyilván vannak olyan fák, amelyek sajnos megöregedtek, és nyilván pótolni kell őket. Ezen kívül az utat is meg fogják újítani, és megpróbálják a Lechner Ödön út végén, hiszen ez elindul a Hazsinszky Frigyes sétánytól egész oda korábban, nem tudom mennyire ismert, ugye ott volt a Népligeti nagy vendéglő, ott van a vége a Lechner Ödön sétánynak, tehát eddig szeretnék ezt a területet megújítani, illetve ha már mutatványos téren tart a felújítás, akkor a mutatványos térnek is valamilyen módon a zöld felületnek egy kicsit a megújításával, illetve a funkciójának a kialakításával próbálják talán megkezdeni az első jelentős feladatot. Hogy ez pénzben és mikor, ezt nem tudjuk. Amit a közvécéről is azért jelzem, tudunk, azt talán a elkövetkezendő, vagy ebben az évben talán meg fog valósulni, mert már a helyét kijelölték.
0: Igen, ezt mi is meg tudjuk erősíteni, hogy van egy ilyen terv, és már van egy ilyen, igen. hogy ez már folyamatban van, szóval reméljük, hogy ez el is fog készülni hamar.
1: Kemény 6 éve.
0: Rendben, akkor nagyon szépen köszönjük, Márta, hogy itt voltál velünk, és ezeket mind elmondtad, akkor a ti Facebook csoportotokat érdemes követni, ez a Tegyünk Együtt az Élhető Népligetért csoport, és hát nagyon bízunk benne, hogy akkor tényleg ezeken az augusztusi, koraőszi egyeztetéseken ott tudtok lenni, meg hogy nagyon pozitív hírekről fogsz tudni beszámolni, majd akkor néhány hónap múlva várunk még ide vissza az adásba, és akkor megnézzük, hogy vannak-e már tervek az asztalon a planetárium sorsára vonatkozóan. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Márta, még egyszer, hogy itt voltál velünk.
1: Én is köszönöm, és köszönöm a lehetőséget, a több lehetőséget már, mert hogy az Utca Rádió mindig felkarolja már évek óta a mi munkánkat, és ez egy lehetőség arra, hogy mások is és még többen meghallják, hogy hogyan is alakul a Népliget sorsa. Hogy köszönöm a lehetőséget, és üdvözlök mindenkit így ebbe a meleg hétvégén.
0: Hát rajta tartjuk a kezünket a Népliget ütőerén. Szóval köszönjük szépen, akkor zenélünk most egy kicsit, és hamarosan a fővárosi közösségi költségvetésen nyertes közösségi kertekkel fogunk visszajönni. Maradjatok itt!

0: Sziasztok, ez még mindig az Utca Rádió a Tiloson, az adásunk második blokkjában, ahogy ígértem, a fővárosi közösségi költségvetés nyertes ötletéből megvalósult két gyönyörű közösségi kertről fogunk beszélgetni, a Zuglóiról, ami az Erzsébet királyné útján van, illetve a Gazdagréti kertről, a Törökugrató utcánál. Ahogy a bevezetőben is mondtam, mindkét közösségi kert egy éves, és én olyan szerencsés vagyok, hogy a munkámból adódóan mind a két kertnek a nulladik pillanatától ott tudok lenni, tehát megvan, hogy milyenek voltak ezek a területek, ilyen igazi senki földje, vagy kutyasétáltatásra, bármi másra alkalmas, kicsit gazos, elhanyagolt területek, és hogy tényleg egy év alatt így mit hoztak össze ezek a közösségek ezen a két területen. Erről vannak cikkek, a neten megtaláljátok, hogyha érdekel, szóval tényleg gyönyörű közösségi kertek, és hát ugye most itt a legsújtóbb ilyen hőség meg asszá idején azért tényleg egészen más fénytörése is van szerintem ezeknek a nagyvárosi zöld területeknek, és hát remélem, hogy minél többet tudunk a vendégeinkkel arról beszélgetni, hogy hát itt micsoda közösségi események, milyen közösségi munka, egyáltalán így mit ad egy ilyen közösségi kertben való, nem tudom, munka, szereplés, gondolkodás, hogy úgy mit ad hozzá az ember életéhez, meg mindennapjaihoz, úgyhogy engedjétek meg, hogy bemutassam a vendégeinket. A zuglói, a Zöldellő Zugló közösségi kert képviseletében Schleckmann Dániel Dani a vendégünk. Sziasztok. Aki hát képzeljétek el, hogy itt beugrott nekünk technikailag segíteni, meg DJ-skedni egy kicsit. Ő itt jártas, és otthon van a Tilos Rádióban, úgyhogy nagy szeretettel köszöntünk.
1: Igen, a Páholy műsorból lehet
0: itt az Utca Rádióban is, Dani. A Gazdagréti közösségi kert, a Gazdarét kert kertvezetője Mátyás Melinda is a vendégünk, és a Tökmak kert alapítója, okleveles kertészmérnök és szaktanácsadó Helfné Szabó Zsuzsanna Zsuzsa is a vendégünk, és akkor te szakmailag itt mindenféle hasznos infóval megtámogatod, amit a vendégeink mondanak, és akkor Melinda, Gazdagrét, először hozzád fordulok, hogy légy szíves, mondj pár mondatot a kertről, meg erről az egy évről, ami mögött tettek van.
2: Jó, hát a kerttel tavaly júliusban indultunk, akkor egy fél szezonunk volt, hát igyekeztünk így megismerni a területet, beszereztük az alapvető eszközöket, mi a Rosta Gábor modelljét követtük, aki a közösségi kert mozgalom elindítója volt Magyarországon, és ennek megfelelően rendszeres közösségi eseményeket is tartottunk. Így két hetente volt például tavaly kertgyűlés, ahol megbeszéltük, hogy mit vegyünk meg, hogyan öntözzünk, mik a fő paraméterei, meg a kertnek, kisorsoltuk a parcellákat, és mindenről szavaztunk alapvetően.
0: Ez egy jó nagy alapterület a Gazdagréti, szóval ezt tényleg úgy képzeljétek el, hogy nem ez a belvárosi, nem tudom, zsebkendőnyi kis terület, mekkora ez, Melinda, hatalmas?
2: 1600 négyzetméter.
0: 1600, nem tudom, ezt ki tudja elképzelni, ez a lényeg az, hogy ez tényleg egy ilyen baromi nagy terület, szóval nagyon jó ott lenni.
1: Hány parcella van egy ekkora területen?
2: 34 parcella van, és 340 négyzetméter termőterület. Van három közös ágyásunk is, amit a közösség közösen locsol, közösen határozzuk meg, hogy oda miket ültessünk, és a többi a saját parcellák, ugye mind 8 négyzetméteres, ott pedig eldöntik ki, hogy mit szeretne ültetni. Természetesen kábító és mérgező hatású növényeket nem szabad, de azon kívül bármit. Nyilván volt egy alap ilyen tanácsadás is, hogy miket érdemes, amivel könnyű sikerélményt lehet elérni, és akkor idén pedig egy teljes szezont tudunk csinálni, már márciusban elkezdtük a tervezést, sikerült megszervezni az oktatást, egy bevezető oktatást, ezt tavaly még nem sikerült megszervezni, de idén már ez összejött, és ezt a Zsuzsi tartotta, és ez nagyon sikeres volt, és dicsérték a kerttagok, és sokszor hivatkoznak rá.
0: Én már ettem többször a Gazdagréti kertből hatalmas marék tárkonyokkal, meg mindenféle, mindig nagyon, nagyon nagy csomaggal engednek el, amikor oda megyek, és hát elképesztő finom. De nézzük meg a Zuglót, Dani, nálatok mi újsága a Zöldellő Zuglóban? Hogy telt az elmúlt egy év?
1: Ez ugye a harmadik zuglói közösségi kert, ami tavaly, ez is június környékén nyílt meg. Én egy picit azért sajnáltam, egy kicsit több fát vágtak ki a kelleténél, de azért aztán megbékéltem most már vele, mert annyira egy év alatt nagyon bezöldült az egész. ez 83 parcella van, vagy ágyás, úgy jobban hangzik, és viszont kisebbek, csak 4 négyzetméteresek.
0: Igen, és ezek magas ágyások.
1: Ezek magas ágyások. Ez úgy néz ki, hogy egy fővárosi önkormányzati telken a pályázaton keresztül lett ez az ötlet nyert. Mellette van egy zuglói önkormányzati telek, amiről szó volt, hogy azt majd hozzányitják, és lenne is rá igény, hogy ebbe bizakodunk, hogy mert ott áll mellette egy üres önkormányzati telek.
0: Jó, ez most van folyamatban, tehát lehet, hogy akkor azt meg lehet majd nyújtani?
1: Reméljük, mert nagy a túljelentkezés, azt lehet, mondtam, hogy a Zuckert Egyesület üzemeltetésében jött létre, de hát van a kertnek saját vezetője, saját kis közössége. Én viszont csak leginkább locsolni járok ki, meg annyira nem értek a kertészkedéshez, de
0: azért közösségi események, oktatás, mindenféle, tehát nagyon sok program van Zuglóban is.
1: Igen, volt már egy-két buli, uh-huh. Szoktak zenélni, nem, ugye én is zenélek, és én mondjuk nem ebbe a zuglói, hanem a másik közösségi kertben már felléptem, mint zenész.
0: Az melyik, amelyikről beszélsz?
1: A Padlizsán kert, meg a még Padlizsán van kert, ott nagyobbak az ágyások, ott is magas ágyás.
0: És akkor az a negyedik kert, amiről beszélgettünk még tegnap előtt, az ez, amiről most beszélsz, tehát ez nem. A zöldelő zugló melletti, vagy az egy teljesen más, ami most úgy készülőben van zuglóba?
1: Mi a Kiszuglóban lakunk az Angol utcába, és onnan járunk ki ajda az Erzsébet királyné útjára, ami kicsit messze van, de szeretnénk egyet már régóta 2010-es évek közepétől az Angol utcába, ott is egy nagy üres önkormányzati telekre, és ott is elég nagy igény lenne rá.
0: És akkor itt már zajlik most a közös munka az önkormányzattal?
1: Annyit már elértünk, hogy egy petíció hatására az önkormányzat csinált a részvételi osztály segítségével egy igényfelmérést, ahova eljöttek hát olyan 60-70-en körülbelül, úgyhogy elég nagy igény lenne rá, meg több mint 120-130-an aláírták ezt, hogy szeretnének ott kertet. Úgyhogy igény, az bőven lenne rá.
0: Melinda, Zuglóban is így van, jól tudom, tehát azért ott is van egy ilyen, milyen listának hívjuk ezt, amikor
1: várólista,
0: igen, ezt a szót kerestem, hogy ott is van egy szép várólistátok, nem?
2: Hogy egy olyan 10 ember van körülbelül jelenleg a várólistán, és idén már 2 tagot is választottunk, 2 új tagot, mert ilyen családi okokból 2 is kiléptek, de hát kb. 2 héten belül be tudtuk tölteni a parcellára a helyet.
0: Zsuzsa, akkor hozzád fordulunk, hogy te, mint szakért, hogy mi az ideális, hogy fog neki ennek egy közösség a nem tudom, az egész folyamat legelején, tehát hogyha ki vannak választva ugye azok, akik ilyen, nem tudom, ágyásgazdák, vagy akik a parcellákat gondozhatják, nyilván ők nagyon különböző tudásokkal, meg tapasztalatokkal rendelkező szereplők, hogy érdemes egy ilyennek neki fogni szerinted?
3: Azt gondolom, az a tapasztalat több közösségi kertben is segítkezem, úgymond mindkertész szaktanácsadó, és igazából én azt látom, hogy elsősorban nem is az a lényeg, hogy ezt egy civil szervezet hozza létre, az önkormányzat hozza létre, hanem akkor fog hosszan és jól működni egy közösségi kert, hogyha már rögtön a legelejétől kezdve egyrészt bevonnak szakértőket, akik valóban tájépítészek, kertészek, és úgy lesz az a kert kialakítva, hogy ez hosszú távon fenntartható legyen. Másrészt, ahogy elkezdik a kertet tervezni, elkezdik bele toborozni az embereket, és elkezdik a közösséget kialakítani. A közösség kialakításának része az én munkám, az, hogy kertészetileg, ahogy mondtad is, nem egyforma tudással érkeznek. Van olyan, aki a nagyszüleitől megtanulta, a vidékről költözött esetleg fel Pestre, van hozzá valami köze, de bizony nagyon sokan esetleg ott találkoznak először azzal, hogy most akkor ott van nekem egy ágyásom, föld, növények, öntözni, mit, hogy kell csinálni. Nagyon eltérő a tudás, és a kertész oktatásokon ezt próbálom egy kicsit közös szintre hozni. Tehát, hogy akinek van már valami tudása, azt a tudást felfrissíteni, akinek pedig kevesebb, annak valami minimálisat legalább adni, hogy elmerjen bátran indulni, merjen majd kérdezni azoktól a kerttagoktól, akik egy kicsit otthonosabban mozognak. Tehát ez a része az, amit én végzek, de ez mellett, amire Melinda is utalt, hogy a közös kertgyűlések, a megbeszélések, az, hogy demokratikusan legyen az a kert működtetve. Szerintem ez a másik fő lába annak, hogy hosszú távon jól tudjon egy kert működni, és hogy a kezdetektől kezdve a kerttagokat bevonjuk mindenbe.
0: Mennyire konfliktusos terület ez? Arra gondolok, hogy ugye az elmúlt években hát tényleg egyre nagyobb fókusz van az életünknek ezen a területén, hogy nem tudom, zöldítsünk, ültessünk, locsoljunk egyáltalán, és hát én magam sem vagyok tisztában azzal, hogy itt milyen iskolák, meg milyen filozófiák versengenek, szóval hogy látod, hogy mennyire szükséges az, hogy egy kert teljes közössége, nem tudom, ugyanazt az irányt vigye, tehát el tudom képzelni, hogy a, nem tudom, a föld összetételétől, minőségén át az ültetett dolgok igazért itt lehet, hogy nincs mindenben egyetértés, hogy így hogy látod, hogy ez egy ilyen konfliktusos terület, vagy úgy, hogy mondjam, meggyőzhetőek a szereplők, vagy úgy tudnak menni azzal, amit te javasolsz?
3: Nagyon jó a kérdésed egyébként. Alapvetően azoknál a kerteknél, ahol én dolgozom, ahol jártam, ott mindenhol van egy alapkoncepció. Az, hogy kvázi ez a bio-ökogazdaság, tehát hogy a bioszemlélettel, a permakultúra, a mély mulcs, és hogy ezeknek a fenntartható kertészeti vonalaknak a használata működik jól egy kertbe. Vannak alap dolgok, az, hogy például a kemikáliák használatának a mellőzése,
0: De ez egy kérés, vagy egy követelés, vagy ilyet nem lehet követelni, mert Linda
1: megbeszélés tárgya.
2: Ez muszáj nálunk a szabály.
3: Igen, így van, tehát ezt kert válogatja. Van olyan, ahol ez benne van a kert alapszabályzatában, hogy tilos használni, ahogy említettétek már, a mérgező növények, a különböző olyan, tehát hogy a kertben vannak növények, amit ugye nem engedünk termelni, de ezeket egyrészt van, ahol kérés szinten megy, van, ahol tényleg szabályzatba. Azt látom, hogy az működik, hogyha ez le van írva, hogy tilos növényvédőszert használni, tilos bizonyos növényeknek az ültetése, a nevelése, és itt a különböző szemléleteket, hogy kérdezted, vannak benne kilengések, tehát például van, aki mondjuk akár a permakultúrás szemléletet, akár melyik tant nagyon szeretné mondjuk követni, és talán túlságosan is, ami mondjuk a mellette levő ágyások rovására megy, vagy a kert egészére, csak egyetlen egy példát, vagy mondjak, ha valaki mondjuk avval a szemlélettel van, hogy az ágyása körül ő a gyomnövényeket, a természetes vegetációt megtartja, a biológiai diverzitás és a beporzók és stb. Egyáltalán a közösség szempontjából ez elfajulhat annyira, hogy azok a gyomnövények mondjuk már átmennek a másik ágyásra. Magas ágyás esetén ez kevésbé okoz problémát, de például itt a gazdaréten és ahol talajkapcsolatos teljesen még magasított ágyások sincsenek, azért ez itt nagy problémát okozhat. Láttam már ebből feszültséget.
4: És mi lenne itt a követendő példa? Tehát gyomlálni kéne a közösségi kertet, vagy a biodiverzitást kéne inkább hagyni? Tehát hol van itt az egyensúly?
3: Ez is egy jó kérdés.
1: Nálunk kérik, hogy gyomláljon.
3: Ezt meg lehet egyébként úgy csinálni, hogy ha a gyomnövényeket úgy tartjuk kordában, mert egyébként ezek nagyon jók, sőt, azt gondolom, hogy kellenek is a talajnak a védelme érdekében az, hogy egy ne legyen csupasz talajfelszín az ágyások között, főleg ez meg aztán a magas ágyások esetén még inkább igaz, hogy ne legyen csupasz talajfelszín ott se, hogy meghagyjuk a gyomot, csak mondjuk nem hagyjuk felvirág, tehát nem hagyjuk, hogy virágozzon, nem hagyjuk, hogy magot érleljen és újra elszórja, hanem azt mondjuk, hogy ha mondjuk 10 cm magasságot eléri, akkor végig kaszáljuk.
0: Aha, és Dani, mondjuk nálatok, hogy van, hogy akkor nem tudom, amikor megy a parcella kiosztás, akkor a gyomosok, nem gyomosok, vagy hogy kell megalakulni ágyásonként úgy, hogy a lehető legkevesebb összetűzés vagy konfliktus legyen ilyenek miatt, amit így tényleg el tudok képzelni, hogyha valaki szívét, lelkét beleteszi a sajátjába, de ezeken a néhány négyzetmétereken a közvetlenül mellettem levő tényleg valami teljesen más fókusszal van, az gond, igen.
1: A magas ágyáson kívül kérték, hogy a gyomot.
0: Ja.
1: Tehát, hogy ami ott azon kívüli területeken.
0: De amúgy azt hogy látod, vagy mi a tapasztalatod? Tehát, hogy ágyáson belül az ágyás szomszédok, gondolom van ilyen
1: nagyon
0: szó.
1: Nagyon vegyes nálunk. Szerintem, amilyen közelég össze-vissza, tehát vannak ilyen hatalmas zöld hálóval.
0: Igen, azt láttam, az elképesztő zuglóban, hogy vannak, akik tényleg így az égig emelik a zöldet.
1: Igen, és akkor vannak kisebbek, tehát nálunk szerintem elég vegyes,
0: De békesség van, szóval, de hogy békesség barátság van. És békesség, hogy akkor mindenki tiszteletbe tartja, és akkor nincs morgás azért, hogy a, nem tudom, valakinek a gyomnövény áthajol a másiknak a paradicsomára.
1: Még nem hallottam ilyen példát.
4: Ágyás háború.
1: Viszont azt szeretném mondani, hogy ez jutott eszembe, hogy Zuglóban régen bolgár kertészetek voltak, és az új közösségi kertet, amit tervezünk kialakítani, ott ilyen minta jelleggel csinálnánk egy ilyen bolgár kertész részt.
0: Mondasz erről pár mondatot, csak hogy a hallgatók is értsék egy kicsit?
1: Én annyira nem értem, ezt lehet, hogy te jobban el tudod mondani, de az egy ilyen öntözéses technika, az nem magaságyás, de most segíts légy, mert látom, hogy...
2: Háromtársas öntözést használnak, én is voltam a bolgár önkormányzattól, kaptunk, képzeljétek, bolgár paradicsomot.
0: Én emlékszem.
2: És akkor ők osztanak a közösségi kerteknek, és akkor elmentem az egyik ilyen bolgár önkormányzat előadására, és ott beszéltek ezekről a bolgár kertekről, és akkor ők valamilyen árasztásos öntözést használnak, ami nagyon érdekes. És kérték is, hogy majd a bolgár paradicsom kapcsán, hogy dokumentáljuk majd, ahogy nő, meg küldjünk képeket, úgyhogy, de hát az termet először nálunk, például az én ágyásomban a bolgár paradicsom, már két hatalmasat leszüreteltünk.
4: Vannak ilyen klasszikus növények, amik ilyen minden közösségi kertben ott vannak? Tehát hogy kell ezt elképzelni, hogyha valaki életében nem járt ilyen közösségi kertben, akkor ott milyen, mit talál? Paradicsomot gondolom talál, meg paprikát talál, borka. Nem tudom, mi van még, amilyen sláger, vagy mi az, ami különleges?
0: Cukkinit, tököt, én úgy láttam, igen, hogy az epresek is nagyon, nagyon beindultak, vagy nem is inkább talán szamóca, amit szoktam látni. Zsuzsa, mondd te, mert te vagy az expert.
3: Igen. Nagyon jó, amiket felsoroltatok, így van, tehát, hogy igazából alapvetően azt is mondom én is, azt is tanítom minden egyes kerttagnak, hogy olyan növényeket ültessen az ágyásába, amit szeret, amit a családja szeret, amit majd otthon fel fog tudni használni, és így van, amit mondtatok, a paprika, a paradicsom, az uborka, a bab, ezek úgy általában minden ágyásban ott vannak, ebből nagyon sok ugye viszonylag könnyen is termeszthető. A legtöbb közösségi kertben vannak közös részek, a tökféléket, igen, például így a cukkini, a főzőtök. Ezeket szoktam javasolni, hogy próbálják ilyen közös részekre rakni, ne a magas ágyásba, hanem valóban a kert szélére, mert nagyon nagy helyet elfoglalnak. És akkor az ágyásból esetleg ez túl sokat elvesz egy-egy család kis területéről.
0: És hát ez a fűszernövények is egy ilyen kategória, ugye, hogy az is mindig valakinek a kertek sarkába egy-egy ilyen nagyobb területen.
3: Pontosan a gyógyfűszernövényes sarok, az ugyanígy megvan mindenkinél, mind a két kertben van ilyen, és hát ez a gyógyfűszeres része is tényleg megvan mindegyiknél. A közösségi kertek nagysága váltakozik, tehát hogy ahogy váltakozik a közösségi kertek nagysága, attól függően vannak olyanok, ahol már ilyen kis bogyós gyümölcs rész ki lett, tehát hogy málna, szeder, ribizlés van, vagy esetleg a kerítés mellett, és hát vannak egész nagyok, mint ugye itt a Gazdarét, ahol gyümölcsfákkal is, kisebb kertekben is van, tehát hogy azért az első években még úgy kevésbé, de utána hozzák be, és egyre jobban próbálnak a kertészek mindenféle növényt behozni a kertbe, különlegességeket is, és hát vannak szerencsés kertek, akiknek eleve akkor az induló terület, hogy rögtön tudnak bele gyümölcsfákat is ültetni.
4: És a virágok például vannak? Ez egy ilyen hülye kérdés, de csak olyan dolgot lehet, amit meg lehet enni, vagy ha én mondjuk egy rózsabokrot akarok nevelni, akkor...
3: Nem, dehogy is. Lehet benne dísznövény, és a saját ágyásában, hogyha valaki nem szeretne zöldséget, fűszernövényeket, akkor akár beletehet csak dísznövényeket is. Vannak is olyanok, akik sokféle dísznövényt tesznek bele. A legtöbb közösségi kertbe szintén valamilyen kis dísznövényes, ha más nem egy kis folt, ha nincsenek is ágyások, de akkor a fogadótéren, a közös részeken azért vannak ilyen kis dísznövényes ágyások, tehát hogy nem csak azért, mert mondjuk szépek, mutatósak, szebb lesz tőle a kert is, hanem javasoljuk is a különböző dísznövényeket, a beporzó rovarok és a hasznos szervezetek csalogatása, védelme, élőhely, biodiverzitás növelése érdekében, hogy virágzó növények is legyenek a kertben.
0: És Dani és Melinda, ezek a közös ágyások, ahol most független attól, hogy fűszernövénynő vagy tök vagy málna, gondolom málna nem, mert az már nem marad meg ezen az éghajlaton, de hogy, vagy igen, de na mindegy, mindjárt kitérünk a málnára, de hogy ennek is így jó gazdáik a közösségeitek, tehát hogy itt is mindenki annyit vesz, hogy egyelően vesz mindenki a közösből, hogy nincs olyan, hogy hát nem tudom, Józsi, te már a múlt héten is három tököt, meg nem tudom, fél tonna bazsalikomot vittél hozzá, te most ne vigyél, szóval, hogy mennek a közös területeken a közös javakból a vételezések?
2: Hát jelenleg ez nálunk kialakulóban van, mert ugye most az van, hogy a töknél, hogy így folyamatosan terem, és akkor egy-egy van rajta, hogy nincs az, hogy mondjuk vagyunk bent tizen, és akkor mindenki tud vinni egyet, mert még nincs tíz rajta. Mondjuk én azt csinálom, hogy legutóbb voltunk leolvasni a vízórát közösen, és akkor ott voltunk, vagy öten. És akkor megnéztük a cukkini tököt, hogy akkor van-e rajta, és akkor volt rajta, akkor így vittem a többieknek, így kvázi elosztogattam, hogy akkor vigyenek haza. Úgyhogy, és megírtam a levelező listára is, hogy ha terem, akkor nyugodtan, aki még nem vitt, akkor vigyen magának. Úgyhogy most ez a hőség így megnehezíti a kerti napok megtartását is, az lenne az ideális nyilván, hogy többen ott vagyunk, és akkor közösen szedünk. De most ezt nem tudtunk ilyet csinálni sajnos. Én bízom az önállóságában a kerttagoknak, hogy amikor jön, akkor megnézi azt a tököt, hogy lehet-e leszedni, mert ugye az se jó, ha túlérik, mert akkor már nem olyan finom.
1: Nálunk meg ilyen sarokparcellák vannak, amik közösek, tehát ilyen szomszédok, mert ugye magaságyes, és ahogy kanyarodik, ott azt a kanyar parcellát azt már nem adták ki külön, hanem ilyen az a szomszédos közös, és akkor igazából az egy ilyen kiterjesztése az enyémnek is, meg a szomszédnének is, és akkor hát megbeszélés tárgya, de hát nem szokott gond lenni, hogy... Oda,
0: jó, igen, nem is akarok úgy tűnni, mint aki csak a gondokra kérdez rá, úgyhogy igen.
1: Locsoljuk azt is, néha.
0: Azt szeretném kérdezni, és ezt tulajdonképpen mindhármótoktól kérdezem, de akkor lehet, hogy első körben Zsuzsához fordulok ezzel, hogy nem tudom, hogy valaha 10 vagy 15 évvel ezelőtt, amikor így ezek a közösségi kertek beindultak, és egyre népszerűbbek lettek, akkor mi volt az elképzelés, hogy ez mennyi idővel jár, mondjuk egy ilyen heti bontásba, vagy havi bontásba, vagy mennyit érdemes, vagy akár kell rászánni az embernek a saját kis kertje, vagy területe gondozására. De egyrészt ez hogy alakult így az idők során, illetve hogy látod-e, hogy mondjam, hogy hát romantikusabbak az elképzelések annál, mint amilyen a valóság, de hogy amit szoktak képzelni emberek, hogy akkor neki kertjük van, és abban mi lesz, és abból ők az egyetem mennyi idejük lesz gondozni, hogy így mi szokott ebből valóra válni, vagy mi az, amiket te tanácsolni szoktál, amikor valaki ilyenbe bele akar vágni?
3: Abszolút azt gondolom, hogy a kerttagok, a jelentkezőknek a döntő többsége úgy nagyjából fel tudja már előzetesen mérni, még akkor is, hogyha viszonylag kevés a kertészeti tudása, hogy ez mennyi idejébe fog telni, hogy lesz neki erre ideje, mekkora a családja, ők maguk fiatalabbak, idősebbek-e, délelőtt, délután, csak hétvégente tudnak lejárni, tehát általában ez jól szokott működni. Az a tapasztalatom, hát most már így 10 év távlatából, hogy az induló kerteknél azért mindig van egy kicsi kiesés. Tehát ott az első évben van egy-két olyan kerttag, aki azért esik ki a kertből, mert nem találta meg a számítását. Nem tudja összehozni a munkájával, nem tudja összehozni a családjával, de ez nagyon gyorsan ki szokott derülni, és szintén azt látom, hogy ezek a kerttagok úgy maguktól is rájönnek. Tehát, hogy a szezon végén ők azt mondják, hogy én ezt így nem tudom bevállalni, és akkor ahogy itt az előbb szóba került, mindenhol ott van a várólista, tehát jönnek
0: de
3: helyettük.
0: Van az elhanyagoltságnak az a szintje, ahol így be kell lépni, tehát hogy mi az, amikor még jó, hát most már negyedik hete nem volt időm, és mi az, amikor azt kell mondani, hogy hát úgy tűnik, hogy neked nem is lesz időd, szóval akkor mi most azt mondjuk, hogy úgy érezzük, vagy úgy tapasztaljuk, hogy te nem
4: hát
0: tudod gondozni.
4: Mennyi időt kéne amúgy erre fordítani? Tehát, hogyha valaki most ezen gondolkodik, hogy ő mondjuk belép egy ilyen közösségi kertbe, akkor így mivel számoljon?
1: Évszakfüggő.
3: Így van.
1: Nyáron sokkal többet, mint télen semennyit kb. De most én két naponta szoktunk kijárni.
3: Leginkább az öntözés miatt,
1: igen.
3: Ebbe az időszakban így az öntözés. Ez függ attól, hogy mekkorák az egyes parcellák. Tehát azért itt is hallottuk, hogy a 4 négyzetmétertől a 8-9 négyzetméteres parcellákig, tehát hogy nagyon változó az egyes közösségi kerteknek a mérete. Az sem mindegy, hogy ki mit választ, hogy milyen növényeket termeszt meg az ágyásába, nem egy formán kell velük foglalkozni. De igazából, ha most heti szintre nagyon valamit kellene mondanom, akkor azt mondom, hogy hetente egy ilyen másfél-két órát a szezonban. A szezon alatt értem, mondjuk áprilistól októberig. Tehát heti másfél órát kell mondjuk vele foglalkozni, elosztva. Van olyan, amikor tényleg éppen csak elég, hogy leszalad az ember, gyorsan megöntöz, kész, vagy mondjuk csak leszalad, leszed egy pár termést. Az ültetési időszakok azok mindig munkásabbak, ugye a talaj előkészítéstől, vetés, ültetés, palántázás, a kezdeti öntözések, ez biztos, hogy több időt elvesz. És hát a kérdésed, hogy mikor kell beavatkozni, igen, eljön az a pont, ezt nagyon jól mondtad, hogy amikor látja a többi kertet, és minden kertben azért van egy kertvezető, vagy kertvezetők, akkor ott ők azért nekik figyelni kell, hogyha eljön az ágyásoknak egyfajta elhanyagoltsága. Itt nem arról van szó, hogy elmegy valaki két hétre nyaralni, mert a legtöbbször ez annyira szuperul, tehát a közösségek nagyon jól kialakulnak, olyan szuperul megbeszélik, beírják, mindenhol van közös csoport, 18-as ágyást kérlek öntözzétek már, mert nyaralni megyek, és nagyon jól, tehát hogy tényleg nagyon primán helyettesítik egymást. Van olyan élethelyzete az embernek, hogy betegség, családi ok miatt kiesik neki egy egész hónap, de ha ezt normálisan tudja kommunikálni a kert tagjaival, akkor nincs probléma. Akkor van baj, amikor úgy eltűnik. És akkor kell a kertvezetőknek közbelépni, felszólítani azt, aki elhanyagolja az ágyását, megkérdezni, mi az oka, fog-e tudni rajta változtatni, és ha nem, akkor ott el kell köszönni ettől.
0: Melinda, is te így szoktál ilyen szemmel így monitorozod mindig, nyilván neked kertvezetőként, akkor ez is a feladatod, nem csak az, hogy gyönyörködj a szép paradicsomokban, hanem akkor ez is, hogyha már a gyanú fennáll, akkor nem tudom utána járni, hogy mi lehet a gond, vagy valahogy így megpróbálni visszaterelni az eltévedt bárányokat.
2: Így van, monitorozom rendszeresen, legalább egy héten egyszer így körbejárok a kertben, és megnézem a parcellákat, és volt is rá példa, hogy szóltam, nálunk benne van a szabályzatban, hogy legalább heti egyszer kell látogatni a kertet termőszezonban, és gondozni a parcellát, illetve úgy van, hogy 3 figyelmeztetést kap az illető, hogyha nem gondozza, és a harmadiknál akkor azt mondhatjuk, hogy akkor muszáj megszüntetnünk a szerződést, mert ugye vannak a várólistán emberek, és akkor az egy felelősség nekem is, hogy ne foglaljon az ágyást, aki nem is gondozza, miközben meg lelkes kerttagok várnának rá.
0: De közben állatok meg azért ez is olyan érdekes, nem, hogy ott kiépítettetek automata locsoló rendszert, és hogy akkor, hogy mondjam, hogy ez meg egy kicsit ellenébe megy annak, hogy lejárjanak, vagy ez úgy van kialakítva, hogy hát az ott pötyögteti a vizet, de azért le kell menni, és ki kell menni a kannával, és muszáj adni 2 naponta.
2: Így van, ez egy adomány volt az Aquamatic részéről, ez a csepegtető öntöző rendszer, úgyhogy mi csak arról szavaztunk, hogy elfogadjuk az adományt, és azt a közösség úgy döntött, hogy elfogadjuk. És most úgy van beállítva, most kísérletezünk a beállítással, mert nagyon-nagyon magas volt a vízszámlánk, és most úgy van, hogy heti 3-szor csepegtet 45 percig, és emellett bizony menni kell locsolni az epret, meg az olyan növényeket, amelyeknek sekélyebb a gyökere. Úgyhogy emellett biztos, hogy kell jönni locsolni, de van olyan, aki azt mondta, hogy ő nem nagyon locsol a csepegtető mellett, de hát azért nyilván jön termés leszedni, úgyhogy az a tapasztalat, hogy azért jönnek a csepegtető mellett is szerencsére.
1: Egyébként meg nálunk van annyi, hogy önkéntes munkát kell vállalni egy évben, azt hiszem 8 vagy 10 órát.
0: Az mit jelent?
1: Hát, mit tudom én, a komposztálókat rendbe rakni, bármilyen segítség a kiépítésbe vagy alakításba ott a kert kapcsán, ami nem a te parcellád, hanem az egészet érinti.
0: És ez minden kertben így van, hogy az ilyen típusú feladatokat, mint mondjuk komposztálás, gondolom van, komposztfelelős, akkor mindenkinek legalább valami elemi szinten azért képben kell lennie. Na, tehát például a komposzt használata, az kötelező? Nézek a Danira.
1: Nem tudom, de úgy látom, hogy mindenki használja.
0: Aha. Jó, de ezt csak azért kérdezem, mert hogy nyilván mindenki, aki használja, annak képbe kell lenni, hogy ott is, emlékszem, hogy Zuglóban is ugye van többféle, meg több helyen is, és akkor azért, hát ott nagyon nem mindegy, hogy melyikbe mit teszünk, meg hogy, meg kiforgatja, mikor Zsuzsa rád is nézek, hogy
3: ez szerintem egyébként részben függ attól, hogy milyen fenntartású, milyen kialakítással kezdődött el a kert. A legtöbb kert, ahova én járok, ott kötelező eleme is az, hogy a tagok komposztáljanak, és én nekem az a tapasztalatom, hogy az a jó, hogyha a kertben megvannak a felelősök. Így, ahogy mondtad, a komposzt felelős, a gyógynövényes kert felelőse, a közös tökágyás felelőse, tehát hogy mindennek így van egy kis felelőse. Én magam az oktatásaimat úgy állítom össze, hogy amikor a talajról tanulunk, a tápanyagról, akkor a komposztálást is tanítom. Alapszinten, hogy mindenkinek szintén ebben is legyen egyforma véleménye, és akkor a kerttagokkal közös konszenzusra jutunk, hogy mi az, amit bele lehet tenni a komposztba, mi az, amit nem lehet. Tehát, hogy lehet, hogy van, ahol a nem tudom, az olajos háztartási papírtörlőkendőt bizonyos mostanok szerint bele lehet rakni a komposztálóba. Én a városi közösségi kertekben nem szoktam engedni, hogy beletegyék. Tehát, hogy például lehozzanak ilyet, konyhai hulladékot lehoz, ezt a városi közösségi kerti komposztálóba mondjuk ne hozza be. De ez így oktatás keretén megtanítjuk, vagy megbeszéljük közösen, és azért azt látom, hogy az évek alatt nagyon jól kialakul a tagokba ez a rutin. Tehát, hogy persze vannak megbotlások, meg beledobálják, főleg a szezon végén a komposzttal szokott probléma lenni, amikor felszámolják a tagok az ágyásokat, és akkor már nap végén mindenki fáradt, nem vágják apró darabokra, hanem úgy egybe bekerül a paradicsom, esetleg a műanyag kötözővel együtt. De tanulnak, és a legtöbb kert, főleg már a több éves kertjeink, vannak már 10 éves kertjeink is, nagyon jól működik a komposztálás, és az abból keletkező komposzt gyakorlatilag az ágyások szerves anyagtartalmának jó részét az adja.
4: Egyébként akik szeretnének tanulni, akár komposztálni, akár közösségi kertet működtetni, létrehozni, ők kiket tudnak keresni, vagy például titeket hogyan érnek el?
3: Én a Városi Kertek Kft. Keretén belül Rosta Gáborral dolgozom együtt, és minket is meg lehet keresni, hogyha akár már meglévő, tehát hogy így kerültem egyébként én is Melindáékhoz is, hogy nem mi alakítottuk ki, mert mi magunk foglalkozunk önkormányzatokkal karöltve magába a közösségi kertek kialakítására, tehát a tervezéstől kezdve a helyszínkiválasztás, a tervezés, a tagok toborzása, ezt mind mi csináljuk is. Ebbe a kertbe ilyen szempontból nem vettünk részt, mi később kerültünk úgymond képbe, és már ugye a kert gyakorlatilag fél éve működött, amikor én elmentem, és a tagoknak megtartottuk tavasszal ezt a 4 alkalmas oktatást, meg volt egy helyszíni kertbejárásunk is. Tehát, hogy nyugodtan kereshetnek bennünket, de hogyha nem közösségi kertek, hanem magánemberek, akkor akár engem is lehet személyesen keresni, és hát most már tényleg csak kell ütni az internetre, hogy kertészeti szaktanácsadás, és azért egyre több kollégám van már, aki ilyet vállal, akit fel lehet keresni, és mind közösségi kertesek, mind magánszemélyek bátran forduljanak itt a kertész kollégákhoz, mert segítséget fognak kapni.
0: Hadd kérdezzem meg, Dani, tőled, illetve tőled is, Melinda, hogy ahogy az előbb már ezt így megpendítettük, hogy hát nyilván egyre nagyobb igény van erre, vagy hogy nagyon sokakban megérett a gondolat, hogy több zöld terület kell a városban, nyilván ezeket gondozni kell, stb. És hogy szerinted ez mennyire áll ellenkezésben azzal, hogy hát bizony azért tényleg a 40 fokba kisétálni, akár öntözni, meg egyáltalán csak kimenni az utcára, hogy az ember azt a néhány négyzetméterre egy kis vizet öntsön, szóval hogy látod, hogy az a vágyunk, hogy legyen a város zöldebb, meg hűsebb, meg legyen saját paradicsomunk, az hogyan verseng, vagy hogy ez a nehézséggel ezt mennyire tudják legyűrni, hogy közben meg egyre nagyobb erőfeszítés
1: az helyzet,
0: azért fenntartani.
1: Régen azt mondták, hogy zöld zugló, hát ma már sajnos nem az, mert nagyon sok társasház épült, és a társasházakban lakóknak nincs saját kertjük, viszont ha ide lemegy az ember egy ilyen közösségi kertbe, az egy óriási felüldülés, de tényleg. Tehát ebben a hőmérséklet érezhetően 10 fokkal, vagy pár fokkal biztos, hogy kevesebb, mint a beton placokon, meg tehát az egésznek egy olyan atmoszférájával, egy ilyen pszichésen is egy nagyon jó kikapcsolódás oda bemenni, tehát nagyon szeretik ezt, akik élnek a panelba, meg a társasházakba, azoknak ez egy igazán nagy felüldülés, de úgyhogy
0: szóval te azt mondod, hogy az emberek, akik ebben részt vesznek, azok szívesen meghozzák ezt az áldozatot, mert egyrészt fizikailag is jó leső, meg ilyen hűsebb ott lent tartózkodni, plusz a közösség.
1: Kikapcsolódás, plusz van saját termésed, és ez még így sokkal finomabb, hogyha te termeled magadnak a zöldséget, gyümölcsöt.
0: De akkor mindannyiótoktól kérdezem, amikor látjátok, hogy ez továbbra is egy ilyen élő, erős trend, hogy Budapesten akkor több közösségi kertre van szükség, hogy itt tényleg van az embereknek igényük és kapacitásuk is arra, igen, hogy ezt gondozzák. Melinda, te is így látod?
2: Igen, így van. És én azt is látom, hogy hogy olyan erőfeszítést is kivált ez a közösségi kert, amit egyébként nem csinálna az illető, hogy például van egy kerttagunk, aki 70 év fölötti, és így most így a meleg idején 5 órakor föl kell, és lemegy locsolni, amikor egyébként ilyen 8-9-kor kell föl egyáltalán. És ezt így szívesen megcsinálja, meglocsolja másoknak is az ágyását, és így mondja, hogy milyen megnyugtatót hajnali 5-kor, hogy tök üres az utca, meg a kertben is, még viszonylag hűvösebb van. Úgyhogy én is ezt látom, hogy az emberek szeretnek oda járni, és nálunk bízom benne, hogyha megnőnek a fák, a 19 gyümölcsfák van, plusz még azóta 4 fát ültettünk, amiből 3 gyümölcs, és bízom benne, ha megnőnek, akkor több árnyék is lesz, és akkor többet lehet ott ücsörögni, mert most jelenleg extrém benapozott a miénk.
0: Igen, mindjárt szeretnék kitérni erre a nagyon-nagyon száraz időre, meg az, hogy ez mit kér el tőletek. Előtte csak egyetlen kérdés, hogy az ilyen biztonsági kérdések, tehát hogy megmarad a termés, nem másznak be, nem rongálják meg, akár mind a kettőtökhöz fordulok, hogy ezzel jól állnak a kertek, tehát hogy így megmarad az, ami...
1: Van egy házi rend, ez kerítéssel körbe van véve, egy zárható. És ez tényleg mindenkinek az érdeke, nagyon odafigyel rá, tehát nincsen probléma. Néha azt látom, hogy főleg ilyen fiatalok próbálnak bejönni, mert azt hiszik, hogy ez egy park, és hogy be lehet jönni, de az eddigi zuglói közösségkerteknek nincs ilyen nyilvános része, bár kívülről nagyon vonzó, de ez tényleg a kerttagok számára van. Majd, hogyha kialakítanánk a következőt, akkor szerintem azt úgy kéne, hogy ott legyen egy nyitott rész. Aha. Is.
0: Nagyon jó ötlet. Melinda, nálatok?
2: Nálunk sem volt ezzel gond, nálunk is ugyanúgy zárható, és a kisházaink is zárhatók, egyedül a vaddisznók próbáltak tavaly össze betörni.
0: De és hogy jártak?
2: Sikerült megakadályozni, mert kértünk tanácsot, illetve van ilyen kertészmérnök, kerttagunk, és akkor találtunk ilyen vaddisznó riasztó pelletet. Az úgy néz ki, hogy hatásos volt, és szerencsére nem jöttek be
0: utána. Az micsoda?
2: Egy ilyen pelletált formátumban egy olyan anyag, ami így elriasztja őket, mert így valahogy így irritálja őket. És akkor nem jöttek tovább, elkezdtek ásni a kerítésnél, ott észrevette ilyen sasszemű kertak, hogy ásnak, és akkor időben beavatkoztunk.
0: Uh-huh. Jó, tehát akkor a vaddisznókon, vakondokon, és nem tudom, ürgéken kívül, akkor ők a természetes ellenség, de ezt még valahol talán pont te mondtad, Melinda, hogy az még, hogy milyen jó jel is, hogy a vakondot föltúrta, mert akkor az azt jelenti, hogy baromi jó a föld. Zsuzsa is nagyon bólogat, hogy akkor az azt jelenti, hogy jól végzitek a dolgotokat, hogyha a vakond is rákívánott a földre, meg a termésre.
3: Hát annyiba kiegésztem, hogy nem teljesen. Én azt szoktam mondani, hogy mert ugye mindenki a vakondot bántaná, ezt a szegény védett jószágot, a vakond nem hiába jelenik meg a kertekbe, de ez nem csak a közösségi kertre, mindenkinek, akinek kertje van, az mindig arra gondolja, hogy ha bejön a vakond, akkor az ott pont azt jelzi, hogy valami baj van a talajba.
0: Tényleg,
3: ugyanis
0: a bocsánat,
3: ugyanis a vakond az a különböző talajlakó kártevőkkel, pajorokkal táplálkozik, és arra a részre megy, ami persze az, hogy öntözzük a kertet, az csalogatja, mert könnyebben tud ugye azon a területen haladni, ásni, de azért megy oda, mert ott számára táplálék van. Azt elismerem, hogyha épp az én paradicsomomnak ott van a gyökere, akkor ő nem a gyökeret ássa, vagy nem azt akarja enni, hanem az ásás közben mondjuk károsítja, és lehet, hogy nekem ezt a növényem fogja bánni, főleg, hogyha épp egy teljes sort kitúr a vakond, de hát azért túrja, mert valószínűleg a pajor is ott van a talajba, úgyhogy ha bemegy a vakond, akkor ott nézzünk a talaj mélyére, mert ott probléma van. Ez Melindáéknál lehet ugye élő probléma is a vakondügy. A magas ágyásnál azért ez kevésbé, bár azért én láttam már, amikor a vakond betalált a magas ágyásba.
0: Jó, ez jó. Oké, akkor engedjétek meg, hogy egy picit beszéljünk arról, hogy hát tényleg az idei nyár, a tavalyi is, de az idei aztán végképp egészen extrém helyzetek elé állított mindenkit, minden akár városban, akár máshol élő embert, hogy a közösségi kertekre, meg a közösségekre leginkább ez milyen hatással volt ez, hogy most már a második olyan hetünk volt, ahol tényleg ilyen messze, vagy hát nem messze, de azért 40 fok fölötti hőmérsékletek voltak napközben.
1: Hát ugye itt a dilemma az volt, hogy locsoljunk, vagy ne locsoljunk, mert hogy a víz miatt, és akkor nálunk az lett, hogy akkor kannával locsoljunk, nem pedig slaggal, és akkor ezt azért nagy...
4: Ez mivel jobb?
1: Hát, hogy kevésbé pazarló. körülbelül ez az a lényege, hogy, hogy jobban oda tudsz figyelni a mennyiségre, és véletlenül se.
4: Ja, mert jobban látod, hogy akkor hány literes kanna, hány liter.
0: De hogy mennyire viselte meg nálatok ott Zuglóba, nem tudom, a termést, hát, vagy a növényeket, hogy hívják ez, Zsuzsa hősok, vagy mi ennek
3: hát
0: a neve?
3: A hőstressz, igen.
0: Hőstressz, igen.
1: Megviselte eléggé, sajnos a paradicsomokon láttam, ilyen fekete lett az aljuk, de ez lehet, hogy mástól van.
3: A kálcium hiány miatt van.
1: Jó, igen. Akkor azt majd máshogy kell, de amúgy is látom, elkezdenek elszáradni, ilyen hirtelen elsárgulnak a levelek. Úgyhogy ez eléggé megviselte, bár én laikus vagyok, ezt itt jobban el tudjátok mondani.
0: Melinda, is kellenek akkor új stratégiák, vagy akkor mit tudom én, majd ha zárjátok az idei szezont valamikor, akkor mondjuk a jövő évinek már egy kicsit más szemüveggel mentek neki, így, hogy látjátok, hogy mondjuk ezek a 40 fokok mire képesek?
2: Hát valószínűleg mi elzártuk például a csepegtető öntözőt, amikor még nem tudtuk, hogy nincsen vízkorlátozást, azóta megnyitottuk, de csökkentett üzemmódban, és most én azt látom a neten, hogy ajánlják a szárazságtűrő növényeket, úgyhogy valószínűleg, igen, hogy kompromisszumokat kell kötni a kertben, hogy olyan fajtát választani, ami jobban bírja ezt a szárazságot, meg ezt a hőséget.
0: Tehát, hogy akkor egy kicsit mindenki majd módosít valamennyit jövőre, akkor letesztelitek, hogy nem tudom. Milyen szárazságtűrők vannak, Zsuzsa, ami nem csak, hogy mondjam, hogy nem tudom, van szárazságtűrőbb paradicsom?
3: Én erre azt tudnám mondani, hogy én elsősorban nem a növényeket cserélném le. Tehát most még nem azon látok nagy problémát, hogy most akkor a paradicsomot felejtsük el, és jöjjön helyette egy teljesen más növény, hanem amit már említettem, hogy mi azt szeretjük, amikor egy kert kialakításánál valóban ott vannak a szakértők is. Tehát ha egy kert már úgy van kialakítva, hogy a lehetőség van árnyékolni. Tehát például a mi általunk, mi közreműködésünkkel létrehozott kerteknél egy alapfeltétel az, hogy minden egyes ágyáshoz lehessen árnyékoló hálót feltenni a szezonba. De ez nem csak a közösségi kertekbe, házi kertekbe, ezt ugyanúgy mindig javaslom, hogy legyen egy árnyékolás. Nagyon-nagyon fontos a talajnak a mulcsozása, bármilyen anyaggal való takarása, szénával, szalmával, lombbal, fűnyesedékkel, minél vastagabban. És nagyon-nagyon fontos, hogy egy olyan talaj életet alakítsunk ki, egy olyan humuszban gazdag, szerves anyagban gazdag talajéletet, ami utána meg fogja nekünk tudni tartani a nedvességet. És akkor nem az lesz a kérdés, hogy milyen paradicsomot teszek bele, vagy milyen szárazság. Hát, most már beszélnek erről, hogy a szájt

0: fajták, amik mondjuk ezt a hőstresszt egy picikét jobban tolerálják, de alapvetően az lenne a probléma, hogy a nedvességet megtartsuk a talajba, és hogy tudjuk árnyékolni, vagy avval, hogy úgy alakítjuk ki a közösségi kertet, hogy ebben már vannak árnyékot adó fák, vagy úgy, hogy kialakítunk egy olyan támrendszert fölé, ahova nyáron valamilyen rasálhálós, egy nagyon egyszerű árnyékolást ki lehet alakítani.
1: Na jó, szóval a lényeg az, hogy van egy csomó izgalmas megoldás, tehát hogy ne szegje senki kedvét, azért ne forduljon el attól, hogyha valaki részt szeretne venni ilyesmi, tehát hogy van egy csomó jó megoldás, csak nem tudom, akkor okosan kell kialakítani, és akkor ahogy mondtad az előbb, hogy akkor mindig érdemes, vagy kell, vagy jó szakértőt bevonni, hogy akkor elejét vegyük annak, hogy nem tudom, elszárad minden, amiért annyit dolgoztunk. Igen. És akkor lassan lejár az adásidőnk, hogy Dani, mesélsz egy kicsit arról, hogy milyen terveitek vannak, akár ott a zöldelőzugló kedve, akár máshol, tehát hogy mondjuk így, hogy kanyarodtok rá így a nyár végére, meg az őszre.
2: Hát ugye szeptember környékén lesz a nyitott kertek, itt Zuglóban, az összes kertet be lehet járni, meg lesznek szakmai előadások, meg koncertek, meg süteményezés, meg minden ilyen közös.
1: De ezek akkor nyitottak, tehát hogy akkor majd teljesen, az ember figyeli, akkor ki lesz szívva, és
2: igen,
1: akkor...
2: Igen, a Zuckert fogja ezt meghirdetni, zuckert.hu, egyébként itt is lehet jelentkezni, hogyha valaki szeretne kertet. Ezen kívül ugye a negyedik közösségi kertet tervezzük az Angol utcába, és nagyon remélem szeptemberben dönt róla a helyi önkormányzat, hogy megnyitják-e vagy sem egy üres önkormányzati telken. Egyelőre ideiglenes jelleggel, de hát bízunk abban, hogyha egyszer megnyílt, akkor azt nem fogják már azt bezárni. És ott az lenne a érdekesség, hogy a zuglói Waldorf iskola is szeretne ott kialakítani egy iskola kertet. Ami egy ilyen, hát ahol a gyerekek ott a földművelést gyakorolhatják, a búzát elvetik, learatják, mindent megcsinálhatnak, de az egy jó nagy, az egy 4000 négyzetméteres üres telek, úgyhogy ott lenne rá erre is hely, meg ott lenne egy ilyen nyitott rész is ez a terv. Ötletem.
1: Illetve akkor a zöldellő zugló mögötti területre is, ahogy mondod, akkor lehet, hogy ott
2: és a zöldellőt, illetve jó lenne bővíteni a padlizsánt is, és mert ott is van még mellette hely, tehát bőven van igény az a helyzet.
1: Zuglóban. Jó, akkor érdemes rátok figyelni, igen, mert igen, a zuglóba fog történni egy csomó minden, igen. Gazdagrét.
3: Mi egyrészt, hogyha elmegy ez a hőkupola, meg a következő is, akkor szeretnénk egy ilyen beszélgetős szalonnasütést tartani akár a kertagok részére, másrészt pedig meg szeretném beszélni a kertagokkal, hogy augusztus végén vagy szeptemberben tartsunk egy nyílt napot, mert tavaly szeptember végén volt a megnyitója, a hivatalos megnyitója a kertnek, és akkor jó lenne idén is így megmutatni a környékbelieknek, vagy akár a Budapest akármelyik részéről érkezőknek, hogy mi ott vagyunk, és hogy mit csinálunk, mik a terméseink, ez tavaly is így népszerű volt. Jött tudni, hogy a fővárostól is jöttek képviselők,
1: meg volt kóstoló.
3: Így van, az önkormányzattól is, most különlegesebb paradicsomok vannak, mert tavaly nem nagyon volt paradicsom, de most nálunk is van például a fekete paradicsom, úgyhogy bízom benne, hogy ez sikerül megszervezni.
4: Nektek van valami honlapotok, vagy Facebook csoportotok, vagy hogy lehet titeket megtalálni?
3: Így van egy honlapunk, gazdaretkert.hu.
1: Tehát ez nagyon fontos, bocs, hogy nem gazdagrét, hanem gazdarét, ahol titeket megtalálnak.
3: Így van, gazdarét, de hogyha beírják, hogy gazdagrét kert, akkor is nyilván előjön a keresőből, és ott van e-mail címünk, illetve várólistán szereplők rajta vannak egy hírlevelükkön, úgyhogy őket ott elérjük, és úgy gondoltam, hogy majd kiplakátolom a környékbeli közösségi kertekhez is, hogy tudjanak róla.
4: És aki egyébként szeretne ilyen közösségkertben parcellát így részt venni ebben az egészben, van valami kert adatbázis, vagy valami ilyesmi, ahol ezek a közösségkertek így össze vannak egy ilyen gyűjtve, hogy mindenkinek saját maga kell, hogy kikutassa az internet bugyraiban, hogy a kerületében van-e például.
3: Minket meg szoktak találni a honlapunkon keresztül, az e-mail címünkön, és van egy közösségi kertekről egy adatbázis is, úgy tudom.
2: Egyébként Újbudán hány közösségi kert van?
3: Elég sok.
2: Igen?
3: Igen, van egy egyesület, amelyik támogatja a többit, hogy ők, de azok önkormányzati fenntartásúak. Aha. Mi vagyunk az egyedül fővárosi fenntartásúak. Úgyhogy az őrmezői van közel hozzánk, ahol egy jó csapat van, velük szoktam egyeztetni az ottani

0: kertvezetővel, van egy másik a lakótelepe társas házak között, de ott nincs igazán közösség, ott nincs is kit kerestem igazából, úgyhogy azt én sajnálom, úgyhogy remélem, hogy majd őket is most meg tudjuk hívni, és akkor megismerkedünk velük is.
1: Jó, hát nagyon sok sikert kívánunk nektek, és tényleg én mindenkinek nagyon jó szívvel ajánlom, hogy így nézze meg akár csak így a neten képeken, szóval, hogy így elképesztő változáson mentek keresztül ezek a területek ez alatt az egy év alatt, szóval tényleg ilyen nagyon vonzó, nagyon reménykeltő, meg nagyon szép, szóval az embernek így tényleg megjön a kedve hozzá, úgyhogy akik szeretnének kertészkedni azoknak, hát az a jó hírünk, hogy reméljük, hogy egyre több lehetőségük lesz Budapesten. És akkor lejárt az adásidőnk, még egy hírt engedjetek meg, hogy bemondjak. Mostanában elég sokat foglalkoztunk az elmúlt adásokban, hogy most volt az első fővárosi utcazene fesztivál, a Budapest Play, és hogy elhangozzon ez is, hogy augusztus 8-án szombaton 17:30-tól a Fény utcai piacon lesz a hivatalos díjkiosztó, és ez egy nyilvános esemény, úgyhogy el tudtok rá menni, szóval, hogyha kíváncsiak vagytok, hogy sikerült, meg kik nyertek, meg egyáltalán az első Budapesti utcazene fesztiválon, akkor szombaton 17:30 a Fény utcai piac előtt. És nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok ma a Kendének külön is, és a vendégeinknek köszi, jövő héten pénteken is lesz utcarádió, kövessetek minket, és Dani, neked külön köszi, hogy akkor itt a keverőpultnál is segítettél. Sziasztok!
2: Sziasztok! Köszi a lehetőséget! Sziasztok!
0: Köszönjük!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Pizai Egyetem repülőmérnök hallgatói több hónap alatt létrehozták a világ legnagyobb, 7 méter hosszú, 20 méter szárnyfesztávú papírrepülőjét, írja a CEDEMI Science. Egy ekkora hajtogatott papíralkotmány meghallana, elcsavarodna a saját súlya alatt. Az Icarus tehát vitorlázógép, melynek belsejét papírgerendák és bordák merevítik, stabilitását előső, hátsó él és egy farok rész adja, szárnyai belsejét mégse egy szerkezet szilárdítja. Súlya 28,49 kg, ám építése során 300 kg papír és 60 kg ragasztó fogyott el. Egy alig 3 méter magas állványról kézzel elindítva az óriás papírrepülő simán siklott a levegőben, majd 59 métert megtéve lágyan ért földet, miáltal bekerült a Guinness rekorderek közé, ad hírt a HVG. Az úgynevezett trópusi éjszakákon a hőfok hajnalra sem csökken 20 Celsius alá, szervezetünk képtelen kipihenni magát, alvászavar, stressz lép föl. Megterhelés szempontjából mérvadóbb a minimum hőmérséklet, mint a napi csúcsérték. Kis Anna és Pongrácz Rita, az ELTE meteorológusai, a Huklim adatbázis 1971-től mért adatait vizsgálták, tanulmányuk a másfél fok portálon jelent meg. Az ezredforduló óta háromszor gyakoribbak a trópusi éjszakák. 1990-ig a 11-16 Celsius fokos napi minimumok voltak jellemzők, 2006 és 25 között már a 13-17 fok közöttiek. A városi hősziget hatásnak is kitett Budapest belterületén 1971 és 90 között átlag évi 6 trópusi éjszaka fordult elő, az utolsó két évtizedben 17, közli a Telex. Az OpenAI az ellene indított szerzői jogi perek és a vetétás Anthropicra rótt $1,5 milliárd bírság hatására úgy döntött, titkon kivezeti szolgáltatását. A ChatGPT-vel immár nem lehet híres, élő vagy elhunyt szerző stílusában szöveget iratni. Az intézkedésre az Ars Technica folyóirat figyelt föl, az Engadget portál pedig kiderítette. Halott író modorára néhány hónapja még elfogadott kérést a chatbot. Aki gépet akar dolgoztatni a saját agya helyett, mostantól a szerző neve nélkül a stílusjegyek körülírásával próbálhat átcsúszni a rendszeren. Ám a kapott szöveg, tisztelgés, másolat rendre laposabb az eredetinél. Hiányzik belőle annak íve, lendülete és kifejező ereje. Éppen az, amit elirigyeltünk. Írja a Euronews.
0: Ezek voltak a hírek.

Camus számomra a határhelyzetek írója. Gondoljatok bele. Algis szegény negyedéből a világ csúcsára. Az irodalmi élet egyik sztárja lett belőle. Elkötelezett baloldali, de ha kizárják a 30-as években a pártból. Filozófus, író, szerintem ő maga se tudta eldönteni. Az elkövetkezendőkben olyan részeket olvasak föl, ahol a hőségről ír. Ami nagyon fontos, hogy a hőség számára nem egyszerűen csak egyfajta ábrázolás vagy valami külső környezet, hanem egyben mindig emberi határozatokat is jelenik meg. Ilyen értelemben valamiféle bensővé tett külső jelenség. Először a hitehagyott vagy egy zavaros elme című novellából pár részt, utána a közön egyik legismertebb részét, ami szintén a hőséggel kapcsolódik össze, majd pedig részletek a testisből. Ez a mai program.

a hite hagyott részlet. A nap még magasabbra hágott, a homlokom égni kezd. Körülöttem tompárokok ropognak a kövek, csak a puskacsöve hűvös, hűvös, mint a rétek, mint hajdal az esti eső, amikor csendesen főtt a leves, s ők vártak rám, apám és anyám, akik néha rám mosolyogtak, talán szerettem is őket. De ennek már vége, hőfátyol szállunk fölfelé az ösvényről, gyere csak, hittérítő, várlak, most már tudom, hogy kell válaszolni az üzenetre. Új mestereimtől megtanultam a leckét, és tudom, hogy igazuk van, le kell számolni a szeretettel. Amikor megszoktam Algírban a papneveldéből, másmilyennek képzeltem ezeket a barbárokat. Csak az volt a biztos képzeletemben, hogy gonoszok. Elloptam a házgondnokság kasszáját, levetettem a csuhát, átkeltem az alkaszon, a fensíkon és a sivatagon. A transzaharai járat sofőré gúnyolódott rajtam, ne menj oda. Már ez is nyitott ezekbe, aztán a homokhullámok 100 meg 100 kilométeren át, amint borzasan előnyől múlnak, meg visszahúzódnak. Ahogy a szél hajtja őket, majd megint a hegység, csupa fekete szírt, csupa metsző él, akár a vas, utána vezető kellett, hogy átkeljek a Varnokavics forróságától bőbölő, 1000 tüzesen felszikrázó tükörtől perzselő, végtelen tengerén idáig, a feketék földje és a fehér tartomány határáig, ahol a sóváros emelkedik. A vezető ellopta a pénzemet, mert én a jóhiszemű, az örök jóhiszemű megmutattam neki. Elagyabugyált, de elvezetett az ösvényre éppen ide. Itt az út, te kutya, volt szerencsém, menj, menj, csak ott majd megtanítanak. És bizony meg is tanítottak, olyanok akár a nap, amely sose hagyja abba. Csak éjszaka, örökké csak sújt, ragyogással, büszkeséggel. Most is keményen sújt le rám, nagyon, de nagyon keményen, földből kipukanó tüzes láncsainak döfésével. Jaj, enyhelyre, enyhelyre, már a nagy szikla alá, mert mindent összegabajodik.

Albert Camus, a hite hagyott második részlet, ismét csak a hőség. Micsoda zagyvaság, milyen kicsi nagyobb a hőség, én izzadok, ők sose, most már az árnyék is áthevül, érzem a napot fölöttem a kövön, csak paskol-paskol minden kövön, mint a kalapács. Ez ám a muzsika. A délidő roppant muzsikája, a levegő és a kövek rezgése 100 meg 100 kilométeren át. Hallom a csöndet, mint egykor rég. Igen, évekkel ezelőtt ugyanez a csönd fogadott, amikor az őrük hozzájuk vezettek a napsütésben a tér közepére, ahonnan fokozatosan emelkedtek a körkörös teraszok a harsány kék ég felé, amely mint fedő nyugodott a medence peremén. Térd lelőktek. Ott voltam a fehér pajzslapány mélyén, szemembe döftek a só és a tűz kardjai, melyek minden falból előmeredtek. Sápat voltam a fáradtságtól, a fülem vérzett, mert a vezető ödevágott, ők meg azok a nagy fekete emberek csak néztek rám szótlanul. A nap dereka felé járt az idő. A vasnap csapásai alatt hosszan zengett az ég. Ez a fehér ízásig hevített bádoglemez, egyre csak az a csend, ők csak néztek. Az idő múlt, csak néztek szakadatlanul, én meg nem álltam a tekintetüket, mind jobban ziháltam, végül sírva fakadtam, s ők egyszerre csendben hátat fordítottak, és elmentek, együtt, mindannyian egyfelé. Ott térdelve csak fényes, sós lábukat láttam a vörös és fekete szandálban, amint föllébenti a hosszú komor ruhát, a lábúj kissé fölterderül, a sarok puhán a földre toppan, és amikor a tér kiürült, elvonszoltak a fétisházába.

Camus, a közöny. Gyergyai Albert fordítását használom. Első részlet, a temetés. Mama temetése. Úgy éreztem, mintha a menet kicsit gyorsabban haladna. Körülöttem egyre ugyanaz a tájék, ragyogó nappal telítve. Az ég fénye már tűrhetetlen volt. Egy bizonyos idő múlva az út olyan részére értünk, amelyet nemrégiben javítottak. A napfény felpattogtatta a kárpányt. Lábunkkal belemélyedtünk, és most fénylő húsát is feltártuk. A kocsi felett a kocsis bőrkalapja, mintha csak ugyanebből a fekete sárból készült volna. Kicsit tétován éreztem magam a kék és fehér fényű íjég, és az egyhangú színek, a felnyílt kátrány ragadó sötétje, a ruhák fakó feketéje, és a kocsi fényes lakja között. Mindez, a nap, a bőr és garanyszag, aztán a lak és a tömjén illata, és az álmatlan én fáradtsága egészen összezavarta a szememet és a gondolataimat. Még egyszer hátrafordultam. Perez még igen messze volt, szinte belevesztett a forróság felhőjébe, aztán már nem is láttam. Kerestem a tekintetemmel, s láttam, hogy letér az útról, és átvág a mezőkön. Észrevettem azt is, hogy előttem az út elfordul. Megértettem, hogy Perez úr jól ismerheti a vidéket, és azért vág át a mezőn, hogy utolérhessen bennünket. A fordulónál csak ugyan érte a menetet, aztán megint eltűnt a szemünk elől. Újra átvágott a mezőn, és ezentúl még többször is. Én megéreztem, hogy a vér erősen lüktet a halálkókomban.

Ugyanolyan nap volt ez is, mint amikor eltemettem anyámat. És mint akkor, most is fájt a homlokom. És minden egyszerre lüktetett a bőr alatt. Mivel már nem bírtam ki ezt az égést, egy lépéssel előrébb mentem. Tudtam, hogy ez ostobaság. És hogyha egy lépéssel tovább megyek, nem szabadulok meg a naptól. Mind a mellett egy lépést tettem, egyetlen lépést előre. És ezúttal bár fel sem kelt, az arab kihúzta a kését, és mutatta a napfényben. Az acél felvillanó fénye, mint egy hosszú szikrázó penge, úgy érte a homlokomat. Ugyanekkor a szemöldök verejték egyszerre ráhult a szemhéjamra, és mindkét szememet langyos és sűrű fátyollal borította. E könny és sófüggöny mögött egyszerűen megvakultam. Már csak a nap cintányérját éreztem a homlokomon, és egyben határozatlanul a késből felvillanó fényes kardot állandóan velem szembe. Ez a lánga légő kard egyszerre marta a szempilláimat, folyton válkált fájó szememben. Akkor aztán minden megingott. A tenger felül sűrű és lángoló lehelet áradt. Úgy éreztem, hogy az egész ég széltében megnyílik, tűzesőt hullat a földre. Egész lényem megfeszült, és görcsösen szorongottam kezemben a revolvert. A kakas engedett, odaértem a cső sima fémtestéhez, és ekkor kezdődött el minden, abban a száraz, süvetítő zajban. Leráztam magamról a napot, és egyben a verítéket. Megértettem, hogy leromboltam az egész nap egyensúlyát, és egy fürdőkivételes csendjét, ahol pedig boldog voltam. Akkor még négyszer egymás után lőttem, egy már mozdulatlan testre, s a golyók úgy belemélyedtek, hogy még a nyomuk se látszott. Olyan volt ez, mintha csak kopogtattam volna röviden négyszer, bal sorsomnak ajtaján.

Folytassuk akkor a Pestissel. Város és hőség. Mi alatt beszéltek, elronott az idő. A házmester halálát követő napon sűrű köd rejtette el az eget. Rövid ideig tartó felhőszakadások csaptak le a városra. Az erős záporokat fergeteges hőség követte. Még a tenger is elvesztette mély kék színét, és a ködös ég alatt ezüstösen vagy vasszínűen csillámlott, és ez bántotta a szemet. A nyári kánikula is kívánatosabb volt ennél a nyilkos tavaszi hőségnél. A városban, mely csiga alakban építettek egy lapos területre, s melyből alig nyílott kilátás a tengerre, komor kábultság uralkodott. A hosszú vakolt falak között, a poros kirakatú utcákban, a piszkossága villamosokon mindenki úgy érezte, mintha az ég börtönében lenne. Csak Rieu öreg betege örült ennek az időjárásnak, mert győzedelmeskedett az asszony fölött. Ez az égető meleg, mondogatta, ez jót tesz a hörgőknek. Ez a meleg valóban perzselő volt, de valahogy olyan formál, mint a láz. Lázas volt az egész város, legalábbis ez a benyomás üldözte Rieu doktort azon a reggelen, amikor a Fathair utcába igyekezett, hogy részt vegyen a kotár öngyilkossági kísérleti ügyében tartandó tárgyaláson.

Folytassuk. Polgártársaink rémült szívében a hőség és a csend egyébként mindent felnagyított. Az égbolt színei, csak úgy, mint a földszagok, melyek az évszakok közötti átmenet jellemzői, első ízben váltak valamennyiük számára érzékelhetővé. Ilyetten értette meg mindenki, hogy a hőség elősegíti a járványt, és mindenki csak nézte, mind telepedik le a nyár. A sarlós fecskék sikolja az esti légben a város felett mind vékonyabbá vált. Nem volt többi arányban azokkal a júniusi alkonyatokkal, melyek kitágítják a látóhatárt a mi országunkban. A virágok nem érkeztek többé bimbósan a piacokra. Teljesen kinyíltak már, és a reggeli árusítás után sziromleveleik beborították a poros járdákat. Világosan lehetett látni, hogy a tavasz kimerült, szétinhette magát virágok ezreiben, melyek kivirultak körös körül mindenütt, és most elszúnyadni készül, mert lassan összeroskod a pest is és a hőség kettős nyomás alatt. Ez a nyári égbolt, ezek az utcák, melyeket elsápasztott a por és az unalom, épp oly fenyegető értelmet nyertek, mint valamennyi polgártársunk szemében, mint a 100 halott, mely naponta ránehezedett a városra. A szüntelen nap, az álomízó és vakációzó órák nem csalogatták többé, mint annak előtte, a víz és a test ünnepeire. Sőt, kongásuk üres volt a lezárt és hallgatag városban. A boldog évszakok ért csengése elszállt belőlük. A pest is fénye minden szint letörölt, minden örömet megfutamított.

tilos Pensioners Dub Club, sok zene, egy kis irodalom. Albert Camus Hőséghez kapcsolódó szövegeiből olvastam fel. Köszönjük a kiváló fordításokat Benhe Jánosnak, Gyergyai Albertnek és Győri Jánosnak.

Roger,

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Pizai Egyetem repülőmérnök hallgatói több hónap alatt létrehozták a világ legnagyobb, 7 méter hosszú, 20 méter szárnyfesztávú papírrepülőjét, írja a CEDEMI Science. Egy ekkora hajtogatott papíralkotmány meghajlana, elcsavarodna a saját súlya alatt. Az Icarus tehát vitorlázógép, melynek belsejét papírgerendák és bordák merevítik, stabilitását előső hátsó él és egy farok rész adja, szárnyai belsejét mégse egy szerkezet szilárdítja. Súlya 28,49 kg, ám építése során 300 kg papír és 60 kg ragasztó fogyott el. Egy alig 3 méter magas állványról kézzel elindítva az óriás papírrepülő simán siklott a levegőben, majd 59 métert megtéve lágyan ért földet, miáltal bekerült a Guinness rekorderek közé. Ad hírt a HVG. Az úgynevezett trópusi éjszakákon a hőfok hajnalra sem csökken 20 Celsius alá, szervezetünk képtelen kipihenni magát, alvászavar, stressz lép föl. Megterhelés szempontjából mérvadóbb a minimum hőmérséklet, mint a napi csúcsérték. Kis Anna és Pongrácz Rita, az ELTE meteorológusai, a Huklim adatbázis 1971-től mért adatait vizsgálták, tanulmányuk a másfél fok portálon jelent meg. Az ezredforduló óta háromszor gyakoribbak a trópusi éjszakák. 1990-ig a 11-16 Celsius fokos napi minimumok voltak jellemzők, 2006 és 25 között már a 13-17 fok közöttiek. A városi hősziget hatásnak is kitett Budapest belterületén 1971 és 90 között átlag évi 6 trópusi éjszaka fordult elő, az utolsó két évtizedben 17, közli a Telex. Az OpenAI az ellene indított szerzői jogi perek és a vetétás Anthropicra rótt $1,5 milliárd bírság hatására úgy döntött, titkon kivezeti szolgáltatását. A ChatGPT-vel immár nem lehet híres, élő vagy elhunyt szerző stílusában szöveget iratni. Az intézkedésre az Ars Technica folyóirat figyelt föl, az Engadget portál pedig kiderítette. Halott író modorára néhány hónapja még elfogadott kérést a chatbot. Aki gépet akar dolgoztatni a saját agya helyett, mostantól a szerző neve nélkül a stílusjegyek körülírásával próbálhat átcsúszni a rendszeren. Ám a kapott szöveg, tisztelgés, másolat rendre laposabb az eredetinél. Hiányzik belőle annak íve, lendülete és kifejező ereje. Éppen az, amit eliridelünk. Írja a Euronews.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Kormos István, a muzsikás kismár. Hol volt, hol nem volt, volt egy ember, annak pedig sok jószága. Földje, háza, volt csordája és ujjája, birkanyája, nagykonnája, számolatlan, mint az erdő, messzi látszó, mint a tenger. Disznó kunda közepén egy kis kurta farkú malac, amolyan épp három arasz, híre göndör, farka pöndör, kicsike növendék disznó, élt a legelő fűvén. Ejha, dehogy élt, épp hogy éldegélt, mert csak néha naplekelt. Volt egy csöpke pikulája, csodálatos muzsikája, fújta széltibe hosszába, fújta az a három arasz kurta farkú göndörmalac. Nem volt az evésre gondja, nem kínoszta éhe szomja, mert a pikula fújásba olyan nagy örömete. Háj, de szépen muzsikált! Nem fújta még soha malac, lehetett bár 70 arasz, soha úgy a pikulát. Rillárom, tallárom, zengetát héthatárom, de a gazdája mérgesen fancsalgott a pikulára, a gyönyörű muzsikára, azt latolgatván magában. Itt egyek,
1: ha a malac nem eszik,
0: ugyan nem növeked, nem lesz belőle hízó.
1: Jó, 200 kiló. Hát akkor levágjam most.
2: Vesszen az a három orosz, muzsikás, göndörke malac. Kondérbe az aranyost.
0: Fülön fogta?
2: Hé, gyere!
1: Lesz belőle, pecsenye.
0: De az a három arasz, szőre göndör, farka pöndör, kicsike növendék disznó, muzsikás csöpp kis malac gazdájának így felel.
3: Abból ugyan nem eszel. Inkább világgá megyek, de a kondérodban gazdám, pecsenye, én nem leszek.
0: Ránt egy jókorát magán, istentelen igazán, gazdája földre üle, és amikor földre huppan ki, marka közül kicsúszad. Hopsza! Ki a három arasz muzsikás göndöri malac balfüle? És a malac messze fut. Be se csukta a kaput, Isten neki fakereszt, szalad a göndöri malac országútra egyenest. Országúton megpihen, töprenkedik elégyen.
3: No, kis malac, mit csinálsz? Eztán merre muzsikálsz? A nagyvilág előtted, lehet udvari muzsikus belőled. A király várába menj, király előtt megjelenj. Játsz neki a pikulán, emes csodás muzsikán, s mindjárt nyakadba borul, mert két királyi fülével kis malacot muzsikálni nem hallhatott még sehol.
0: Megy, megy, megyeget, országúton lépeget, pikuláját fújja, fújja, ha bevégzi. Kezdi újra, tillárom, tallárom, zengetát hét határon. Áll elé egy pici nyúl, kérdi tőle jándorul.
3: Kis malackomám, hova?
0: Feleli a három arasz, muzsikás göndöri malac.
3: Megyek a király elébe, király vár főterére, udvari főpikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora.
0: A nyulacska kérleli.
3: Kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Te muzsikálj pár minótát, tartom eléved a kótát. Gyere velem, nem bánom. Udvari almuzsikusnak jó nyulacska pajtásom.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már kettesben lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndörmalac. Szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája, játszhat ő akármi nótát, ha anyul tartja a kótát. Tillárom, tallárom, zengettát hét határon. Egy kis borjú arra sétál. Füle a csodától szétál. Kérdi.
4: Hé, komák, hova?
0: Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac.
3: Megyünk a király elébe, király vár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi fő muzsikásnak, mert annak van jó sora. Anyu tartja majd a kótát, ha én csodás pikulámon rákezdek valami nótát.
0: A kis borjú is kérleli.
4: Kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Meglásd, tétlen nem ülök, hogyha fújok pikuládat, csodálatos muzsikádat, én majd közbebődülök. Ide figyelj, így szól egy jó nagy bőgő.
3: Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak, jó kis borjú pajtásom.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már hármasban lépegetnek. Megyen a három alasz, muzsikás göndörmalac, hol az úton pikulája, csodálatos muzsikája. Kezdhető akár minótát, ha nyújtatja a kótát, a kis borjú. Szól akár a nagy bőgő, villárom, tallárom, zenget át két határon. Egy csikú is ugra-bugra, elégült dobban az útra, kérdi.
2: Hé, komár, hova?
0: Feleli a három arasz, muzsikás göndöri.
3: Megyünk a király elébe, királyi vár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi fő muzsikásnak. Mert annak van jó sora, amúgy tartja majd a kótát, ha én cudás pikulámon rákezdek valami nótát.
0: Kis borjú, a nagy bőgő, brumog mélyen. A csikó is kérleli.
2: Kis mászkomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Ha te fújod a pikuládat, a nyúl tartja a kótádat, nagy bőgő a borjú lesz, dobos nélkül mit kezdesz? Én majd közben dobbantok, patáimmal koppantok.
3: Gyere velem, nem bánom, udvari a muzsikásnak. Jó kis csikófajtásom.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már négyesben lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndörmalac. Pikuláját rengeti, kótát a nyúl tartja neki, a kis borjú. Szól akár a nagy bőgő, a csikó meg. Dobban, patájúval közben koppan, pillárom, tallárom, renget át hét határon. Egy kis senge, ifjú kecske, kecske, gida, szól meglegve. Ki? Komák? Ugyan hová? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac.
3: Megyünk a király elébe, királyi pár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi főmuzsikásnak. Mert annak van jó sora. A nyúl lesz a kótásom, nagy bőgős a kisborjú, a csikó meg a dobos.
0: A gida is kérleli.
5: Is malackom el, vigyél el.
0: Jól tudnék segíteni. De pikulás, nyúl a kótás, borjú bőgős, csikós, dobos, én majd énekelgetek.
3: Gyere vele, nem bánom, udvari a muzsikásnak, kecske gida fajtásom.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már ötösben lépegetnek, királyi vár kapujához közelednek. Megyen a három arasz muzsikás öndörmalac, zengeti a pikulát, tartja a nyúl a kótát. Közbe bűv a kis borjú, dobbant rá a kis sikó, kecske gida mekeg rá, ihajlá, csohajlá. Királyi vár elé érnek, vár kapuján mind beérnek. Elébük egy őr kiáll. Kérdezi a három arasz, muzsikás göndöri malac.
3: Merre székel a király? Hozzájöttem pikulásnak, udvari főmuzsikásnak.
0: Feleli az őr.
2: Hajhaja, nagy a királyunk baja. Nem kell annak pikulás, se udvari muzsikás. Olyan beteg föl se kell, ha kérdezik, nem felel. Ha egy nagyot nem nevet, még ma meghal, úgy lehet.
0: A nosza a három arasz szőre, göndör, farka, pöndör, kicsike, növendék, disznó, muzsikás, csöpp, kis malac, a királyhoz bekopog. Hát az csak ugyanaz ágyban vacogó foggal forog, olyan beteg föl se kell. Kérdezheti a kis malac, nem felel, csak sóhajtoz.
6: Nem kell semmi, hogyha nem tudom nevetni.
0: Szól a kis malac.
3: Uram, tehetsz egy próbát ugyan? Szállj ki az ágyadból végre, s nézz az erkéről, a térre.
0: Azzal fut, hopsza le, a térre jut. Az erkére a király fogva-cogva de kiáll. Királyi vár főterén, térleges legközepén, ott áll a három arac, muzsikás göndör malac, Sikkad a pikula, zeng a csodás muzsika, a nyúl tartja a kótát, fújja fennem a kismalac, oj, de hogyan a nótát, a kis borjú. Szól akár a nagy bőgő, a kis csikó. Dobban patájval, közben koppan, kecske gida.
5: Meg, meg. Hely, ha felséges királyom, jól megnevett lek.
0: Killárom, tallárom, zengett át hét határon. Zeng a király nevetése ama csudás muzsikától. Megszövem hét határon, így szól.
7: Udvari főpikulásnak most azonnal itt maradt. A nyúl lesz a kótászó, a bőgősöd, a kézbólyú, a csikó, a doboszó, énekesnek a kis kecske.
0: Itt a vége, hús, a muzsikás kis.

0: Nyúlházikó. Cseremisz népmese. A nyúl házat épített magának. A ház pompás volt, bár kicsike. Minden volt rajta, ahogy illik. Tető is, ablak is, ajtó is. Felépítette a nyúl a házát, és elfutott vendégségbe, még az ajtót is elfelejtette bezárni. Amíg őkelme vendégségben vigadozott, az üres házba betévedt az erdei tücsök.
1: Cirip, cirip, cirip, cirip, cirip.
0: Fújta a nótáját.
1: Takaros házikó.
0: Azzal lefeküdt a lócára, és elaludt. Hazatért a nyúl, és ő is a lócára heveredett. Feküdt az egyik oldalán, majd a másikra fordult, és véletlenül megnyomta a tücsköt.
1: Cirip.
0: Sziszent fel a koma.
2: Hát ez meg mi?
0: Rémült meg a nyúl, és kiugrott a házból. A gyáva nyúl az úton ugrándozott, és csak úgy húlt, potyogott a könnye. Ekkor találkozott egy medvével.
3: Miért sírsz, te nyúl?
2: Valamelyik vadállat betelepedett a házikomba. Nem is tudom, mi lesz velem most télen.
3: Sose búsulj, segítek én rajtad.
0: Elindultak kettesben a nyúl házikója felé. Amikor odaértek, elbődült a medve, ahogy csak a torkán kifért. Amint a tücsök meghallotta a medve bömbölését, nyomban válaszolt rá.
1: Cirip, cirip, cirip, cirip, trrr, trrr.
3: Ki tudja, ki mindenki lehet oda benn?
0: Fülelt a medve, aztán elinalt az erdőbe. Magára maradt a nyúl a házikója előtt. Nézett jobbra, nézett balra, majd megint sírva fakadt. Kis idő múltán megint az úton ugrándozott a nyúl, és csak úgy potyogott a könnye. Ekkor összetalálkozott a rókával.
4: Nyúszókám, pajtársam, hová szaladsz? És miért sírsz?
2: Jaj, rókakóma, nincs már nekem házacskám. Valamilyen vad állat bevette magát, és ki nem megy belőle.
4: Segítek én rajtad, nem hagylak el a bajban soha.
0: Elindult a kettesben a nyúl házikója felé. A róka egyenesbe megy a házba, csapkod a farkába, s mérges hangon kiáltja.
4: Hé, hey, aki a házban van, kifelé, de szaporán. Ha nem megy ki szép szerével, megkarmolom a körmömmel, megharapom a fogammal.
0: A tücsök így válaszolt a rókának.
1: Cirip, cirip, cirip, cirip.
4: Ki tudja, ki lehet, mi lehet oda bent.
0: Hülelt a róka, aztán elfutott az erdőbe. Nézett jobbra, nézett balra a nyúl, aztán megint elindult ugrándozva az úton, és megeredtek a könnyei. Ekkor találkozott a kakassal.
5: Nyulacskám, cindorám, miért sírsz?
2: Jaj, kakas barátom, nagy baj szakadt rám. Egy-kettőre itt a tél, a házikomba meg valamilyen vadállat telepedett meg. Se engem be nem enged, ki adott kergetni a medve, ki a róka, de egyik sem bírt vele.
5: Sose búcsúj, barátom, segítek neked.
0: Elindult a kettesben a nyúl házikója felé. Körüljárta a kakas a házikót, megnézte mindenfelől alaposan, és a következő nótára zendített.
6: Bezárlak.
5: Helyet veszem, levárlak.
0: A tücsök nem jött ki a házikóból. A kakas a küszöbre állt, és újra rákezdte.
5: Kakasító, bezárlak. Helyet veszem, levárlak.
0: A tücsök így válaszolt a lócáról.
1: Cirip, cirip.
0: A kakas felugrott a lócára, a csőrébe kapta és lenyelte a tücsköt. Boldog volt a nyúl, két hátsó lábára

Azzal elnyargalt az erdőbe. Ezután a nyúl nem is tért vissza többé a házikójába, és újat sem épített. Azóta nem él házikóban, hanem csak úgy egyszerűen a bokor tövében.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a kognitív találkozónk Kornél bátyóval.
1: Sziasztok!
0: Én pedig Borbála vagyok, és valószínűleg a zörgés-börgésekből már kitalálhattátok, hogy konzerv létezésben vagyunk most éppen, úgyhogy nem tudtok betelefonálni sajnos. Hát Kornél egy hivatalos családi jelenésen van jelen Törökországban.
1: Jelenés lettem.
0: Mert egy jelenés megjelent a Ankarában, úgyhogy ez most ezért van így. Én meg éppen a kutyáidra vigyázok, úgyhogy lehet, hogy lesznek még ilyen közben nyargogások is. Azt majd meg
1: ezt hallottam, egy kicsit hisztisztek az elején.
0: Hát igen, a fülhallgatómat keresgéltem, és
1: ja,
0: nem tudom, miért tették, hogy hova tűntem el. De ez a telefondi, ez jó, ezzel nagyon jól ki lehet őket ütni. Igazából én még életemben nem értem együtt légkondival, de hogy... És azon nem akarok aludni, ahogy bekapcsolom. hogyha nem kapcsolom be, akkor meg idegrohamot kapok az állandó 30 foktól, mert bekapcsolom, akkor meg alvás.
1: És próbáltad beállítani a hőmérséklet, mert beletálltam 30-ra, és akkor nincsen ez a K.O.
0: A 30-ban, még agyfőforrás van, tehát nekem a 29.
1: Ja, aha.
0: 28 az, ami... Igen, abszolút, csak nem tudom, szerintem a zúgása, vagy ahogy a levegőt nyomja, lehet, hogy arra vagyok érzékeny.
1: Nem, teljesen átérzem, tehát van egy olyan hulláma, egy zúgása, ami ad egy ilyen kicsit meditatív alapot, ami nyilván elandalítja az embert, ezt átérzem persze.
0: Nem túl konstruktív, igen, tehát én napon keresztül próbáltam. Jó, akkor most fel kell készülni szépen az adásra, tessék elővenni a jegyeteket, mert minden... Az elővétel ez még ment is, de hogy utána csak azt vettem észre, hogy valamire föl kellek, ugye a kutyák valamire vannak. Na igen, úgyhogy hát ez most ilyen, de szerintem így a világ egy része az most így ilyen állapotban van. Mondjuk, hogy most pont Ankarában nem annyira, mert hogy az inkább ilyen hegyesebb.
1: Igen, itt nekem tűrhet, igazából amikor megérkeztem, akkor már észre, hogy ez itt sokkal jobb hőmérsékletre, meg mindenre, mint Budapesten. Viszont aki meg itt van, annak meg ez a rossz. Tehát, hogy valahogy ez a nem tudom, én nekem is mindenkit azt hallom, hogy hú, milyen rohadt meleg van. És igazából úgy, hogy ez nagyon jó, mert
0: ahhoz nem is tudjátok, hogy mit jelent az,
1: hogy meleg. Igen.
0: Amúgy azért az egy fantasztikus dolog, eddig ilyen mindenféle fura social médiás videokonferencia híváson keresztül próbáltuk meg fölvenni ezeket a konzerves adásokat, és iszonyat elcsúszások volt, de egy több másodperces, annyira nehéz volt tartani így egy beszélgetés, amúgy is nehéz egy videóba, de hogy meg pláne, de most ha végre rászántam magam, hogy kipróbáljuk ezt a Videó Ninja nevű dolgot. És
1: egyelőre nekem is tetszik.
0: Ingyen van, ezért nem érzem úgy, hogy ez ilyen nagy reklámozása lenne, mert hogy most ingyen van. És fantasztikus, tehát tényleg olyan, mint hogyha így itt beszélgetnénk, úgyhogy ez most el kell mind hagyni megnyugvás, mert amúgy elég is stresszes, amikor ilyen távolsági fölvételeket csinálunk. Na jó, akkor kezdjünk bele, hát még egy kis visszatekintés az előző adásra, hogy fölmerült egy olyan téma, hogy mint az adás elején, igazából egy olyankor szoktunk így visszautalgatni az előző adásokra, hogy a környezet hatása, a környezet az, hogy meghatározza egy ilyen lelket, úgymond, tehát hogy mondjuk a napos óráknak a száma, vagy a domborzat, az valahogy mind, hogyha saját tapasztalatok alapján befolyásolhatná azt, hogy úgy általában milyen az embereknek a hozzáállása dolgokhoz. Ez nyilván hogy a spanyol és holland, de most már a török tapasztalataid alapján. Hát mondjuk azért neked voltak még ilyen angol ír tapasztalataid is, és így ezekből rajzolódott ez ki. Igazából a hollandokra mondtad leginkább, tehát ott tűnt föl szerintem először, tán, hogy olyan laposak, mint amilyen lapos az osztály.
1: Igen, az volt az első.
0: És nem olyan mélyek, mint amilyen mélyen van a tengerszint alatt.
1: Mondjuk ezt én nem tettem hozzá, de lehet, hogy van benne valami, igen. Nem, semmi, mondjuk.
0: Hogy itt nem tudtuk nagyon szétválasztani, hogy most ugye napos órák alapján kéne ezt megközelíteni, vagy a domborzat alapján, hogy egyáltalán, tehát hogy hogyan, mi lenne az a megfelelő kérdés, hogyha ezt így kutatni szeretnénk. Tehát, hogy az egy dolog, hogy most vannak ilyen tapasztalatok, igazából már a laposságnak a fogalmát is érdemes lenne egy kicsit alaposabban megfogalmazni.
1: Nem, igen, mert ez így hangzatos, meg jó, meg nem tudom, meg lehet mondani, meg vicces, de közben meg mit is akarunk ezzel mondani konkrétan, hogy mit jelent ez nekünk. Igen, ezen
0: igen, vannak olyan szavak, amikre így rá lehet hangolódni. Tehát, hogyha valaki azt mondod, hogy laposak, vagy mert ugye NL a logójuk, Nederland, de hogy igazából az Norluftot is jelentett, hogy csak lebegő van bennük. Ez is szerintem még te poénkodtál ezzel anno. Tehát, hogy ezekre rá lehet hangolódni, hogyha valakinek vannak ilyen tapasztalatai, de hogyha már úgy jobban meg kellene fogalmazni, vagy mondjuk egy kutatási kérdéssé kellene alakítani, akkor az már úgy kérdőjeleket vett föl, hogy akkor hogyan is lehetne ezt így jobban behorgonyozni olyan fogalmakba, amik aztán amikre egy kutatás föl lehet építeni, amit számosítani lehet aztán, például, tehát hogy összehasonlíthatóvá váljon mondjuk olyan
1: Laposági faktor.
0: Abszolút. Tehát, hogy amit én találtam, hogy leginkább ezt a Big Five személyiségmodellt szokták használni ilyesmire, és ez az egyik ilyen legelterjedtebb a személyiségpszichológiában. Nem vagyok pszichológus, és nem tanultam ilyesmiket, csak úgy nagyjából vannak én elképzeléseim ezekről a dolgokról, tehát igazából ebben lehet, hogy érdemes lenne azért egyszer belemenni, hogy ezt hogyan kell rendesen használni. Úgy kell elképzelni, hogy mondjuk így öt faktor tartozik ide, extraverzió, barátságosság, lelkiismeretesség, érzelmi stabilitás és intellektus. És akkor ezeknek is vannak ilyen skálái. Tehát, hogy mondjuk a barátságosságnál akkor lesznek olyanok, akik nagyon barátságosak, és olyanok, akik nagyon barátságtalanok, vagy ez lehet udvarias, udvariatlan, vagy jó természetű, ingerlékeny skálán is megfogalmazni. Lelkiismeretességnél például egy szorgalmas, vagy lusta, felelősségteljes, felelőtlen. Tehát, hogy ezek ilyen, ez az öt személyiség vonás, ami alapján is föl lehet rajzolni nagyjából a személyiségek közötti különbséget, hogy ezek között a faktorok között a különböző skálákon hogyan helyezkednek el az egyes személyek, és akkor nyilván egy nagyobb társadalmi csoportokra is lehet ezt használni, átlagolni, meg mindenféle statisztikai varázslatot.
1: Nem, ez annyira veszélyesen hangzik nekem néha. olyan furcsa érzéseim vannak ettől, amikor ilyen kategorizálásokról beszélünk. De ez létezik. Csak mindig valahogy olyan kicsit furcsa, hogy nem tudom mihez hasonlítsuk, de kicsit olyan, nem akarom azt mondani, hogy fasisztai, de hogy kicsit olyan érzésem van, amikor megpróbáljuk dobozokba betenni az embereket, és de közben miért ne, az emberben nyilván benne van az, hogy megpróbálja a patterneket felismerni, és miért ne ismernénk fel a patternt, amikor látunk valamit, és esetleg érdekesnek tartjuk, mint hogy itt is igazából.
0: És akkor az, amikor te laposnak hívod a nordovkákat, akkor
1: az is veszélyes.
0: Tehát, hogy igazából ott ugyanúgy elragyolsz, és csak egy ilyen általános képet
1: persze.
0: rájuk. De amúgy ez hogy fasisztoid vagy nem, abszolút értem amúgy, hogy ez miért jutott ez az eszedbe róla, mert hogy ugye tehát az egy alapvetően bennünk van a mi és őknek a megkülönböztetése. Szerintem a korábban erről beszéltünk hogy
1: igen.
0: Vannak ezek a mag fogalmak valahogy, ami már a csecsemő korban jelen vannak. Tehát amik valamilyen szinten segítenek egyáltalán fölépíteni egy ilyen alapvető világképet, ami alapján elindulhat a tanulás, és a fejlődés, és a tapasztalatoknak a beépítése. Uh-huh. Tehát igazából nem létezik olyan nagyon, hogy így nincsen semmi. Tehát egy nem üres lapként jelenünk meg a világban. Mert hogy ez nem is logikus ezt elképzelni, mint hogyha üres lapként lennénk, mert hogy akkor meg hogy miből építkezzünk, de mit kezdünk, akkor az a rengeteg infó valami elkezd minket ostromolni abban a pillanatban, hogy kinyitjuk a szemünket, meg a fülünket. És akkor ezeknek, hát ez olyan, mint például a fizikai folytonosság, ilyen például, tehát hogy azt nagyjából hogy tudják követni a csecsemők, hogy a létezés az egy folytonos dolog, és hogy azt várják, hogy a dolgok ne tűnjenek el csak úgy, meg hogyha eltűnnek valami, tehát takarásra kerül egy tárgy, akkor onnan kijöjjön egy idő után, tehát hogy olyan nincs, hogy az csak így semmivé válik. Meg ilyen alapvető geometriai tudás, erről nem tudok most hirtelen példát mondani, de vagy egy-két három számig, azt hiszem a számosságnak a fogalma is már kialakult, így nagyon korán. Ugye a szociális információknak a követése, a szemkontaktus keresés, a mutató kéznek a követése. És ide tartozik igazából a mi és őknek a megkülönböztetése is. Tehát, hogy már én nagyon korán kialakul az, hogy azok a típusú emberek, akik a csecsemő közelébe vannak, azoktól jobban elfogad információkat, vagy szociális jelzéseket, mint olyanoktól, akik különbözőek. Aha. Tehát, hogy ez valahol ilyen nagyon mélyen bennünk van, nyilván ez azt segítette valószínűleg így evolúciósan, hogy a csoporthoz tartozása az meglegyen, és hogy tudjuk azt, hogy kitől érdemes tanulni, kire érdemes odafigyelni. De hogy valahogy én azt hiszem, hogy ez amilyen alapvetően bennünk van, ez az, ami fönn tud maradni, vagy amit így meg tudnak lobagolni ezek az ideológiák, vagy ezért tudnak ilyen erősen, vagy ilyen végletes érzelmesen hatni, amikor ilyen csoportosítani akarjuk az embereket, mert akkor az rögtön benne van az, hogy akkor mi hova tartozunk, és ők hova tartoznak, és akkor az már is egy, mint hogy egy ilyen ellenségességet szítana, de igazából alapvetően csak arra való, hogy így meghatározzuk, hogy ki azok, akikre érdemes figyelnünk ahhoz, hogy fejlődjünk, vagy a csoportunkat össze tudjuk tartani. Mm. Ja, most ebbe az élet típusban, amiben itt élünk, Nyugat-Európában, kicsit olyan fura azért erről beszélni, mert hogy nem olyan típusú csoportokban élünk, mint amire ez kifejlődött amúgy. Hát a szűk családi kör az, akivel igazából egy gyerek szorosabb kapcsolatban van, és utána meg végtelen számú emberrel találkozik az utcákon, akikkel nem alakulnak ki ezek a természetes kommunikációs helyzetek például, vagy teljesen random, hogy mikor alakulnak ezek ki, vagy sem. Tehát egy olyan abban az időben, amikor nagyobb csoportokban éltek, vagy hát éltünk, ahol egymásra voltak a személyek utalva, ott nyilván teljesen más funkciója volt ennek. Most ez ilyen nagyon elrugaszkodó?
1: Nem, csak közben elkezdtem gondolkodni azon, hogy nem tudom, hogy ez műsorban előjöttem már egyszer, de hogy mostanában néztünk ilyen majmos filmeket, és hogy valahogy mindig az villan be, ahogyan ők a csoportjuk tagjait mennyire pátyolgatják, és mennyire fontos volt ott a kohézió, és hogy ott is megvolt az, hogy az éjszak, annak az őserdőnek az északi részén van egy csoport, és aki az északi részéhez tartozik, az oda tartozik, és aki a nyugati részéhez tartozik, az meg a másikhoz tartozik igazából. És akkor vannak ezek a területi harcok, és nem tudom, és vannak ezek az átvándorlások, hogy valamiért az egyik a csapatok az egyik tagja ott hagyja az egyik csapatot, és átmegy a másikhoz, egy külön válik, csinál egy kis frakciót, és ugye ezeket mind végig lehet gondolni szisztematikusan, hogy ez miért is van, és hogy mit csinálnak ilyenkor, és hogy bele lehet abba gondolni nyilván, hogy a genetikai frissesség megmaradjon, hogy azért kell ez a fluktuáció amúgy, mert különben túlságosan belterjes lenne, meg nem tudom. De közben, amikor megnézed a kis fejét annak az egyednek, akkor azt látod, hogy van benne egy elképzelés, hogy ő most elmegy, mert ott valami fontosat csinál, és valahogyan, meg, ahogyan így párhuzamot hozok a között, hogy az embereknél, hogy bennem is hogyan alakultak ki, és hogyan mozogtak ezek a dolgok, hogy ez mennyire furcsa ez így végig gondolni, hogy van egy ilyen hajtóerő, ami az összetartásról, vagy a fluktuációról, vagy akármiről szól, de közben az én kis hülye fejemben meg az van, hogy igazából ás vagyok, és nem bés vagyok, és hogy az ások azok jobbak, és a bések azok a rosszak, és a cések azok meg nem tudom micsoda, és annyira érdekes, hogy ebbe mennyire bele lehet pörögni, és hogy valahogy én azt vettem észre, hogyha nem alakul ki egy olyan, nem is tudom, hogy autonóm személyiség, vagy nem tudom, hogy hívjam, vagy lehet, hogy valami olyan kulturális alap, amit beleplántál a család, vagy az iskola a gyerekbe, akkor simán bele lehet abban rogadni, hogy ilyen ideológiák alapján éli le az egész életét. És tök veszélyes irányokba is elmehet igazából. És hogy nagyon furcsa ezt látni, hogy... Yeah. Mert hogy igazából pont az van, hogy most, ha valamire azt mondhatnánk, hogy emberként kb. Büszkék lehetünk, az az, hogy ezeket felismerhetjük, ezeket a patterneket, és kb. Tudatosan kiléphetünk belőlük, mert látjuk, hogy léteznek. Úgyhogy azt mondom, hogy hát akkor én nem csinálom, mert nem akarom, hogy a gének hajtsanak engem. Aztán esetleg úgy döntök, hogy mégis, de akkor ez egy tudatos döntés. Na mindegy, igen.
0: Hát igen, ez a lényeg, hogy ezeket fölismerjük, de hogy és ott kezelni tudjuk. Tehát igen, azért vagyunk emberek, mert hogy így döntéseket hozhatunk arról, hogy mit akarunk lenni, meg hogyan akarunk reagálni helyzetekben, és nem kell, hogy ezek az alapvető beidegzettségek határozzák meg azt, hogy hogyan reagálunk, igen, felnőttként is. Csak ehhez szembe kell ezzel nézni, hogy közben ezek ott vannak, tehát hogy ez valóság, ennek van a maga valósága, csak megvan a szabadságunk is, és ereje is, viszont az, mi meg még erősebbek lehetünk, hogyha elhatározzuk, hogy ezen változtatunk. Hát igen, mert tehát mi anyánktól azért ez eléggé megkaptuk, mert hogy ő szociológusként nagyjából ezzel foglalkozott egész életében, a hajléktalansággal kapcsolatban és a cigánysággal kapcsolatban, de hát egyáltalán a szegénységben élőkkel kapcsolatban, hogy hogyan sodródnak ki a társadalom, hogyan sodródtak ki így a történelem folyamán, és utána az egyének hogyan próbálnak bekapaszkodni valamilyen olyan csoportba, ahonnan esetleg valamilyen értelmesebb életet élhetnek, ahol legalább az alapvető élethez elengedhetetlen dolgokat megkapják. Nagyjából, tehát hogy ebben nőttünk föl konkrétan. És azért nekem például iszonyatosan nehéz volt, hogy általános iskolában viszont előkerült az, hogy volt egy osztálytársam, aki más volt. Más volt a bőrének a színe. És az nem zavart, viszont egy idő után elkezdtem azt érezni, hogy élesedett a szaglásom, hogy a szaga is más. És hogy ez valóság. Tehát, hogy anyától mindig azt kaptam, hogy ugyanaz, nem kell erre figyelni, nem ebben, tehát nem ez az, amire el kell hogy figyelj a figyelmet, hanem beszélgessek vele, és arra figyeljek, hogy ő kicsoda. De hogy közben meg az orrom meg azt mondta, hogy te itt valami még van. És ezt nagyon nehéz volt nekem így feldolgozni, hogy a kettő között mennyire ilyen elemi különbség van. Tehát, hogy nem fogadhattam azt el, hogy az orrom ezt mondja, hogy valami más.
1: Hát mert úgy van beállítva az egész, mert úgy van nem tudom, hogy, tehát nem azt mondom, hogy minden országban és minden nemzetben így van, de azért itthon nagyon úgy van, hogy nem, tehát hogy nem vagyunk annyira integrálva más, tehát hogy valahogy ez a nem akarok hülyeséget mondani, de ha jól tudom, akkor nagyon sokszor az volt vidéken is, hogy a cigányokat akkor berakjuk az értelmi fogyatékosok közé. És akkor van egy ilyen alapvető öröklött szegregáció, ami nem feltétlenül azon múlik, hogy milyen az értelmi képessége, csak oda berakjuk, és akkor utána nyilván nem fejlődik, és akkor nyilván lehet utána mutogatni újjal, és valahogy ez az egész úgy halmozódik, hogy egyszerűen nem... Mi úgy nőttünk fel, hogy nem szembesültünk az, és nem normalizálódott az, hogy sokfélék vagyunk. Vagy nem az, hogy nem
0: orrilag, az alap. Igen.
1: Orrilag, testileg, kinézetileg, több mindegy, mindenféle szinten 20 millió félék vagyunk, és nem kell, hogy ez téma legyen, hanem csak az van, hogy sokfélék vagyunk, aztán csókolom. És csak az ember van, és beszélgetünk, és akkor jól van. Vagy barátok vagyunk, vagy nem vagyunk barátok, attól teljesen függetlenül, hogy ki hogyan néz ki, és hogyan szaglik. De hogy ez nagyon fura, hogy igen, tehát hogy gyerekként át kellett, hogy menjél ezen, hogy ez mi... hogy mit is jelent, és hogy ezzel küzdeni kellett, hogy ez ne legyen téma közöttetek, gondolom, hogy ez ne ez legyen az, amiről beszélni kell, vagy...
0: Hát nem csak vele kapcsolatban, hanem egyáltalán, tehát, hogy pont azért, mert ez egy annyira veszélyesen el tudja vinni a gondolkodást, ahogy mondtad is, hát, hogy az ember elkezd teret hagyni ezeknek a különbségeknek a megfogalmazásában, meg hogy erre kezdel odafigyelni, akkor ez így el tudja vinni teljesen az irányt, és hogy anya nyilván ezért mondta nekem, hogy ez felejtsem el, hogy ez szabolgatom, vagy nem tudom, tehát hogy ez hogy így erre figyelek, mert ez nem a jó irány, de közben meg, ahogy mondod, hogy muszáj megszabolnunk egymást, tehát hogy azt nem lehet elvárni, hogy most így el vannak zárva, vagy nem tudom, a hajléktalanok is legyenek szépen valahova úgy elfalazva, úgy ne is kelljen tudomást vennünk róluk, és akkor véletlenül, hogyha kijön az utcára, hogy véletlenül felszáll 4-6-osra, akkor fogják az emberek az orrukat, mert hogy nem is tudják. Tehát, hogy nekem például pont a hajléktalan szag az teljesen természetes, az egyetlen zavar, mert azzal sokkal többet találkoztam így a anyán keresztül, meg a 8-kerbe felnővén. És nyilván, hogyha az ember nem tapasztalja meg nem szokik hozzá ahhoz, hogy ez egy létező dolog, és hogy emberek egyszerűen így léteznek, egyelőre nem tudunk ezzel mit hatékonyan kezdeni, de hogy igazából ez szerintem egy megszokás kérdése, és hogy ne, tehát hogy ez szükséges, ez a megszokás szükséges ahhoz, hogy ne is induljanak el ezek az orrfogások, és hogy azonnal kiközösíteni, és belerúgni még, ahol lehet.
1: Igen.
0: Jó, nem muszáj ebbe az irányba most így nagyon tovább.
1: Nem, mert igazából erről nagyon sokat lehet beszélni, és nagyon, tehát nagyon touchy subject, tehát hogy ilyen kicsit olyan érzésem van, hogy nem, tehát a hajléktalanságot és a különböző kultúrák közti különbséget azt valahogy nem, tehát nem, megpróbálom nem jobban elkülöníteni, amikor erről beszélünk, de közben igazából az a lényeg, amiről beszéltünk, tehát annak kapcsán, amiről beszéltünk, hogy ás vagy bés vagy. És hogy igazából ez a, tehát hogy igazából onnan jött ez az egész, hogy van egy ilyen alap belénk kódoltság, hogy honnan jöttünk, és a mi csoportunk, és hogy abból, és hogy annak, az abban való mentális beleivódottság, és hogy abból, igen, igazából ez, na mindegy, ennyi igazából.
0: Szóval ez egy olyan téma azért, ami mindkettőnket érdekel, úgyhogy majd visszatérhetünk rá, szerintem vissza fogunk még erre télegetni. És akkor ez ugye a környezet hatása a néplélekre, ez pedig esetleg a Big Five személyiségmodellen keresztül tudnánk egyszer jobban megnézni. Ugye igen, a napos órák számáról volt szó, meg a domborzatról. Mind a kettőnél az látszik, hogy esetleg mind a kettő befolyásolhatja. Tehát nyilván a napfény az azért fontos, mert hogy a melatonin termelést ez határozza meg, és tehát egyszerűen csak, hogyha több napfényt kap valaki, akkor kevesebb melatonin fog termelni a szervezete, és ettől pörgősebb lesz, ami úgy hosszú távon, meg hát más hormontermelés is serkent, például a jutalmazásért felelős dopamint, és akkor így ezen keresztül ez segítheti, hogy egy ilyen lazább, nyitottabb társadalom alakuljon ki például. De nyilván ott van az is, hogy ha több napos óraszám van egy napban, akkor több időt töltenek az emberek az utcán például, vagy közösségi terekbe. Tehát, hogy azzal szemben, hogyha mondjuk kevesebb a fény, vagy hidegebb egy hely, akkor inkább az átterek.
1: Ja, igen, de közösségi terek azért szerintem megvannak így is, úgy is. Tehát, mondjuk, hogyha most csak elkezdtem fantáziálni, hogy mondjuk Dániában, mit tudom én, 200 évvel ezelőtt, amikor kisfalvak egymás között összetalálkoznak, mert nem tudom, akkor valószínűleg, tehát vannak közösségi tereik, nincsen akkor a kinti hepajkodás, gondolom, mint spanyol területeken volt, de hogy ezek a, hogy beltéren megvannak ezek a közösségi terek azért.
0: Hát igen, de hogy ez mondjuk nagyobb tervezést igényel akkor, igen. És nyilván az zárt tér az máshogyan alakítja azért a társaságnak a alakulását. A dombozatnál is lehet, hogy van ilyesmi, de ez nekem egy kicsit azért még ködös, úgyhogy ennek majd még utána néznék. Ahogy az nem teljesen egyértelmű, hogy az előző adásban beszéltünk egy kicsit a zikkuraton nevelkedő egerekről és a laposföldi egerekről. Ott ugye azt láttuk, hogy azok az egerek, akik laposföldön éltek, azok nem igazán tudtak mit kezdeni egy új zikkurattal. Tehát, hogy ők a földszinten maradtak, hogyha el is kezdték esetleg megmászni, akkor nem töltöttek el ott sok időt.
1: Ők
0: egyszerűen nem volt az bennük, hogy felfedezzék, míg azok az egerek, akik pedig 3D-ben nőttek föl, azokon nélkül felfedezték és használták az egészet. De hogy ennek ellenére igazából hogy azt látjuk, hogy tehát mondjuk ilyen emberes kísérleteken is, hogy ha függőleges irányba kell távolságot belőnünk, vagy mondjuk így emeletek között, akkor az a sokkal rosszabb úgy a teljesítmény, mint hogyha csak vízszintesen kell a távolságokat belőnünk. Tehát valahogy alapvetően erre áll rá a szemünk. És hogy igen, és ilyen szempontból ez kérdéses, hogy akkor ez a domborzat, ez mit is jelent? Tehát, hogy ilyen kognitív vagy megismerés tudományi értelemben mit jelent az, hogyha egy domborzatot látunk, vagy hogyha egy domborzaton élünk. Tehát, hogy ezt kellene igazából elhatárolni attól, hogy amúgy ilyen kulturális szinten milyen hatása van a domborzatnak. Például az, hogy izolálja a helyeket és az embereket egymástól, nehezebben megközelíthető, ugye, ami igen, tehát, hogy ez két külön vonal szerintem, amit valahogy így meg kellene fogni, egyelőre még nem találtam meg, hogy lehetne.
1: Igen, ez elég sok rétege van ennek azért. Tehát van nyilván az is, hogy légnyomás különbség, tehát a környezeti dolgok, légnyomás különbség, a hőmérséklet, az UV-sugárzás, azt, hogy például, ha jól tudom, akkor Bolíviában nagyon más is a tüdőszerkezete a helyieknek. Tehát, hogy ahhoz, hogy rendesen tudjanak ott lélegezni abban abban az oxigén mennyiségben, teljesen máshogyan vannak kialakítva. És tehát nagyon, nagyon sok rétege van ennek szerintem, és közben meg lehet kicsit ilyen vadregényesebben is gondolkodni, hogy vannak, hogy sokkal több a misztikum a hegyekben,
0: a völgyekben. Mert ugye miszt az a miszt,
1: igen. Nem, mert hát ugye arra gondolok, hogy az egész zugos helyekben, hogy ott olyan ott lehetnek azok a dolgok, amikről nem tudod, hogy mi van mögötte. És az, hogyha nem tudod, hogy mi van mögötte, akkor az nyilván beindítja az ember fantáziáját. Tehát az egy ilyen kreatív fantázia dolgot el tud indítani az emberben.
0: Hát mondjuk egy jó erdő is tud azért így funkcionálni.
1: Abszolút.
0: Vagy egy-két dimbudom. Tehát, hogy mondjuk nem hegyek, de egy kicsi dim, meg egy még kisebb domb.
1: Tehát,
0: hogy emberi léptékkel, mondjuk úgy, hogy ilyen 160-70 centisek vagyunk, igazából a zegzug az viszonylag könnyen.
1: Mondjuk igen, az igaz, 3 méter az már zegzug.
0: De itt meg már az bejön még egy kérdés amúgy, ami engem nagyon érdekel, hogy a hegyeknek, meg az ilyen nagy tereknek van egy fenségessége, ami pedig a félelem érzéséhez kapcsolódik. Tehát, hogy mondjuk az Alföldön ezt a felségességet megérezni, az nem... Hát, az nekem egy kérdés.
1: Hát, hogy máshogy.
0: Másféle? Tehát mondjuk most másféle. Így képzelj vissza, azért láttál így nagy hegyeket, meg láttál totál pusztaságot is, meg a tengert is.
1: Igen. Hogy nem, hát igazából az a pusztában, meg a tengerben, meg gondolom a sivatagban, és ott nem nagyon jártam olyan sivatagban még sajnos, de hogy azt el tudom képzelni, hogy ez a végtelenség érzet. Tehát, hogy elnézel a horizontig, és egyszerűen azt látod, hogy nincs vége. Még tudod, hogy persze valószínűleg vége van, nem soká, de pár száz kilométer, de hogy valahogy azt érzed, hogy igazából... Tehát annak is megvan egy ilyen fenségessége, csak szerintem másfél érint meg téged, mert lehet, hogy neked ez, ami jobban harmonizál veled, mint fenséges, hogyha megnézed a Fujit, vagy a nem tudom melyik egyet. De amúgy tehát átérzem én is igazából, tehát most ezzel nem azt akartam mondani, hogy nem érzem, amit mondasz, teljesen átérzem, csak el tudom képzelni, hogy másnak a tenger az még fenségesebb lehet, mint valami hatalmas hely.
0: Igen, hát igazából azt hiszem, még az is benne van, hogy melyik az, ami el tud pusztítani, tehát, hogy itt a félelem érzése is kell a fenségnek a kiváltásához, tehát, hogy még a pusztában meg ott tudsz maradni, mint a ilyen kinyílt békák.
1: Nagyon is el tudja pusztítani az embert, igen.
0: Tehát csak felmondom, hogy melyik az, amelyik egyértelműbb vagy. Tehát, hogy mert a tengerbe megfulladt is kész, a hegyen leesel is kész, a pusztaságban meg csak ott vergőd.
1: Nekem az ugrott be, hogy igazából valahogy mindig az van, hogy amikor vagy legalábbis ha jól értelmeztem a szituációt, akkor leginkább a magasságba, fölfelé nézés, az mindig ilyen spiritualitás irányába tolta a dolgokat. Tehát, hogyha megnézed a templomokat, meg mindenféle vallási építmény, akkor mindig fölfelé törekednek, mindig a tornyok, mindig minden magasabbra, és nyilván a hegy teteje az nagyon spirituális. Tehát, hogy az nagyon magasan van fönt az egekben, és hogy ez egy ilyen szimbóluma annak, hogy ott van valami fönt. Most ez nyilván, most nem azt próbálom belemagyarázni, hogy van valami tényleg ott fönt, csak hogy ez az emberi pszichében tud egy ilyen jelentést hordozni.
0: Igen, de ez nekem most annyira fura, mert az annyira alapvetésként beszélünk erről. Ez nyilván egyértelmű, meg az mindenki átmált templomba szerintem, tehát, és mindenki átérezte ezt, meg mi az, amit először meglátsz, hogyha egy messziről látsz egy város, akkor a templomtorony, vagy a várnak a tornya, és hogy akkor az valami, de hogy igazából így, hogy nem tudom, hogy ez egy kulturálisan átadott érzés, vagy valami olyan mélyebb idegrendszeri dologhoz kapcsolódik, ami a magassággal való kapcsolatunkhoz vezethető vissza.
1: Aha.
0: Ezt nem tudom. Nyilván van valami különbség a között, ahogyan a vízszintes és ahogyan a függőlegest földolgozzuk. Szerintem erről már beszéltünk, hogy jobb is
1: a kapu kísérletében volt.
0: Hát nem az ő kísérlete, hanem ő a véghez. Hát ő a kivitelező, tehát a kutatócsoportok hozták létre a kutatásokat, amiket aztán az űrben ő elvégzett.
1: És hogy ott volt ez, ha jól emlékszem, hogy ez a karikarajzolás, hogy eltorzult a karika. Tehát, hogy volt pontosan, hogy a karikát kellett rajzolni a földön, és aztán fent is a világűrben. És hogy a karika eltorzult, és olyan nem, tehát érdekes, hogy a függőleges irányba, az más jelent függőleges irány. És egy ilyen ellipszis lett belőle, de hogy azt hiszem, hogy az űrben lett ellipszis, és a földön meg karikát rajzol az ember.
0: Földön meg, igen. Hát igen, tehát valószínűleg egyensúlyi rendszerünkhöz kapcsolódik ez.
1: Igen.
0: Tehát, hogy azért az ami tök érdekes szerintem, vagy legintuitíve nem annyira egyértelmű, hogy az, ahogyan látjuk a világot, vagy ahogyan értelmezzük a világot, meg ahogyan reagálunk rá, az be van kötve az egyensúlyi rendszerünkbe. Tehát, uh-huh. hogy, vagy nem tudom, nekem intuitíven az jönne, hogy az egyensúlyi cucc az csak azért feleljen, hogy én egyensúlyba legyek, tehát, hogy tudjam tartani magamat, meg tudjam igen. mászkálni. Tehát, hogy mi közel van annak ahhoz, hogy milyen reprezentáció, hogy milyen képen van a világról, hogy hogyan értem meg a világot. De hogy közben az abszolút van a kettő között összefüggés. Itt a körrajzolós kísérletnél is látszódott ez, meg más...
1: Thatcher volt az a kísérlet.
0: Ja, igen, a kép.
1: Az arc. Ez hogy volt?
0: Igen, arc.
1: Megfordították a száját, tehát volt egy
0: a száját és a szemeket, igen.
1: Margaret Thatchernek
0: a portréját használtak, mert azt ugye mindenki ismerte, főleg abban az időben, és fejjel lefelé fordították az egész képet, és csak a szemét és a száját hagyták meg az eredeti változatban. És utána megfordították ezt a képet normálisba, tehát, hogy az arc volt normál állásban, és a szemek és a száj megfordított állásban. Ez megfordított állás, ez most lehet így furán hangzik, tehát a helyükön maradt, tehát az arcon, a normális helyen helyezkedtek el a szemek és a száj, viszont ott...
1: Fejjel lefelé.
0: Ott fejjel lefelé, igen, magyarul fejjel lefelé. És amikor az egész arc volt megfordítva, akkor ott ez nem tűnt föl, akkor teljesen normálisan igazából föl lehetett ismerni, mert egy ismert portré volt róla, hogy az ő, de abban a pillanatban, hogy megfordították az egész képet, és a szem és a száj volt fejjel lefele, akkor úgy nézett, mint egy ilyen szörny.
1: Igen.
0: Az egész. És igazából itt a kérdés az volt, hogy helyes-e a kép, azt hiszem, hogy ki az, aki föl tudja ismerni, a fej, amikor a fej fejjel lefelé van, és a szem és a száj normál állásban, hogy ki az, aki föl tudja ismerni, hogy valami nem helyes a képen.
1: Aha. És aztán, ha jól emlékszem, akkor volt egy ilyen része, hogy az embert is elfordították, és akkor kép maradt függőlegesen, és hogy nézték, hogy mi az a szög, ahol az értelmezés az eltűnik, vagy nem eltűnik, hanem lejjebb megy. És azért nyüstöltem csak ezt a részét ennyire, mert szerintem fontos, ahogy így ehhez kapcsolódik, hogy ennek vannak, vagy voltak ilyen kísérletek erről, és korábbi, még aztán a másik idősávunkban beszéltük ezekről, de szerintem érdemes itt most ebben a blogban megemlíteni ezeket, hogy azt hiszem, hogy volt, hogy 30 vagy 40 foknál kezdett el eltorzulni az értelmezés?
0: Igazából mindegy is, csak hogy így, vagy én most így nem emlékszem pontosan a számokra, csak hogy így meg lehet igen így határozni a folyamatos dőlés változásával, hogy mi.
1: Azért maradt meg ennyire bennem, mert néha, amikor sorozatjunkie voltam, akkor néha úgy néztem a filmeket, amikor már nem tudtam ülve maradni, hogy oldalvást volt a fejem, és éreztem, hogy valami fura, hogy nem jön be a fejembe úgy a történet, és tényleg rohadtul működik az, hogy egyszerűen nem úgy értelmezed a képet, sőt a történetet sem úgy értelmezed, hogyha nem helyes irányba nézed. Nagyon furcsa.
0: Hát igen, mert sokkal nagyobb energiát kell fektetned arra, hogy egyáltalán fölismerd az arcukat, és hogy dekódolni tudjad rajtuk az érzelmeket akár, vagy Tehát egy igazából rengeteg információt adunk át az arcokon, millió, jó nem millió, nem tudom most éppen hány arcizom van, de hogy ilyen iszonyat mennyiségű információt tudunk átadni. És ha még egy plusz ilyen terhet is ráteszel az agyadra, hogy még fejjel lefelé is lógsz, akkor az úgy nagyon megnehezíti, hogy egyáltalán egy ilyen tudjat követni. Azt hiszem nekem is voltak ilyen élményeim, és általában inkább föladtam, tehát hogy annyira nehéz volt
1: érteni,
0: hogy mi történik, hogy
1: nincs
0: csak az alvás, igen. De amúgy még, ami nekem nehézséget szokott okozni, az oldalvás, olvasás. Pedig amúgy elég sokat olvasok így oldalra, mert szeretek oldalt, tehát fejlesz, hogy oldalra döntöd a szöveget is, de valahogy mindig azt érzem, hogy ott is, nem is attól, hogy én abban a pozícióban vagyok, hanem csak, hogy valahogy a szememnek nem természetes. Tehát nem tudom, egy plusz energiát kell tennie ahhoz, hogy másik, nem tudom, igazából ennek is utána lehet nézni, hogy is igen.
1: Na igen, most azért letettünk az asztalra egy csomó számunkra érdekes dolgot ennek kapcsán, de hogy így nincsen igazi konklúziónk, vagy nem tudom, te, neked van-e ehhez fűzve valami olyan, ami úgy mondható, hogy ebből le lehet vonni valami konklúziót, vagy valami jelentést. Mert csak azt keresem, hogy ebből igazából mit tudok én magammal vinni a napomba.
0: Uh-huh. Hát, hogy érdemes ilyeneken gondolkodni.
1: Igen. Végülis igen. Igen. Na most jól lenne, hogyha lenne telefon, és akkor betelefonálhatna valaki.
0: Igen, csingelingel. Igen, hát igazából mi nem akarunk megmondani itt semmit, hanem csak ötleteket vetünk föl, amik szerintem érdekes témák. Most éppen ehhez nem hoztunk annyi kimondott cikket, de majd igazából, hogyha ez érdekes, akkor a következő adás alkalmával folytathatjuk.
1: Ha már ennyire sokat visszautaltam az előző idősávra, emlékszem erre, hogy amikor erről beszéltünk, akkor volt egy ilyen, hogy ezzel viccelődtünk, hogy a kutyák azért döntik el oldalra a fejüket, mert hogy akkor egy kicsit más értelmezési szögben nézik a dolgot, amikor valami olyat néznek, amit még eddig nem láttak, és mi ez? És akkor így ránéznek a dolgokra máshogy.
0: Mennyi? Hát igen, ez a kutyák oldalra billentett feje az nagyon érdekes, mert azóta nem emlékszem a pontos cikkre, de következőnek utána nézek, hogy ez elvileg összefügghet a nyelvtanulással, vagy a szótanulással.
1: Komolyan.
0: De én ezt most csak így emlékszem, hogy erről olvasat, nem tudom, hogy konkrétan hogyan tudták ezt mérni, talán úgy, hogy azok a kutyák, akik több játéknak a nevét meg tudták tanulni, aha, azok többet csinálták ezt az oldalra billentést, de ezt most nem tudom, hogy a macskán iszonyat sokat billengeti a fejét, úgyhogy reménykedem, hogy egy idő után én majd el tudunk
1: kezdeni
0: ilyen nyomógombos. Hát, hogy megszólal, vagy ilyen nyomógombos megoldással, tehát vannak ezek a nyomógombok, amiket letesznek a padlóra, és akkor a gazda, jön ezt igazából most egy hallgatóknak, most igen, hogy a gazda fölveszi a saját hangján az egyes szavakat, és akkor amikor a kutya rápattantol az egyik gombra, akkor egy hangszóró hangosan kimondja a gazda hangján azt a bizonyos szót, és akkor így tud elvileg kommunikálni a kutya a gazdával. Nagyon sok ilyen videót lehet erről látni. Nekem ez nagyon kérdéses, hogy mennyire az, amit az ember így megpróbál belevetíteni ezekbe a kifejezésekbe, de közben meg az evidens, hogy értik a szavakat, csak hogy mennyire tudja tényleg ezeket ilyen módon összetenni. Vagy egy-egy szót talán, de amikor ilyen konkrét mondatokat próbálnak meg így ki
1: gerebjézni,
0: az már kicsit fura, mert hogy így ez az, ami nincs, tehát a szavakat meg tudnak tanulni, meg hanghordozást értenek, meg nem verbális kommunikációt értenek, de az, hogy a mondat, az hogyan jön össze, tehát a mondatnak van egy struktúrája, és hogy az az, ami más állatnál eddig tudtommal nem jelent meg. Tehát az egyszerűen így hiányzik. És hogy ez a kettőt ez nem szabad összezavarni, mert egyszerűen teljesen másról

0: Ja, akkor biztosan kijön. Bár a kombinációk, fú, most néztem egy nagyon érdekes videót, ahol elképzelhetetlen nagyságú számokról beszélnek matematikus, és ott került az elő, hogy a francia kártyát a hányféleképpen lehet összekeverni, ugye 52 kártya van benne, azt hiszem, és hogy így, tehát hogy annál nagyobb számot így nem is lehet, nem tudom, tehát hogy ugye ez az volt a kérdés, hogy hogyan lehet a legnagyobb számot valahogyan leírni, és hogy ez így akkora szám, hogy így, tehát hogy igazából lényegileg valószínűleg ugye az volt a konklúziójuk, hogyha valaki valami egyedit szeretne tenni, akkor csak keverjen össze egy francia kártyát, mert hogy tudni biztos, hogy azt, pontosan azt a sorrendet soha senki nem keverte még ki, és nem is fogja kikeverni senki a Földön. Úgyhogy ez lehet egy,
1: nagyon
0: egy
1: konklúzió.
0: Hát ez több, tehát vagy jó. Igen.
1: Mi volt az a történet, hogy a császár lányát a paraszt fiú úgy kapta meg, hogy mi volt a küldetés, hogy a könyvtárát, az összes könyvtárat a királyságban minél kisebb helyre besűrítse. És akkor a paraszt fiú megjelent egy
0: aranytállal.
1: Egy esti kártyával. Egy esti kártyával. Nem, egy aranytállal. És akkor azért, mert hogy abban a körben benne van a pi, és akkor a pi az végtelen, és a végtelen kombinációk, és hogy azt mondod, hogy az egyes az a kettes, a b, a nem tudom, akkor a végtelen kombinációk sorában benne van az összes létezhető könyvtár is igazából, meg az összes könyvtár a Kingdomban is, meg nem tudom, és akkor igazából...
0: Jó doma. Igen, majd ezt látták ki. Tehát, hogy a végtelen az ki van zárva, és úgy kellett mondani, hogy mi valahogy megfogalmazni a legnagyobb számot.
1: Ja, értem. Jó.
0: Ami ez a kutya oldalra billentett fejez, még azért az erről eszembe, hogy vannak ilyen galamb kísérletek, ami nagyon okosak, nincs majdnem csúnyán, kifejeztem ki magad. Iszonyat okosak tudnak.
1: Kutya okosak.
0: Kutya, igen, pont azt akartam mondani. Kutya okosak. És hát például olyanokat tudnak, be lehet őket tanítani, hogy a rákos bőrszövetnek a mikroszkópikus képét felismerjék. Kornémos, hogy merezti a szemét. Igen. Tehát, hogy elég infót ad nekik, meg elég magot, vagy nem tudom, mit szeretnek, tehát, hogy valamilyen gyümölcs, nem azok az egerek, hogy gyümölcsről teszik, magot ad nekik, akkor egy idő után egyszerűen, mert más módon működik az ő tanulási képességük, de hogy nem ami az emberi tanulás az megint egy teljesen más szerkezete van alapvetően, de hogy a galamoknak nagyon van a sajátjuk, amivel például az ilyen képeket csak az alapján, hogy a rákos képekre magot kapnak, egy idő után fölismerik azokat a mintázatokat, amik alapján ki tudják ezt szűrni. Úgyhogy nem tetszett kutya okosan, és volt valami olyan kísérlet, ahol ilyen rácsos ingereket mutattak nekik, és akkor voltak a függőleges rácsok, meg a viszintes rácsok, meg az oldalvás, nem tudom, mindenféle ilyenek. És akkor kijött valami eredmény, és abból következtetek a tanulási képességeiket. De aztán megnéztem egy-két videót a galambokról, és nószor így van.
1: Oldalgatják a felüket.
0: Hát abszolút, de hogyha megnézel egy galambot, folyton oldalra billentett fejjel nézelő,

0: jobbra-balra, tehát most oda teszel neki egy függőleges rácsos képet, ő meg közben billegeti jobbra magát, jobbra-balra magát, akkor...
1: Tartsd be egyenesen magad!
0: Hát igen, tehát hogy akkor nyilván inkább le kellett volna korlátozni a fejmozgását, de akkor az meg stresszt vált ki, az se feltétlenül egy jó megoldás, tehát akkor is máshogyan fognak, nem is a tanulási képességeik. Nem biztos, hogy úgy mutatkoznak meg.
1: Igen, igen.
0: De hogy például ezt egyáltalán nem beszélt számba, hogy vannak ilyen tulajdonságaik a galamboknak például, és akkor ezt is bele kell vagy számolni, hogy az, hogy először meg kellene nézni egyáltalán, hogy ők most a szűkülegesnek nézik-e. Tehát a számunkra emberként evidens, hogy ami a képernyőn megjelenik egy függőleges csík, akkor oldalra billentem a fejemet, akkor még fogom tudni, hogy ez függőleges.
1: Igen,
0: de most egy galambnak a realitásából honnan? Tehát, hogy mi?
1: Viszont lehet, hogy ezt kéne feladni a kedves hallgatóknak a házi feladatként, hogy próbáljanak megtanulni valamit úgy, hogy közben elbillentik a fejüket néha. És hogy mennyire megy gyorsabban és jobban, hogyha billengetik a fejüket.
0: De akkor meg kellene tanulni csak egy irányba billentetten, meg váltogatott billentésekkel.
1: Mindenképpen várjuk el a betelefonálókat két hét múlva.
0: Igen,
1: ez ígyben.
0: De az előtte egy kis nyak izombemelegítést ajánlanék, mert
1: igen,
0: nagyon
1: igen,
0: könnyű meghúzni, úgyhogy csak úgy lazán
1: pontosan,
0: egy
1: ne
0: kis
1: sérülés,
0: fejkörözés, igen, azt nem szeretnénk. Ugye.
1: Főleg ebben a melegben.
0: Ebben a melegben egyáltalán tanulni bármit, és nem, hogy fejbillengetve tanulni.
1: Mondjuk az igaz. Igen.
0: De most már elkezdtem gondolkodni, hogy én nyomjak meg, mondjuk el valami, valószínűleg nem görpocsajázás lesz.
1: Az igen, a videóról maximum.
0: Na jó, szerintem lejárt
1: az
0: időnk. Ez most ilyen laza, 40 fokban fővős, felvett. Ja igen, mert hogy holnap már nem lesz 40 fok, elvileg. De hogy mi még itt fővünk éppen, és akkor két hét múlva remélhetőleg már élőben leszünk, és remélhetőleg befejezzük az eredeti témánkat, ami a kutatom. Na jó, akkor mindenkinek jó túlélést. Sziasztok!

Yeah.

FM 90.3. Tilos. Filter van. Péntek este. Tisztől éjfélig. Élőben a stúdióban. Első órában az egyik házigazda, Z. Elias Jaffa Szörfa. Második órában pedig Claudio Imperatrice vendégszettje. Ma esti műsoromnak külön apropója. Holó Tibinek megy Bonyhádra. 10. Jó vételt!

kind of work.